Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ó, a jó, nincs szakember. Hát már csak így fogjuk hívni ezt a dalt a Gorgon City-től, ez volt a Foolproof. Hát ahol lesznek szakemberek, DJ szakemberek, az a Rádió 1 stage a héten, a Campus Fesztiválon fellép mindenki, Antonio Bricklake, Christopher Cookie, DJ Junior, Hanvai PG, Jauri, Joel Junior, Kollár, Lotfi Begi, Loving Arms, Metzger Victoria, Newick, Pulmax, Pure Beat, Regalili, Stadium X, Wilcox, és ja, mine, aztán senkit nem hagytam ki.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ray, Where's My Husband? Ezt hozom most a folytatásban. A brit énekesnő hangját a 2010-es évek elektronikus zenéből is ismerhetjük. DJ kollabokban tűnt fel először Jax Jones, Jonas Blue, David Guetta dalok, egyik dalszerzőként kezdtem, amellett, hogy vokalista. Nem hitt benne a régi kiadója. Úgy volt vele, hogy biztos, hogy nem lesz sikeres szóló előadóként. Hát akkor beszéljenek a számok. A This Music May Contain Hope albuma májusban átlépte az 1 milliárdos streamet. Bravo, Ray!

0: gaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy- és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Igazi szupersztárok a folytatásban. A világ leghíresebb DJ-je, David Guetta, és a világ leghíresebb divája, Jennifer Lopez. Énekesnő, színésznő, táncosnő, nagyon sokoldalú ő is, és az a dal, ami nyomokban One Republicot is tartalmaz, mert hogy a csapat frontembere, Ryan Tedder az egyik társszerzője a dalnak. Hát, nagyjából ő a szerzője. Elképesztő sok sztárnak írt más slágert. Ez a Save

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan rekord hőmérsékletű nyarat rekordmeleg ősz is követte. Szeptemberben csaknem egy teljes Celsius fokkal volt melegebb, mint az 1991 és 2020 között mért átlagos szeptemberi érték. A közlemény szerint mindez azért is szomorú adat, mert a jelentésben szereplő érték még mindig elmarad a 2015-ös párizsi klímaegyezményben kitűzött céltól, amely másfél Celsius fokra korlátozná a globális felmelegedés mértékét az évszázad végéig. Az idei szeptemberben már az iparosodás előtti időszakhoz képest 1,75 század Celsius fokkal volt magasabb már a globális átlagérték. Szakértők figyelmeztettek, hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg. Az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlatváltozásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája,

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis dance, pop, new disco, szinti funk a folytatásban. Az ausztrál Tame Impalának köszönhetően DJ Kevin Parker zenei projektje. A Tame Impala alapvetően, hát egy

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy a fesztivál szezon kellős közepén is. A mikrofonnál Kis Márti, a folytatásban pedig Superstar DJ-k, egy igazi menő kollaboráció, Switch Disco Rehab és Sam Felt és a Sleep Tonight, úgyhogy egy picit a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál pillanatait is felidézhetjük, hiszen a holland Sam Felttel és a brit Mashup DJ párossal a Switch Disco-val is együtt bulisztunk. Ez a Sleep Tonight.

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és ilyen EDM klasszikusok. Április 20-án volt a 8. évfordulója Avicii halálának, és most a Kutyusáról lehetett híreket olvasni. 10 éves Liam Kutyus túlélte Avicii-t, és aggódtak érte a rajongók, mert hogy azt lehetett sejteni, hogy Liam Kutyus egy ilyen komolyabb daganatos betegséggel küzd, de kiderült, hogy minden rendben van velem. Egyébként egy milánói kutyatréner örökölte meg Liamet, és hát néha szoktak tájékoztatni a rajongókat. Szóval Avicii kutyusa még mindig él, Avicii zenéje pedig örökké él a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Újabb tragédia a Dunánál. Kezdődik az albérleti főszezon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. Demeter Dia vagyok. Tragédia a Dunán. Úszás közben merült el egy ember a folyóban még hétfőn délután Ordasnál. A kalocsai és a bajai hivatásos tűzoltók a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányításával csónakkal kezdték meg az eltűnt keresését. A kutatásba bekapcsolódott a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság búvár szolgálata, valamint a Tolna megyei katasztrófa védelem drónja is. Csaknem 3 órás kutatás után egy búvár megtalálta a vízben elmerült embert. Ezt követően az egységek a vízből kiemelték és kivitték a partra, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérlet piaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Az elemzés szerint Kecskeméten nagyjából 70 ezer forintért lehet szobát bérelni, a komplett albérletekért 118 és 170 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Lézerrel világítottak egy alacsonyan szálló katonai repülőgépre Balló szöktérségében. A híres.hu információi szerint a repülőbázis feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomoz az elkövető után. A lézersugár a pilóta fülkében elvakíthatja a személyzetet, ezért az ilyen esetek a repülés biztonságát is veszélyeztetik. A hatóság szerint a lézeres támadás bűncselekménynek minősül és akár letöltendő szabadságvesztéssel is büntethető. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretett Szolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
3: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Ígéretes eredményeket mutattak be a világ legnagyobb rákkutatási konferenciáján. Egy nemzetközi klinikai vizsgálat szerint az amivantamab nevű bőraláadható injekció több előre haladott fej- és nyakidaganatos betegnél is látványos javulást hozott. A kutatásban több mint 100 olyan beteg vett részt, akiknél a daganat már kiújult vagy áttétet is adott. A korábbi kezelések, köztük a kemoterápia és az immunterápia pedig nem vezettek eredményre. A vizsgálat szerint több mint 40 páciensnél a tumor összezsugorodott vagy teljesen eltűnt. 15 betegnél az orvosok már nem is találtak kimutatható daganatot. A szakemberek szerint azért különösen fontos ez, mert olyan betegcsoportról van szó, amelynél általában már nagyon kevés terápiás lehetőség marad. A vizsgálat főként a HPV negatív fej- és nyaki daganatokra fókuszált, ezeket a típusokat sok esetben nehezebb kezelni. Az amivantamab úgynevezett háromszoros hatásmechanizmussal működik, egyrészt gátolja azt a fehérjét, amely szerepet játszik a daganatok növekedésében. Másrészt blokkolja azt az útvonalat, amelyet a rákos sejtek gyakran használnak a kezelések kijátszására. Emellett az immunrendszert is segíti abban, hogy felismerje és meg is támadja a tumor. A kezelés módjában is óriási az előrelépés, 3 hetente beadott bőr alatti injekcióról van szó. A beszámolók szerint a mellékhatások többsége enyhe vagy közepes volt. Az eredmény egyelőre klinikai vizsgálat, így nem általánosan elérhető gyógymód, ám a kutatók szerint nagyon ígéretesek az eredmények. Az amivantamab így fontos új lehetőség lehet a jövőben azoknál a betegeknél, akiknél a hagyományos kezelések már nem működnek. A szert több tucatnyi további klinikai vizsgálatban tesztelik, így tüdő, vastagbél, agy és gyomordaganatoknál is. Ha a további adatok is megerősítik a mostani eredményeket, akkor az injekciós forma a betegek életminőségén is sokat javíthat. Az ugyanis egyszerűbb és kevésbé megterhelő, mint a hosszabb infúziós kezelések.
3: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Bennyiket a Disco és a High Hopes. Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy igazán korán reggel is, és pánikra semmi ok, mert a mai nappal indul a Disco, a Campus Fesztiválon, a Rádió Egy Stage-en, július 22 és 26-a között lehet bulizni a Rádió Egyes DJ-kkel, mindenkivel. Ott van a lista a weboldalunkon, a radio1.hu-n, és ma napközben a Strand Fesztiválra lehet majd páros belépőket nyerni. Gondoltam, szólok, Balázsék is jönnek hamarosan, most pedig Teddy Swims és a The Door, egy óriás Rádió Egyes kedvenc.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Úgy néz ki, az idei lehet a legmelegebb év a mérések kezdete óta. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálata írta ezt meg. Dokumentumukban leszögezik, a globálisan

0: Hogy sürgős intézkedések kellenek ahhoz, hogy megállítsák a felmelegedést. A felmérések szerint a globális felmelegedés mögött továbbra is az üvegházhatású gázok, mint a széndioxid és a metán állnak. Az emberi tevékenységek, így az ipar, energetikai rendszerek és az erdőirtás is hozzájárul a gázok kibocsátásához, illetve a kibocsátás mértékének növekedéséhez. A párizsi klímaegyezmény még 2015-ben született meg, az a célja, hogy a globális felmelegedés mérséklődjön és ne lépje túl a kritikus 2 fokos határt a következő évtizedekben. Az egyezmény minden résztvevő országot arra ösztönöz, hogy csökkentse üvegházhatású gázai kibocsátását, illetve támogassa az alkalmazkodást az éghajlat változásaihoz. A történelmi egyezmény hangsúlyozza a globális összefogás szükségességét is a fenntartható jövőért. A klímaegyezmény részletes kötelezettségvállalásokat tartalmaz minden országra vonatkozóan, illetve minden országot arra sürget, hogy dolgozzon ki saját nemzeti klímastratégiát. Magyarország is részt vesz a párizsi klímaegyezményben, és vállalta, hogy csökkenti üvegházhatású gázai kibocsátását a megállapodás célkitűzései szerint.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Gáborral, Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Végleges autóelkobzás, olvastátok?
2: Kell neked egy kék villogó.
1: Ja, ittas vezetés kirívó esetében vasúti átjárók tilos jelzésének szándékos megszegés, akkor nem is értem, hogy ott piros a lámpa is kimegy át, ez teljes,
3: eddig van ilyen.
1: Teljes felfoghatatlan, de hogy elveszik az autódat, ha te nagyon gyorsan túllépted a sebességet. Na. Vitézi úr azért, na. Ugye most erről zajlik egy nagy társadalmi egyeztetés. Ugye? Tehát, hogy te kitölthetsz egy kérdőívet, ez szeptember 9-ig te kitöltöd, és az eredmények értékelés után jogszabálymódosításokat készítenek elő. Ez egyébként nekem tetszik.
3: De várjál,
1: ez nagyon európai.
3: Mindenki azt írja, hogy nincs autóelkobzás, akkor azt mondják a fiúk fenn, hogy jó, hát akkor nem vesszük el a kocsitokat.
1: Nem. Azt is azt mondják, hogy elvesszük, csak úgy csinálunk, hogy ti ezt kitöltöttétek, és erre az eredményre jutottunk.
2: Ez,
1: nem, az az előző ír, várjál. Az előző 16 év. Hogy csinálok ezek a fiúk? Nem tudjuk egyelőre. A köztársaság elnöket nem sikerül eltalálni, hogy látjuk, körbelőtték, mint Dévényi Tibácsi a torpedót, de egyelőre ez egy kicsit nehezen megy ez a dolog. De hogy... Na, de ne, akkor szeretjük ezt, tessék. Tehát, hogy autóelkobzás, átlagsebességmérés, hoppácska. Ja, ugye ez Ausztria meg Svájc már van.
3: Hát én most mentem Csehszlovákiába, hétvégén, Csehországba, és ott egy szakaszon volt, és nagyon érdekes a pszichológiája a dolognak, mert én ebbe eddig még nem futottam bele, nem voltam sehol ilyen átlagsebességmérő cuszba, és akkor elkezdtem mondani a vaze, hogy ez jön, ki van táblázva, tehát egyébként tök korrektus szólnak, hogy testvérem, itt most az elkövetkezendő X kilométeren, mérik a dolgot, és ugye eszedbe nem jut.
1: Ugye hát valaki csak nem tudja, ez egy belépési pontot néz, egy kilépési pontot néz, és a belépési és a kilépési pontnál megvan a 130 km/h maximum. Uh-huh. Tehát lesz egy idő, ami alatt, ha te gyorsabban jutsz oda, akkor tök mindegy, értelemszerűen tudni fogják, hogy gyorsabban mentél, hiszen 130 alatt 10 km az megtehető, nem tudom, mondjuk 5 perc alatt. Ha te 3,5 perc alatt értél oda, akkor tudják, hogy gyorsabban mentél. Vagyis nem a trafipaxnál lassítasz, hanem végig azon a szakaszon te figyelsz arra, hogy 130-al menjél, vagy elmész 150-nel, és az utolsó 3 kilométerrel lelassítasz 20-ra.
3: Igen. Csak azért ezt mindenki számolod ugye menet közben, hogy ott mennyire kell lelassítani, hogy kompenzáld a 150-et.
1: Meg nem érsz oda előbb. Tehát ez olyan, hogy megnyomnád a maraton első felét, de a másik felén vissza kell lassítani, és ugyanúgy futsz, mint a többiek. Tehát, hogy igazából nem nyert vele semmit. Ez az átlag sebesség, belépési, kilépési pont.
3: Így van.
1: Osztrákok elkobozzák, Svájcban csinálják, és akkor már csinálják az átlag sebességmérést.
3: Így van, a cseheknél is, és ugye, hát eddig mindig az volt, hogy szólt a vaza, hogy itt a trafi, visszavetted, átmentél, nyomtál egy kövéret, és tovább mentél. Itt nincs ilyen, eszedbe se jut, érted? Még csak nem is bosszankodsz rajta, azt mondod, hogy oké, akkor most ennyi 130-al megyünk az autópályán, és végigmegyünk rajta, tehát az biztos, hogy hasznos lesz ez a történet, tehát hogy kevesebb baleset történik, kevesebb gyorshajtás történik, hogy az autó elkobzás, az, én ebben mindig úgy vagyok, gyerekek, hogy a szabályok azok megvannak most is, ugye? De mivel mindenki túllépi, egy idő után a jogalkotó szervnek kell hozni valami olyan döntést, ami befolyásolni fogja majd az embereket. Érted? Tehát, hogy ez azért van, mert eddig is 130-al lehetett menni, csak szartunk rá.
1: Igen, csak itt azon, hogy a visszaesőket akarják jobban szigorítani. De egyszer beleszaladsz, oké, csókolom, elnézted, de ugye a konzultációban arra is rákérdeznek, hogy a szigorú büntetést kapjanak-e azok, akik újra és újra jelentősen túllépik a sebességhatárt. Mit mondunk erre? Természetesen nem.
2: Nincsen nagyobb visszatartó ereje. És mit fognak csinálni ezek az elkobzott
1: azért az, hogy elkobozzák az autódat, annak szerint van. Tehát ha te tudod, hogy háromszor 180-nal mész a 130 helyett, mert ugye mi volt? Vagy azt mondtad, hogy oké, na jó, beleszaladtam, kifizetem, ha van egy autó, ami tud menni 180-nal, azt ki tudom fizetni, vagy jött a radarkontroll tábra, visszalasítottam, majd mentem megint. De most azért mondjuk háromszor én beleszaladok 160-nal egy 130-ba, és azt mondják, hogy figyelj, negyedszerre ugrik az autód egy évre, azért az nekem az egy visszatartó erő, mert én autó nélkül, hát kénytelen leszek átülni a másik autóba.
3: Igen, hogy kérni egy újat a szponzort.
1: Vagy az azért. Szólom kell épjónak, hogy most vadagy még egyet, vagy átmegyek a papaszhoz. Ez a kettő. De hogy a idéglenes kivonása a forgalomból, azért az szerintem az komoly. Tehát az komoly.
2: Ez kicsit olyan, mint a sárga lap a focistáknál. Megvan az első, akkor a másodiknál már kétszer meggondolod.
1: Igen. Jó, tehát itt mondjuk egyetértünk. kobozzák el az autót, úgy töltjük majd ki ezt a konzultációt. Igen, mindenki töltse ki, gyerekek, aki akar, szigorítasson. Tehát, ja, hogy nincs ezzel baj.
3: Az a baj, hogy azt szokták mondani, hogy a büntetés várható tétele az nem szegi a kedvedet, mert mindig azt mondod magadnak, hogy engem úgyse kapnak el. Ugye?
1: De most már elkapnak, nagyon sok helyen van trafi, nagyon sokszor jön azért, ha tényleg sűrű mész, Szentendrei út tele van, kivezető autópályák tele vannak. Tehát most már azért letelepítettek annyit, hogy elkapnak, ha gyorsan mész.
3: Akkor azt mondod, hogy lesz ennek visszatartó hatása.
1: Ha elveszik az autódat? Én minden szigorítással egy kicsit egyébként egyetértek. Tehát én úgy vagyok, hogyha egy ember is megmenekül, amiben én is bele fogok esni a szigorításba, mert letelepítettek még 50 trafit, hát volt idő, hogy 50 helyett 58-a mentem a Szentendrei úton, azt jött a csekk 50-re, és azért 58 az 50-hez képest, na azért ne legyünk mennyire szigorúak. Jó, mit mondunk a jövedelemhez igazolódó progresszív bírságok bevezetésén?
3: Szerintem tök jó.
2: Tehát, hogy többet fizessen az, aki jobban keres.
1: A magyarok nagy átlag a minimálbéren van, csak szólok.
3: Jó, ez mondjuk igaz. Jó, akkor várjál, nézzük.
1: Ül egy SQ-es Audi-bért, és 80.000 forintra van bejelentve a saját cégénél.
3: Egy milliárdos ház, ugye? És akkor egyébként pedig 80.000-re van. Igen, akkor nézzünk, legyen egy vagyonvizsgálat, de hát a nevén sincs semmi.
1: Igen, magasabb jövedelmű, vagy nagyobb vagyonnal rendelkező, tehát valahogy mondjuk ezt hozzáférnek. Fizessen többet?
2: Fizessen többet.
3: Igen, tudod milyen? A milyen kocsival megy?
1: Tehát a kocsi alapján.
3: A kocsi alapján. Aha. 70 milliós izé, brabus, az mérjük meg 10-szer.
2: Hát mert egy jobb jövedelemmel rendelkező embert, az, hogy most ki kell fizetnie 50 vagy 100 ezer forintos bírságot, annyira nem tart vissza, viszont hogyha a pénztárcájához van igazítva ez a bírság, akkor lehet, hogy ő is kétszer meggondolja.
1: Aha, igazából tehát hogyha a nagy lenne... autóba ülsz, többet fizessél, ha egy kettes Suzuki-ba,
3: akkor kevesebb.
1: Akkor aha, nem kell egy Suzuki-t.
2: Szerintem az lenne
1: meg a használt autót.
2: Az lenne az igazi szigorítás, hogyha például nem lennének kitáblázva az, hogy hol vannak a trafipaxok. Mert akkor állandóan figyelnéd azt, hogy betartsd a sebességkorlátozást.
1: Az is nagy kiszúrás, vagy az átlagsebességmérés. Ott meg vagy lőve, az kész. Tehát ott én már látom, hogy azt fogom csinálni, hogy megyek, és az utolsó 10 percet egy gőzölgő kávéval, meg egy croissantnal töltöm majd. Na, oda nyitok egy fornetit, ahol ki van írva, hogy átlagsebességmérés vége, oda benyitok egy kávézott fornet, és azt mondom, gyere haver, látom, te is egy kicsit elsietted, na, akkor nyugodjál meg, üljél 20 percet, hogy ne kapjál büntetést, egyél addig egy túrós batyút. Én adom az átlagsebességmérés. Nagy kiszúrás.
2: De az is ki lesz táblázva, érted? Tehát, hogy pontosan fogod tudni, hogy na, innentől kezdve lassítanom kell a következő 2,5 kilométeren keresztül, aztán tana megint nyomhatom a kövérgázt. Tehát minden szabályt betartasz, addig, ameddig pontosan tudod, hogy itt ezen a szakaszon be kell tartsam a szabályt. De ha nem tudod, hogy hol kell betartsd a szabályt,
1: akkor mindenhol betartod. Ez
2: mindent hol betartod, nem?
1: Van benne valami egyébként, mióta tudom, hogy ennyi trafi van. Azóta egy kicsit én is azért így próbálok figyelni, és az nem azt jelenti, hogy 100-zal közlekedem a városba, de van, amikor egy 50-es táblát benézek 60-ra. Tehát, hogy na, oké, hát azért
3: igen, az... És az már bünti.
1: És az már komoly bünti.
2: Na most az autó elkapzás az úgy fog kinézni gyakorlatban, hogy lesz majd egy telep, ahova ez...
1: Szerintem ezt most dolgozzák ki, hogy ez egy év, hogy kinek a nevén van, hogy ez egy céges autó, hogy te vagy bejelentve a céghez, hogy ki az üzemben tartó. Igen, mivel akarod kiváltani?
2: Hát az
1: én autómat válsz ki majd sokszor.
2: Azt mondják, hogy elkobozzák, mert hogy annyira magas, akkor volt a sebességátlépés, és egyébként már ez volt a negyedik alkalom, és akkor azt mondom, hogy jó, én akkor nem adom le a kocsit, viszont hajlandó vagyok érte fizetni mondjuk 1 millió forintot.
1: Nem, vegyék el.
2: De vegyék el.
1: Hát vegyék el, mert nagyobb érvágás a kocsi, mint hogy zsebből kifizetsz 1 milliót, mert vannak, viszont azért, ha elveszik a kocsit, az szerintem az súlyos. Gyereket viszed, hogy tudsz vezetni. Ez egy jogsi elvételi, szerintem nagy büntetés.
2: Nagyon.
1: Tehát ahányan most meghalnak az utakon, ahhoz képest szerintem jó, ha mindenki a szigorításra szavaz. Ez egy kicsit ilyen közös lónak túrós hát, de szigorítsuk, lehet, hogy mi is belesünk.
3: Na de, biztos, hát na ez de, mindenkire érvényes lesz, érted?
1: De nem túl jó a morál, nem? Tehát nem közlekedünk túl, a gyorsulási versenyek, Árpád-hídi balesetek, rollerek, gyorshajtások. Szigorítsunk, mert töltsük ki ezt, x-eljünk mindenre azt, hogy szigorítsunk, aztán lesz, ami lesz, nem?
3: Mert egyébként az, hogy próbálsz arra felé hatni az emberekre, hogy ez egy halálos játék tud lenni, tehát ne csinálj hülyeségeket, az láthatóan nem működik. Tehát az, hogy fejlettebb kultúrájú országokban, és nem sorolok országot, működik, hogy 50-ne, így mennek a városba 50-nel, és nyilván, hogy faszt kapsz, hogy miért nem megyünk 55-e, azért nem, mert 50-nel lehet menni, haver. Ott van Svájc, ahol most motoroztunk, érted? Ott ment a Lamborghini, meg a Ferrari, meg a 50-nel, kész. Ennyi, mert ennyivel lehet menni, és nem is akarom túllépni, tehát lehet, hogy ott, nem tudom, Svájcban van ez az elkobzós rész, de hogy érted, fölfogják az emberek, hogy ez a normalitás.
2: Azt nem lehet,
3: hogy... nálunk a közlekedésben mindenben, de ha megnézed az utcai verekedéseket már, mert tényleg az van meg az, hogy szólnak egymáshoz az emberek, Ezt valahogy szabályozni kell, ez lesz a szabályozás. Viszik a kocsit.
1: Azt érvek, hogy Ausztriában, ha saját autóddal léped túl 50 km/h, elárverezik az autód, és a pénz az államnak megy. Nem, gyereke.
3: Tehát nem csak, hogy elveszik, és egy év múlva adják vissza, hanem nincs kocsit.
1: Ezt nehezen tudom elképzelni. Tehát egy 70-es táblát, te túllépsz mondjuk 120-szal, akkor ott elveszik az autódat, és elárverezik. Azért az kemény.
2: Azt nem lehet, hogy úgy szigorítsák például ezeket a szabályokat, hogy a közlekedésben tökölőket is.
1: De azért az értelmetlen sebességkorlátozásokat akkor vegyék le, meg adjanak 70-es utakat, meg lehessen menni 90-nel néhány helyen.
2: Nem csak az, hanem az, ahol lehetne menni 70-nel, de 50-nel bent tötyörög a középső sávban, vagy bárhol.
1: Ja, persze, azonnali autó elkobzás, persze. Ott a szem előtt tegyék présbe az
2: statáriális.
1: A Dacia Dusterét, érted? A kalapjával együtt, meg a bólogató kutyájával, igen. Svájcban így működik, évek óta, jó, hogy mondom, hogy itthon is ezt kéne, elveszik az autódat és a jogsidat egy évre. Na. Az USA-ban a végső mérés előtt direkt vannak kávézók, ahol be lehet térni kávézni, mielőtt kilépsz. Ezt mondta, hogy én is csinálok egy ilyet, igen. Én olyan vagyok, mint a gyorshajtás, kövérgáz. Az olaszoknál 15 éve is volt ilyen átlagsebességmérés, ott meg szoktunk állni, ott szoktunk pisi szünetet tartani. A szép jövő, írja valaki, aki ezzel nem ért egyet, korlátozzanak egyre több mindent, lassan jönnek az olyan autók, amik 130-nál le lesznek szabályozva, vagy tábla felismerésnél nem fognak, csak a megengedett sebességgel menni. Na, ez is egy érdekes kérdés, hogy
3: simán megvan a technológia.
1: A technológia meg lesz rá. Igen. Az osztrákok sokkal sumákabbak, mint gondolod, családostul ne költözz ki, mert a gyerekedet is elveszik. De akkor büntessék, aki 35-tel tötyörök. Jogos, abszolút, igen. Itt a másik oldal. Igen. Igen. Svájcban lényeges gyorshajtásnál elkobozzák és bedarálják az autót.
3: De legalább mondják
1: el. Nem már.
3: Ne hülyéskedjetek már azért.
2: Nem hiszem.
3: Az eladás, azt megértem, de az, hogy csak úgy megsemmisítik a kocsit, hát az...
1: De akkor egyetértünk a szigorítással?
3: Tehát
1: akkor nézzük meg, hogy az hatásos-e és működik-e.
2: Zéró toleranciával kapcsolatosan nincsen semmiféle hír, az alkohollal kapcsolatosan nem akar.
1: Azon ne változtassunk, az zéró.
2: Nem, hogy az nulla.
3: Az hova változtatod?
2: Hát az, hogy nem, hogy eltörlik a zéró toleranciával.
1: Nincsen.
3: Ebben az országban.
1: Fel sem merül.
3: Ebben az országban, tudom. Hát azt mondod, Juli, hogy egy sört megihatsz. Hát én bírok én
2: négyen. Akkor a kettő is belefér.
1: Semmi, ne. Azt ne is. Isten nem vagyunk rá felkészültek. Tehát, hogy sajnos ezek a szabályok ugyanakkor közben gyerekben tartanak bennünket. Tehát én szeretem azokat a szabályozásokat, amik megennek bizonyos dolgokat, mert feltételezik, hogy felnőtt vagy. Ez a nem ihat semmit és nem csinált semmit, ez mindig gyerekben tart, mert nem tanít meg önálló felnőtt életet élni. Tehát a német azt mondja, igen, megbízom benned, megijadsz egy sört, felkészült vagy rá, hogy te igyál egy sört.
3: De még egyszer mondom, ebben az országban ezt föllőnéd? Ezt az ászlót? Hogy megbízom benned, igyál meg egy sört, és tudom, hogy attól ez lenne. Hó, hát egyet lehet, ma még egyet lacika.
1: Igen, csak ezt tudod olyan, hogy állandóan kicsit ilyen buta gyerekbe vagy tartva. Tehát, hogy elmész külföldi nagyvárosokba, ahol folyók szelik ketté a fővárosokat, és azt látod, hogy olyan mólókat építenek, ahova letelepítenek kocsmákat, lásd mondjuk, mit tudom én, Kopenhága, leraknak ilyen hatalmas nagy mólókat, így, és a mólókra leraknak, kikötőkre leraknak asztalokat. És az asztal mögött nincs kordon, nincs kötél, nincsen semmi az ég egyet a világon, tehát a fölsétálsz, rendelsz piát, kaját, hozzák, eszel, ilyen nagy társaságokba ülnek, asztal, és az asztal szélén ott van a folyó. Uh-huh. És azt mondja neked egyébként a városvezetés, meg az ország, hogy felnőtt ember vagy, megbízunk abban, hogy nem fogsz beesni, ha beesel, vállalod a következményt. Az megvan, hogy a Dunára letennének ide egy olyan kikötőt, ahol leraknának 10 asztalt, és lehetne sörözni és inni. Hány naponta történne az meg, hogy az M0-ás kivezetőnél szednék föl a magyarokat rendőrök, mert hogy beesünk. A dánok meg azt mondják, hogy tudjuk, hogy nem esel be, megengedjük, hogy fölmenjél erre a kikötőre, érezd magad jól, használd a folyót, még csak egy kötelet se teszünk oda.
3: De megadtad a választ a kérdésedre. Hát megadtad a választ, ha nálunk ilyen lenne, ott halásznák ki az M0-ásnál tényleg.
1: Na jó, csak hol van az, hogy elkezdelek felnőttként kezelni, és megengedem, ez csak egy hülye példa, de hogy felmenjél egy ilyen kikötőre, és lerakok 5 asztalt, vagy 30 évig kötelet rakok, vagy nem hozok létre ilyen asztalt, mert úgy is tudom, hogy beesem.
3: Ott, amikor 10 ilyen lehetőségből 3-at felnőttként tudunk kezelni. Magyarországon ma 10 ilyen lehetőségből 10-et nem kezelünk felnőttként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, nyáron is dolgoznak a revizorok, keresik a 2027-es év madarát. Demeter Dia vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait, egy hordó dongákkal bélelt kutat és összesen 31, a 16-18. Századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül. A feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a híres.hu. A feltárt leletek a Katona József Múzeum gyűjteményébe kerülnek. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskun megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termán és szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgóárusait ellenőrzik. Olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a megye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhik.
1: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Naponta végszóra, jó reggelt, 6 óra után 16 perccel. Itt van a szerda, hello Eszter, jó reggelt!
2: Hello, hello, hello, Lilácska!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Mama, szeretlek, hiányoztál, mint ablakostótak a hanyatesés, írja valaki. Fogad így téged már korán reggel. És időben elkezdjük, 6 óra után 16 perccel, gyerekek. Az egészen jót jelent.
2: Hűvös kell a reggel, mi?
3: Ez az új generációs vírus?
2: Igen. Napok óta mit akarsz? Ezt csinálja, érted? Jön és tüsszög.
1: Mit akarsz? Hát vírus. De még nem is ittam kávét, akkor szoktam, amikor koffeinallergiám van. Hú, de le vagy barnulva. Mi van el? Aludtál a napon?
3: Nem,
1: van
3: nem
1: egy ilyen
3: barnulva.
1: Kis színed, igen. Igen.
2: Kicsi,
1: vagy a monitorod tükröz vissza valamit, vagy meg, de a kezed is.
2: Ittál ma reggel? Kakaót ittál ma
3: reggel? Lehet, hogy a kakaó. A kakaó volt.
1: Sörrel kenegetted magad?
3: Igen, igen, engem kenegettek. És akkor forgattak, kenegettek.
1: Tényleg van egy ilyen kis színe, de van, nem úgy most az a fura sápadságon.
3: Lehet, hogy amúgy az alapozómmal van a baj. Azt mondom, hogy használok alapozót, és lehet, hogy ez már nem meccsel a színemhez, és lehet, hogy mindig lefestem magam egy kicsit ilyen, tudod, ilyen meszesre.
2: De fehér, mert fehérebb, ennél fehérebb szoktál.
1: Igen, nézd meg, most vagy a nap kapott te, vagy valami jó zsivány színed vagyok? Van.
2: Elaludtál ittasan a napon?
3: Nem iszok alkoholt, úgyhogy sajnos ezt
1: kérdezem. Mit szól a alkoholt?
3: Soha nem is ittam. Ha láttam egyáltalán valaha alkoholt, na mindegy, szóval.
1: Pedig szombaton kiabáltunk neked oda átra a vízhangot, hogy hallod-e füleden.
3: Hallottam valamilyen fókaüvöltésnek. Az volt. Próbáltam ilyen füstjelekkel visszaküldeni azt, aminek vissza kellett mennie, de hát na. Na milyen volt a szombat, meghúztátok?
1: Meg. Erőse sikeredett.
3: Azt színpadon kötöttél ki a Velhelló koncerten? Vagy?
1: A Dávidék meghívtak, hogy menjek le a VIP-be, már hátra hozzájuk, és kocincsunk egyet, nagyon cukik voltak. Aztán hajnalban kaptam az üzenetet, hogy nem jöttél.
2: És valóban.
1: Mondom, ne haragudj. Jó volt, sokan voltunk, jó hangulat volt, megtoltuk, nem szórakoztunk.
3: De ez azt jelenti,
1: oda tettük a fogyasztást.
2: Hát gyakorlatilag egy emléktábla van most a VIP részen, egy kis márványtábla itt mulatott.
1: Köszönjük szépen, az egész éves forgalmat leitták a fiúk, tényleg jó ivók. Balázs haverjai nagyon tudnak inni, úgyhogy... Ja, megtoltuk, jó volt, aztán még átmentünk egy másik helyre, onnan vonulás volt, sokan voltunk, jó hangulatú volt.
3: Akkor fesztivál volt tulajdonképpen?
1: Tulajdonképpen fesztivál, és rájöttem, hogy ezt fogom csinálni, megnézem, hogy július 18-án hol van valami buli, amit nem nekem kell szervezni, bármi, az itt, de tök minden, valami jó buli, valahoz, oda megy, és ott csinálok egy szülőnap. Fia, olyan jó energiája volt. Pia, megvan, halott pénz, zenél közben.
2: Nem izgultál, mert ugye úgy is jó a buli, van egy koncert, nem a te házi bulidban van az, hogy akkor próbálsz szórakoztatni ezért a vendégeket.
1: Jaj. A legjobb megoldás, ott van egy élő zenekarod, aki neked zenél 18-án. Hát a legkirályabb dolog, úgyhogy júli 18-a figyelem, hogy jövőre ki hol lép fel.
2: Brügyi duó. Egyháza, sóstól már megyünk ki.
3: Ezt akartam mondani, hogy ha jól hazudom, akkor lesz egy magzott cseresznye koncert. Nem tudom, hogy valami.
1: Egy Brügyi duó koncert lesz a Nagy Szent Kálán július 18-án.
2: Mondjuk, szerintem egy Brügyi duóval azért meglennétek. Ott az, na.
1: Igen. Én rájöttem, hogy sokkal több halott pénzdalt ismerek, mint amennyit tud.
3: Mint amennyit kéne.
1: Mint amennyit kellene, de hogy mint amennyit tud az ember fejből. Szinte mindéket énekled már. Tehát, hogy...
3: Bekúszottam a tudatalattinkba. Igen. És rendesek voltak a fiúk? Nem csináltak ott fotókat, videókat, amiket felrakatnak az internetre?
1: Tilos volt. Mindenki csak ivott és...
2: Telefontiltás
1: volt, nem volt senki. Hát már megszokták, hogy ott vagyok, úgyhogy nem srácok, nagyon fotóznak.
3: Jó, srácok, nektek üzennék, hogy airdrop, jó? Már airdropoljátok át, ami van, és akkor megbeszéljük a többit.
1: Tavaly ilyenkor szorultunk be 21-8 személyes liftbe, ugye, amikor kimentett minket a rendőrség, meg a tűzoltóság, azt meséltem, az egy éve volt. De most nem lifteztünk, nem csináltunk semmit.
3: De hol
1: most...
3: csókolódás volt?
1: Volt, több barátom egymásra talált.
3: Aztán akartam mondani, hogy annyira szerettem, hogy valahogy 45 felett a férfiak elkezdenek olyan érzelgősek lenni részegen.
2: De csókolózásig azért nem jutunk.
3: Én már mindent láttam. Igen? Én már mindent láttam. Nem, igen, azt mondom, hogy annak indult. Eszembe. Lehet, hogy kicsit verekedésnek indult, tudod?
1: De aztán az valahogy.
3: Ilyen aggancsos szalkasztás, aztán
1: igen.
3: Ha már itt vagyok.
1: Igen. Ha Eszter van, akkor jó műsor lesz, ő garancia rá, mindig jobb a kedven az nap, amikor ő van.
3: A magas vércukor.
1: Nem jött ilyen, ezt most csak kitaláltam.
3: Ezt akartam mondani.
2: Julinak is minden volt valami kedveset.
1: Igen, nincsen, Julinak is minden reggel valós, hogy összepakoljam a hát meglehetősen törékeny hőnbizalmat. Nem, itt van, nagyon cuki, 16-os SMS-t írta is. Ezt is lefosom, azt írja valaki, mindent lefos, majd a kiválságműsorba küldeném Matolcsinak a 8-as számot. Ja,
3: melyik hát nap lesz?
1: Hát te nem is tudod ezeket.
3: De, hogy nem tudom.
1: Tudod?
3: Hogy annyit tudok, hogy lesz kívánságműsor, és azt is tudom, hogy te leszel benne.
1: Igen.
3: Kapitány, kapitányom, mikor lesz? Mikor
1: nincs
3: lesz?
1: Még, nincs még a dátum meghatározó, ugye Szabira megyünk, aztán én forgatok, meg ott vannak.
3: Szóval azt... úgy kéne, hogy mi megyünk Szabira, ugye? Igen. És te meg nem mész Szabira, és hiszen neked faradom. Dolgod van.
1: Igen.
3: Ezen a helyes.
1: Az lett kitűző, hogy szeptember 10-ig le kell tudni. Tehát ezt adtuk magunknak.
2: Jó, jó, szerintem az augusztust elengedhetjük.
3: Miért pont szeptember 11?
1: Nem, ha én meg vagyok a két plázsal, meg a forgatással, meg mindennel, az augusztus 20, utána én ezt szívesen letolom azért. Nem akarom görgetni, még mint egy fokhúzást. Én még ezt a nyárban azért úgy odapirítanám.
3: Plusz ugye akkor még meg lesz a fesztivál utáni depressziója.
1: Igen.
3: Ugye, és akkor az jól fog neki esni levezetésnek. Kicsit megint azt, hogy az direkt csinálta, hogy ne kelljen felvállalnia, hogy műsort akart vezetni, de
2: az de így az, igen, az ő élet.
1: Nagyon drukkoltam a spanyoloknak.
2: Hogy, igen, hogy intézted el a meccsen. A dolgot.
3: Meg vannak az embereim.
2: Meg
3: vannak az embereim. Ennyit mondok, hogy itt ott egy kiflis girosz, és minden rendben lesz.
1: Igen, úgyhogy ezt lefuttatjuk, nincs kibúvó, megcsináljuk, amit ígértünk, azt vállaljuk. Itt nincsen ebből itt kimászás, meg kimagyarázás, ezt meg kell csinálni. Úgyhogy jövök, és 12-ig itt fogok ülni.
3: És távolétemben választottatok új köztársasági elnököt?
1: Hát egy erős...
2: Ötleteink voltak.
1: Igen.
3: És milyen irányba fejlődött a dolog?
2: Hát szerintem.
1: Nem mentem tovább magamnál.
3: Ezt szeretnél?
1: Igen, ez volt. De aztán Anna 3-4-10-kor visszaléptetett, mert elmondott egy olyan meghatározó véleményt valamiről, hogy bejelentettem, hogy így már csak román köztársaság elnök tudok lenni, és visszalépek Anna javára, úgyhogy őt hívják fel este 8-ig. Ráadásul a polgárhölgy nem vállalta, úgyhogy...
2: A polgárhölgy?
3: A polgárhölgy. A polgárhölgy.
2: Volt egy pici kitérünk Zsül felé.
1: Minimális.
3: De az a férfiakat alapból el kell engedni, gyorsan, csak nő lehet. Ezt most mindenki érzi, hogy a nőnek kell lennie egyértelmű. És én azt gondolom, hogy egyetlen olyan nő van, aki mindent megtett azért, hogy ez a választás úgy sikerült, aki lemondott egy csomó álmáról, akit a Feri végtelenül támogat amúgy.
1: Így van. A kampányrendezvényein is ott volt.
3: Így van. És szerintem már pártja sincsen, hogy azért nem lehetne a Dobrev Klára egy köztársasági elnök.
1: Lehúzott egy csomót a Fletó mellett, úgyhogy
3: igen, vagy ő, vagy a Fletónak az új csaja, mert ugye ő képzi ki a köztársasági elnököt. És akkor vagy ő vagy, ez azt mondom, eldöntjük időközben.
1: Na, igen. Fletú bemutatta az új saját, ja, itten a vállás után, vagy a vállás bejelentésének.
3: De van egy zsáner, ezt kijelenthetjük, hogy szereti a gondyolhajú lányokat.
1: Szereti az esőben ázott frizurát. Tehát, hogy ez...
2: Jobban lehet tévénézés közben csavargatni, igen. Tudod, melletted ül, igen. És a bongyor akkor az úgy könnyebben
1: tudom, ki ez a csaj, de szimpi. Szimpi, olyan kirányosan fotóra, és olyan jó energiája, ott lehet aztán élőben nem milyen, de olyan szimpatikusnak tűnt, olyan kis kedves. Nem tudom.
3: Mert a Klára nem volt neked szimpatikus.
1: Nem igazán, te. De már csak attól sem politizált.
2: Hát... Ugye? Mert van véleménye nektek. Ez a bajotok az én Klárámmal. Ez.
1: Az a baj, hogy politikus. Innentől kezdve általában rühellem őket. De hogy most nem személy szerint Dobrev Klárát, hanem mindenki, aki a magyar politika közelébe kerül, mert nem nagyon hiszek már senkinek.
3: Ez azért, van az,
2: még
3: hogy
2: mindig
3: ugye?
2: Nem?
3: Igen.
2: Vagy már megint nem?
1: Hát...
2: Most még csak nézelődünk.
1: Hát ezért erősen keresem a dolgokat, a hogy mi történik, a kapaszkodót, igen. De Dobrev Klára múltkor nálam.
2: Nálad így... volt?
1: Igen. Na. Ott vásárolt zöldséget mellettem. 3 méterre eltünk egymástól.
3: És nem volt egy kis...
1: Nem.
2: Rád se nézett, be se szólt.
1: Nem, de elvitt egy akkora padlizsánt, hogy mondom, le a kalappa.
2: A józan puszkához sok padlizsán kell,
1: nem úgy,
2: tudod.
1: Ahogy kiszúrta. Válogatott főzeléket készült csinálni, mert kérdezte a zöldséges, hogy mit vegyen meg, mi a friss, tököt is vett, és vásárolt a szárszói zöldségesnél, tudom állítani.
3: Nem összödön.
2: Várjál,
1: nem összödön.
2: Igen, összödön, meg van még a pecó.
1: Hát a szárszón volt, egy szárszótól összöd 600 méter, hát, igen.
2: Ott tehát, vagytok egymás mellett. Ja.
1: Szárszói zöldség, és fölnéztem, mondom, nézd már, bongyor. És ott a Klára. Hát mondom,
3: az összödi beszéd után jól esik a szárszói főzelék, én ezt tudom mondani nektek.
1: Csak a Klára néri, aztán hova lesz az a padlizsán? Mi történik az a padlizsán? Mondom, tököt vett padlizsát, figyeltem, leskelődtem, és kilestem, hogy mit vesz.
3: Mert szezonálisan étkezik a Klára. Ez igen. Van.
2: Ami most ilyenkor jó, friss az.
1: És fura volt, mert politikus, de kifizette.
3: Nem próbált meg ilyen
2: venni? Nem szokott elmenni fizetés nélkül.
3: Nem vett elő a mentelmi jogát, semmi nem volt?
1: Nem zsarolta meg az zöldséges, hogy adják így, nem, vagy bezáradja a helyet. Nem, kifizettem, kedves volt, cuki volt, nézelődött, aztán
3: volt
1: tovább.
3: Volt uniós támogatás a zöldséges oldalára kitéve?
1: Abban a pillanatban szögelte ki a zöldséges.
2: Azt nem ők adták, gyerekek.
3: A Banana Kft. Tavaly 125 millió forintot kapott.
2: Hát most a szereled le, hogyha ilyen táblád van, mert elindult a nyomozás tegnap, ugye?
3: Most voltam egy Balatonfüreden, és hogy itt hajtottam végig, egészen sok kerítése van kitéve különböző ilyen óriási plakátok azzal kapcsolatban, hogy honnan van rá pénz, és ezek szinte mind amúgy magánházak voltak. Érdekes.
2: Azzá magánházzá váló házak.
3: Elvesztette közházi jellegét?
2: Igen, közházi jellegét elvesztette, először valami másnak készült, aztán támogattuk, és aztán egyszer csak...
1: 5 évig kell üzemeltetned, ha nyitsz egy ilyen panziót, hotelt, stb. Azt hiszem az uniós szabályozás. 5 évig, ha üzemelteted, megépíted uniós pénzből, 5 év üzemeltet, utána átszállt magántulajdonba. Ki van ezt találva azért? 5 évig nyitsz egy panziót. 5 év azt hiszem az a keret, ami hotel, panzió, stb. Még az se baj, a veszteséges, viszont felveszel rá annyi támogatást, hogy utána a negyedből lesz egy hatalmas nagy rezidenciád. Meg van ezt találva, vagy ki van ezt találva. Mi volt Füreden? Teltházad volt?
3: Mindenhol teltházam
2: miért,
3: volt.
2: Miért kérdezel ilyet egyébként?
3: Rendes emberek voltam, tehát a Zamárdiban, ahol ugye ott lehettél volna.
1: És mennyien voltak?
3: És teltház volt természetesen.
1: Teltházad
3: volt? Igen, mondták, hogy nem mindenkinek telik meg.
2: Miért neked nem megy a jegy, vagy mi van?
1: Én most egy kicsit szorulok. Lehet, talán kéne róla posztolnom kettőt.
3: Vagy ez a 65 ezer régen feladtál másnál, de az lehet, hogy még
2: szorongatja. Zamárdi. Én félek, hogy nem ugyanaz a közönség megy az előadásaira, meg a DJ ott.
3: Én attól félek, hogy de.
2: Igen? Van átfedés?
3: Szerintem abszolút ugyanaz a közönség van, és annyi, hogy ott ülnek tudni egy kis fényrudakkal. Hogy élted meg a gyerekkorod, Balázs?
1: Nincs gond, egy ilyen 80 jegy hiányzik a teltházhoz, csak hozzá vagyok szokva, hogy teltház. És így 400 valamennyi van Zamárdiba, megyek pénteken, egy ilyen kis beszélgetős
3: este. Hagytál neked üzenetet.
1: Hagytál Zamárdiba üzenetet?
3: Igen.
1: Na, megtalálom. Tükörre. Komolyan?
3: Kiírtam neked.
1: Rúzsa.
3: Kiírtam neki.
1: Na, de találok ott valamit? Egy kis fajöltözőbe? Kis kunyhóba?
3: Figyelj, az a legjobb, az a már, hogy a kertmoziban van ez a fellépési helyszín, igen. És egyrészt nagyon szeretem, mert házak vannak, úgyhogy lehet nézni a teraszról. Az egy éves páholy. A másik pedig az, hogy egy szaunaházban vagyunk elszállásolva a sarkon. Az nagyon jó.
2: De nem fűtik.
1: Nem. Felfoghatatlan. Tényleg egy szaunába mész, egy asztal tükrökkel, egy pici, nem tudom, hűtő, az egész, amit a fából lenne, kinyitod, és itt kilépsz a színpadra. Felfoghatatlan. És az egész egy utcában, és egy kertmozi. Tényleg nagyon érdekes.
3: Igen. Nagyon kedvesek az emberek, cukik, jó a közönség. Igen. Jó hely Zamárdi.
1: Írják is, hogy mindkettőre rögni mennek. Hát kap be. Na mindegy. Rohadék.
3: Igen. De néha mind a kettő sírnak.
1: Igen, mind a kettő sírnak. Ma lehet, hogy posztolok azért egyet róla, talán az segíteni a jegyeladás, nem?
2: Igen, ha szólsz, hogy vagy, akkor az ugye, mindig megdobja. Igen.
1: Arcoskodó, de azért most már így lenne kitenni, úgyhogy pénteken van, így lehet, hogy ma érdemes lenne kitenni egy posztot róla, hogy aztán erigyél Zamárdiba.
3: Vagy keresi magadnak szponzorokat ott Zamárdiba, akik mondjuk ilyen reszertsajta kiírják a lángosozó elé a járdára, vagy ilyesmi.
1: Igen.
3: Mikor kell, hova menni?
1: Igen, lángosos, az ilyen szórólapot.
2: Nem jó, melegbe a reszelt sajt elolvad.
3: Láttam, viszont rengeteg az árbaszonyok újra.
1: Figyelj.
2: De csak nekik. Nekünk legalább az sincs. Nekünk vízünk sincs, de szúnyogunk se.
1: A meteorológiai radarok felhőként értelmezik őket, majd megnézzük a felvételt. Brutál. De nem hiszed el, hogy mi van. Tehát, hogy...
3: De megeszitek végül őket?
1: Nem, ezeket úgy kell elképzelni, hogy így kiszállnak este, a levegő, az arcod, a ruhád, mindenet tele van, mindenre ráülnek, és reggelre ezek így effektíve meghalnak. Egy éjszakát élnek, hogy nem tudom mennyit, és ilyen összeállnak ilyen hálószerű bolyokba takarítod őket, hogy söpröd el őket ilyen olyan, mint a bodzavirág, amikor így leszed el, ilyen összeállnak az asztalon, a virágon, a küszöbön, az ablakra föltapadva, és szarnak ilyen kicsi fekete pöttyüket, amivel mindent összeszarnak. Figyelj, nagyon durva, de este kimész, és ha jön egy szél, és lefele nyomja a légnyomás őket, akkor lenyeled, belemegy a szemedbe, a ruhád rá.
3: Ez jó fehérje forrásnak tűnik nekem.
1: Iszonyat durva.
2: Csak
1: iszonyan durva. Tényleg, tehát nem az, hogy fölnézés, akkor hallod, hogy ott rajba röpködnek, mindenedre rá

0: lehet, hogy nem egy nap, de viszonylag hamar meghalnak. Lehullanak és reggelre mozdulatlanok. Vagy csak tetetik magukat, nem tudom.
1: Vezesd vissza, kipufogógáz nekik,
2: nem
1: meghalnak.
2: Tudom, de ez a három, az ítélkezően nézem a kardenboxról, tehát nagyon keményen ilyen vannak.
1: Mit látsz a szemükből, hogy a vezetést ítélik el, vagy egyebet?
2: Szerintem az egészet, a létezésemet kérdőjelezik meg.
1: Hogy az ő lakhelyüket te mit zargatod?
2: Szerintem túl öregnek tűnök nekik.
1: Hát ha három napig élsz, akkor... Mm.
0: Igen, és régen tényleg ugye mit látta itt írja valaki, milyen igaz, hogy berepült 50 ezer fecske, és ezeket lekajálták. De nem, hogy fecskét nem látsz, hát madarat is alig.
2: A fecskéket tehát, elvitte az elhízás. Annyit tettek meg ezekből az árvaszonyagokból, mert nem bírták. Ugye most ott tücsörögnek a parton.
0: Alig van gyerekek. Na jól van.
2: Nincs a fecske?
0: Nem, nagyon álltak, kihaltak, elüldöztük őket, levertük a fészkeket, nagyon nagy baj van, valami 5 millió fecske hiányzik, tehát hogy kemény. Na gyerekek, megyünk, jó? Menjünk, akkor fél hét van, jó? Szokásos reggelünket beindítjuk, és akkor jövünk mindjárt némi hírek, meg muzsika után itt vagyunk rögtön.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Utazási csomagjából ne felejts el!
8: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar TV paprika kilója csak 655 forint, a magyar max szegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
12: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
13: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
14: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék! Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
15: Úgy is tett!
4: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
17: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
18: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
17: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
18: Neked Cedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Cedacurt.
12: Cedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
19: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
1: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos

0: amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
1: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
2: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
3: Alfa Echo Bravo!
4: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Muki. Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium, véget ért a bűnsorozat, elkezdődött az őzek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik a következő csaknem két hétben zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhelymunkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórusnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodály.nál. Másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Három egymástól független sorozat ügy végére tettek pontot a kecskeméti nyomozók a napokban. Az egyik ügyben egy öttagú társaság tagjai hónapokon át loptak autókból, üzletekből és tanyákról. Egy kecskeméti férfi 5 vagyon elleni bűncselekményt követett el néhány hét alatt. A harmadik ügy főszereplője pedig főként kerékpárokat lopott és boltokat vett célba. Az eljárások során összesen 7 gyanúsítottat hallgattak ki, a 31 felderített bűncselekmény ügyében pedig vádemelést javasolnak, közölte a rendőrség. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mond a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
3: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
2: A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en.
1: Itt vagyunk, 3-7 lesz pontosan, 3 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Szevasztok.
1: Hello, bello. Tegnapi Bali zenére mikor jön Eszter újabb muzsikája?
3: Terrorizáltál tegnap?
1: Téged nem? Ja, az a hallgatókat. Igen, de jót sikerült. Szerintem jó volt. Ilyen kis goásveretős, hangulódós, fesztiválos.
4: Tehát pont az ellenkező oldaláról választott ennek a nagyon
3: hosszú. Igen. Én a goudásveretőset szeretem, de hát kinek mi?
1: Goudás volt egy kicsit, igen. Igen. Nagyon kedves SMS-ek jönnek. Nagyon imádjuk a műsort, évek óta minden adást naponta visszahallgatunk, mert Németországban Amazon futárok vagyunk, és így munkaidő közben mindig titeket hallgatunk vissza. Egyszerűen veletek jobban telnek a munkaórák, köszönjük a munkátokat, nagyszerűek vagytok. Köszönjük szépen. Hát,
3: az Amazonok is minket hallgatnak.
1: Igen, ez jó lesz.
3: A kentaurok is, mert akkor minden mitikus lény meg lenne.
1: Igen, igen, igen, igen. 17 nap gyerekek. Valaki elküldte ezt is.
4: Mi van akkor 17? Ja. Ja.
1: Ráfordultunk a végére. Az van, hogy itt van. De én nagyon távolnak tűnt meg nagyon, és 17 nap.
4: Hogy állunk? Szorul a popó, vagy meg vagyunk mindennel?
1: Van.
4: Legyünk nagyképűek, és mondjuk azt, hogy igen.
1: Vannak ügyek.
4: Vannak ügyek, még nem tudunk, hogy megyünk ki és be, de meg vagyunk.
1: És én is halálba szekíroztam tegnap a stábot, úgyhogy szerintem este 8 órakor már mindenki a pokolba kívánt, akit érintett a különböző jellegű és igényű kérésem, és ezek nem olyanok, hogy mi legyen a szobába, és mi legyen a kételink.
3: Csak gluténmentes kiegészítőket vagyok hajlandó használni.
1: Ha az a pisztácia nem marokkói, nem kérek belőle. Igen, csak libanoni pisztáciát vagyok hajlandó megenni.
3: És most öleljetek meg.
4: Ne, az nincs. Na,
1: olyan
4: az
1: olyan
4: nincs.
1: Érzékeny vagyok, gyertek ide, gyertek ide. De Balázs felnőtt férfiak ülnek, az aztán nem vagy, gyertek ide, gyertek ide.
3: Ne, kapcsoljuk le a lámpát, és most énekeljük el együtt a kumbáját.
1: Nem, tegnap beszéltem a produkció egyik fontos részvevőjével, alkotójával.
3: A jegyszedőkkel.
1: Igen, és azt mondta, hogy semmi baj, Balázs, ne izgulj, majd a fosás összerán mindenkit. Mondom, jó, oké. Ezek nekem jó mondatok. Leszünk olyan közel, hogy mindenki úgy fog már fosni, hogy az mindig összerántja a végére. Mert tegnap hallottam, hogy állunk, és hát megijedtem picit. Nem, de hogy vannak dolgok, meg én is kértem dolgokat, így zenével kapcsolatban, meg hogy legyen, mint legyen, hát már leteszik a hajukat, és akkor mondták, hogy nyugi.
4: Jó,
1: az időben
4: is.
1: A fosás az nagyon erősen tud működni, hogy az összerántja
4: a
1: dolgot.
4: De... Olyan jó a fejlődés történet egy ilyennek, hogy nagyon sokáig nyugodt vagy, ugye? Hiszen messze van, majd egy év múlva lesz. És 17 nappal előtte.
1: Igen, de aztán egyszer csak át, és a holtpont csak azt mondta, hogy most már gyere, csináljuk. De most már akkor legyen.
3: És
1: most
3: soha nem értettem.
1: Legyen, és most már csak ott csináljuk.
3: Vannak azok az emberek, akik ilyen kiegyensúlyozott teljesítményen fel tudnak készülni egy időpontra. Tehát az van, hogy tényleg van az, mint Kovács András Péter. Egy évvel később van egy időpont, akkor ő aznap leül, és minden nap egy órát fog vele foglalkozni. És ott, mire oda jut, addigra nagyon ugye kiegyensúlyozott lett a teljesítménye. Hát én nem ilyen csapatban játszom. De azt szeretem, hogy eltelik annyi idő, hogy már tényleg annyira magas bennem tud az egészen kapcsolatos szorongás, hogy már nem tudok semmi másra foglalkozni, csak azzal, és akkor az utolsó 3 hetet, vagy amennyire szükség van, akkor így nagyon intenzíven elkezdem foglalkozni, csapongva. Utána pedig lesz egy nagyon furcsa hiperfókuszom az ügyen, és utána ugye megoldod, meg átugrod. És akkor szerintem tényleg, amit mondod a srác, hogy amikor annyira közel vagy, hogy itt tudod, ride or die, tehát most vagy belehalunk, és vagy szuper lesz, akkor ugye megugrod. De most ez van, most össze kell állni az energiáknak.
1: Igen, én szeretem ezt mindig az ilyen fajta izgalmamat, vagy talán minimális szorongásomat, így cselekvésbe teszem. Tehát, hogy így akkor oké, akkor értekezzünk róla, menjünk még, találkozunk, legyen még egy érték, nyomjuk, kivel mi van, hogy van, telefonálok. Tehát, hogy tudjam, hogy tudom, hogy mi van, akkor jól megnyúszom. Néha félvem őket, túl nagy a csend, ez gyanús. Nem tetszik. Mondjátok inkább, hogy mi van. Jobb, ha tudom, mint hogy föl se hívtam. Úgyhogy, ja, 17 nap. 17
3: és milyen néven vagy elmentve a telefonukba? Ezt tudtad már?
1: Hát ez egy jó kérdés. Tehát, hogy ez egy jó kérdés.
3: Fostos
4: Bali.
1: Nem, attól szeretnek függ, velem dolgozni.
3: Igen, de majd igazából a nagyon dura, szerintem ilyen adrenalin akkor jön meg, amikor felébredsz aznap reggel. Tehát akkor máshogy süt rád a nap.
1: Az előtte két nappal már egy más állapot. Igen? Ez csak azt tudja szerintem, aki így színpadon van, vagy nem is tudom, hogy az már olyan, mintha egy ilyen átszelemülnél, vagy így nem is tudom, nem is átszelem, és egy ilyen fura kapcsolatod lesz a valósággal.
3: Nekem
1: kicsit az már napom. Ott vagy, de nem vagy ott. Már úgy...
3: Az előtte napok nem, csak az de mondjuk...
1: Igen, beszélgetsz más, emberekkel, igen. Ott vagy a próbán, de már olyan, mintha nem is lennél ott, hanem egy ilyen testen kívüli valami lenne. Nagyon érdekes tudatállapotai vannak egy ilyen nagyobb színpadra lépésnek. Hát ez meg aztán biztos, hogy nagyon fura lesz.
3: Gyűjtött befelé. Én a családommal kapcsolatban szoktam ezt nagyon megtapasztalni, hogy ott vagyok köztük, de nem vagyok jelen.
1: Tudom. Ja, ez abszolút, igen. Én így élek velük 30 éve.
3: Ezt nagyon szeretik különben az emberek.
1: Igen, na izgi, tök jó. Tehát, hogy én szeretem ezt a fajta izgalmat egyébként.
4: Mi van az emberekkel? Mindenki azt kérdezi, most már Eszter is bedobta, na, hogy őt is zaklatták vele, engem is zaklattak vele, mondtam, hogy fogalmam nincs, és most írják SMS-be is egy csomóan, hogy lehet bevinni ételt, italt, vagy hogy meddig lehet elvinni.
3: Nem egy piknik,
4: ne enni, igen, hogy nem enni mész, táncolni.
1: Hát igen, de ugye arra gondol ő, hogyha mondjuk bejön 4-kor, 2-kor van kapunyítás, mondjuk 4-kor odállna a színpad elé, vagy 5-kor, mert tényleg az azon fontos, tényleg a 7-re jössz, akkor nem jutsz be, csak 10-re, vagy 9-re, és hogy ő be akar vinni magával valamit. Egyrészt bent lesz, tehát ekkor erre egy kicsit tessék áldozni, nem a miénk, nem az én zsebem, nem ezért mondom. Meg italt is tudsz venni, de hogy ennek ilyen, igen, biztonsági okai vannak, tehát ez mindig előírt jogszabályok vannak, tehát nem arról van szó, hogyha elveszi majd a gonosz biztonságűr a vizet, akkor az azért viszi el, hogy egyébként ott benne megvett a 2000 forintos ásványvizet, hanem vannak tömegrendezvények, bizonyos feltételek, és ezeket a Puskásba, a Szigeten, az MVM-ben tartani kell, és ha egy reptér azt mondja, hogy te nem hozhatsz föl folyadékot, és a rendezvény így dönt, akkor az nem azért van, hogy ez most akkor itt aztán hú, de nagyon közd, de én ezt meg tudom mondani nektek még ma is, és holnap is. Vagy amúgykor valaki azzal bombázott, hogy gyereket be lehet hozni, mondja, hány éves, 17. És én mondom, nem, de miért nem? Hát mondom, meg kell venni neki egyet, érvényes nélkül nem tud. De gyerek.
3: 17 éves.
4: 17 évesen már.
1: Ez nem így működik, hogy azt mondod, gyerek, és behozod a rendezvényre.
3: 17 éves, miért? Ez nem gyerek már 17 éves.
4: Igen, ha én viszem anyámat, ugye?
3: Valahogy már családfenntartó.
4: Én is gyerek vagyok.
3: Ja, igen.
4: Ugye?
1: Igen.
3: Atya úristen.
1: Hogy ez most ez a hídon van, vagy a belépőpontnál, ne kezdjetek el, mert megbolondulok. Tehát, hogy hol kell letenni az ételt, a hídon vagy a belépőpontnál? Az pont 100 méter különbség. Még a hídon van esélyed megenni a fasírozott a zsömlét, és mire odaért? De azt tudom, hol vannak az ellenőrző pontok, lehet, hogy a híd másik végén.
3: Ássátok el.
1: Ez a beszéd egyébként.
3: Tehát, hogy most menjetek ki, ássátok el őket, a fasírozott zsömlét, a nem tudom, különböző konzerveket. De amúgy én úgy gondolom, hogy kaját be szoktak engedni. Tehát a piát nem szokták beengedni. Most nem tudom, mi lesz a szabályozás.
1: Dobunk ki erről is. Sok info kiment, de köszi. Akkor még erről is megy majd ki hírlevél, meg Facebook, poszt, meg Insta, minden. Akkor ezt kirakjuk, hogy mekkora üveg, mekkora kaja, hány kiló grill csirke. Mint a Dedo.
4: Kannásbort hozhatok el.
1: Igen, kannásborok és pálinkás üvegek.
3: De a kaja megöli a bulit.
1: Egyébként igen, ki akarod kajálni. Az Eszteri ott mond, el kell ásni.
3: Most
1: előtte. Elásod, lehetőleg ne oda, ahol a nagy színpad épül.
3: Meg ne oda, ahol friss a föld, mert oda már elástak valamit.
1: Igen, elásod, és 2 nap múlva kiveszed. Megfogod a pálinkás üveget, aztán megiszod. Elrakod valahol a parkolóba. Beérsz a K-hídon, jobbra ott egy parkoló, ott valahol eldugod. Meg vagy, nem?
3: Sokat kell mondani a közönségedről, Balázs, ne haragudj meg, hogy már abban a korban léptek, hogy már csak a hűtőtáskára tudnak gondolni.
4: Jó, hogy van ez a koncert, de azért a piknik az fontos.
3: Egy kis tejfölt hol fog tudni venni a töltőkáposztámhoz? Azt viszem be, bográcsostól, de hogy...
1: Nem fontos kérdés, bagyot be lehet-e vinni? Igen. Tehát ha a terápiás állatod a bagoly, hozhatod. Jó, ez fontos, de erre külön fölhívták a szervezők a fiatal, ezt említse meg, hogy bagoly hozhatod.
3: Bagoly, oké.
4: Okay. De inkább viszét vigyetek süket fajdot, mert ugye nagyon hangos lesz a zene. Tehát a bagoly meg ijed.
1: Egyébként így van, a süket fajd viszont nem hallja, úgyhogy ez nem fontos.
4: Inkább azt vigy.
3: A süket fajd, de ez tényleg süket.
4: Nem hiszem.
1: Igen.
3: És most akkor beszéljük ezt.
4: Jó, mindjárt rákeresek süket.
1: És mivel nem leszek ott, hol lehet nem bemenni? Meddig kell megcsinálni check-int? Aznapig. És a check-int át tudod rakni másra. Fontos. Ezen is változtattunk, mert tényleg, tehát nagyon durva, de check-outot tudsz csinálni. Tehát ha más jön veled, akkor check-in módosítása, rámész arra, és lemódosítod az övére az új vendégedre, akivel jössz. Tehát nem kell félni attól, hogy nem csekkolsz be, mert nem tudod, kivel mész. Meg tudod változtatni a check-int is.
3: Az a legjobb, ha egyedül jössz, és akkor senkivel nem kell bemenni.
1: Igen. Vakvezető kutyával be tudok menni? Nem, ha vak vagy, ne gyere.
3: Ezt most komolyan ezt mondtad. Hát miért ne jöjjön a vakon?
1: Hát vakon?
3: Feri is mindig vakon szokott jönni.
1: Ne jöjjön a vakon.
3: Hát Feri vak.
4: Én most akkor vagyok, egy csomó koncertre
3: ha
4: megyek.
3: Ha Feri kacsint, akkor gyakorlatilag
1: én most a veszélyes faktúra gondoltam, hogy sokan vannak.
4: Hát de bár a kísérővel
1: megy. Ja, oké, csak egyedül nem láttam ott, hogy most tudod, sokan vannak, nagy tömeg van. Én nem tudom ezt elképzelni. Amilyen állapotban
3: ki szoktál nézni egy buliban, nincsen sokkal több esélyed, mint egy vak embernek, ne haragudj meg.
1: Most én féltettem őket, erre gondoltam, de lehet.
3: Körbe adjuk őket, ha vak vagy, akkor jelezd. Ez fontos.
1: Azért a szóljál, igen.
3: Na, amúgy ilyenkor azt szokták csinálni, csak segítek neked, kedves érzéketlen doktor Sebestyén, hogy vannak mozdulj ki alapítványok, akikkel meg el lehet menni, és akkor ő küld veled valakit, aki lát, és akkor elmentek ketten, és ő vigyáz rád.
1: De ő is megveszi egyet, aki jön, ugye az alapítvány.
3: Nem azért,
1: csak üzletemben. Jó, csak bejön az alapítvány, nagyon szeretjük, hogy az egyet megveszi, ugye?
3: Igen, és egy másodszerűbb szózzák őket, hogy nehogy kettőnek számítsanak.
1: Igen, igen, igen. Bombát lehet bevinni, üdvalitabil kababában.
3: Az már bent lesz.
1: De hülyék, hogy paprikás csirkét, igen. Na jó, hát igen, egyébként ezeket még ezen a héten tudjuk elmondani, és aztán mi elmegyünk, és utána már a buli után találkozunk. Ez tök durva, de hogy minden más információ.
3: A süketeknek jobban szokott tetszeni a rendezvényt, mondom.
4: Nem zavarja meg a sok fény érted. Hát csak a hangot, csak a hang számít. Csak Németh Balázsra be lehet-e menni, kérdezik, ha viszi valaki.
1: Be lehet menni, és be lehet rakni egy ugrálóvárból, mindenki a kicsi a rakás játszik rajta, és mindenki arra megy, lekeverhetnek egy pofon. Igen, de ha Vici Mackónak költözik a Németh Balázs, akkor bejöhet, csak keresse meg Füles Farkát.
3: Szerintem Németh Balázs már ott van. Én azt szeretném, hogy leforgassa valaki azt a Schubert Norbi videót, amit annól csináltak Rékával a szigeten. Emlékszem, amikor kimentek ketten.
4: Az, hogy ott megerősök.
3: Hogy itt fogják megújjazni a gyereket? Na, azt csinálják meg a Németh Balázsra. Azt nem lehetne?
1: Egyébként
3: simán. Egy újrajátszás.
1: Igen. Bukott köztársasági elnökökbe mehetnek.
3: Most már nagyon sokan vannak.
1: Már nem tudom követni, hányan vannak, igen. Tényleg nem tudom követni.
3: Egy külön VIP-et kell létrehozni amúgy. De ezt a köztársasági elnököt ezt ne engedjük el, szerintem, hogy a hétvégén meg lesz.
1: Megtaláljuk.
3: Szerintem is meg lesz.
1: Megtaláljuk. Teletekszen fent lesz a buli. Na gyerekek, itt van a játékosunk, aki várt egy kicsit. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
3: Sziasztok! Hú, kicsit, hogy
4: sikerfajt vagyok.
1: Igen, igen, kicsit. Akkor visszafeküdtél, vagy visszaaludtál, vagy mi van a fordulatszámod? A Zoli.
2: Még egyelőre még nem hat a kávé, amit még reggel ittam, aztán várakozott meg. Igazság szerint ráérek. Munkában vagyok.
1: Pitong. Pitong neve mond nektek valamit?
4: Nem. Pitong.
3: A Tangás Péter?
1: Pitong. Hát az mennyire jó az a film. Süket lesz a DJ. Van egy DJ, aki elveszíti a hallását, Ibizán játszik, és megsüketül, és úgy játszik.
3: Én csak olyat ismertem, aki büdös lett.
1: DJ. Most megint miért kell személyeskedni? Tehát, hogy miért hozott fel ezeket a dolgokat?
3: Ezt csak itt hagyom a szobában.
1: Kivel játszanál, Zoli?
2: Az Eszterrel.
3: Zoli, látod, ugyanezen a fordulatszámon vagyunk, úgyhogy passzolunk egymáshoz. Csapassuk.
2: Hát, meg felőlem nyugodtan.
3: És te honnan jöttél, Zoli? Csak hogy tudjam, hogy kivel állok szembe.
2: Nyíregyházam elől.
3: Nyírtelek.
4: Na.
3: Na jó, van, akkor van mondandóm.
1: Hát akkor itt aztán itt nagy, megegyezések lesznek, mert akkor ismeritek ott azt a részt közösen.
3: Én nyíteket hát, nagyon jól ismerem.
1: Talán. Jó, na akkor 3-2-1 tessenek játszani.
3: Zoli, megvan még a fantasztikus fagyizó nyírtelkem?
2: Melyik?
3: Azt hiszem,
2: volt egy pár.
3: Azt hiszem Floridának hívják. Most jutották Florida.
2: Az ott van a templom mellett? A félúton?
3: Ha tudnám, hol van a templom, meg tudnám mondani, de sajnos fogalmam sincsen. Ahogy mész át nyírtelkem, balkész felől van egy ilyen fényfüzér, és az oda szokott ki lenni írva, hogy hánykor van nyitva, vagy mi újság van. Zoli, te nem is vagy, nyírtál ki!
4: Nem is vagy.
3: Jó Isten! Felbosszantod!
1: Igen, nagyon passzív voltál, Zoli.
2: Nem, figyelj, az a lényeg, hogy én több mint 10 éve nem lakok ott, hanem Szombathely mellett vagyok. És jövő héten, most hétvégén megyek nyírtelekre, és valószínűleg elmegyek majd fagyizni is, de most jelenleg, ahogy az a fagyizó, hogy konkrétan hol van...
3: Ne szólj hozzám, Zoli!
1: Hogy fölélénkültél, Zoli, mióta nem vagy játékban?
3: Eljátszottad az esélyedet, bizalmat
1: beépített. Ezek jöttek. Véget ért a játék, hogy megerett a nyelvet?
3: Hogy megerett?
1: Hogy megszaladtál te, Zoli?
3: Meghazudta, ide hazudta nekünk, hogy ismeri nyírtelket. Azt akkor kiderül Szombathelyenél.
2: Nem, mert én konkrétan a művészetbe jártam Nyíregyen. Ami ott van a múzatértől nem messze.
4: Művészetében? Milyen
3: művész
4: vagy?
3: Én haza fogok menni jövő héten, és ki fogom kérni a tablódat, Zoli.
1: Ha nem vagy rajta.
2: Nyugodtan, mivel hogy a tablóképünk nem lett fenn, mert a izinnél a főtérnél volt kipakolva, annak idején ott a megkívántól nem messze a
3: klasszikus nigériai hazudozó.
1: Nem. Mi van?
3: Zoli,
2: megkívül nem messze volt egy alakszont. Nem érdekel.
1: Az a beszéd, nem.
4: Le vagyunk egy kicsit cseszve.
1: Zoli, te vagy itt, amitok a társakban leintelek. Jócsikám, hagyd abba. Jó, abba hagytam, csöndök
3: de jó. Jó, az Zoli. Meg fogjuk, mondom, utána fogok járni, ki fogunk kérni az évkönyvet, a tablódat, és aztán meg fogjuk írni, hogy így van-e.
2: Nem fogod megtalálni, de azért a suliba bemész, és mondod azt, hogy ki vagyok.
3: Hát én a Zoli miért
2: jöttem.
1: Oké. Jó, Zoli, leírt a kávéjáték alatt hívják többet.
4: Fölébredtél rendesen.
1: Beindult ez, hogy figyelj, de nincs plusz ajándékod, azt látom a monitoromon, de van egy ajándékcsomagod, ezt mi nagy szeretettel. Odaadjuk neked, jó?
2: Köszönjük. Köszönjében.
1: Jól van. Na, örültünk, vigyázz magadra.
3: Hello, Zoli.
2: Én is. Sziasztok.
4: Hello, Zoli.
1: Hello, Zoli. A teljesen rapszodikus játékos. Alig beszél játékban, előtte nagyon lehangolta, hogy vége a játéknak, mint a három kávét megívott volna.
4: Leletűcsesz a mindenért.
1: Igen.
3: Teljesen felbosszantotta magam.
1: Hát ezt megnyerhetted volna, ráadásul elvettem tőle volna, mert passzív volt-e volna.
3: De nem akartam megnyerni, mert már fel voltam bosszantva.
1: Hát de ha felbosszantanak, akkor az baj. Miért? Elveszetted a játékot, hát belehergelt valamibe, hideg.
4: Ez megérte, szerintem megérte ha, ez a
3: ez a gondolkodás, ez a toxikus balás, mindig csak győzelem a győzelem. És a részvét? Az, ami van?
1: Az hiányzik. A részvét, az hiányzik belőlünk. Egy. Na mindegy, jól van. Érdekes volt a hallgatói átalakulás, ami történt.
3: Egy ipari ilyen metamorfózison ment keresztül, de az, hogy valakinek nem lehet utána járni, melyik iskolába járt, azért az gyanús, csak mondom nektek.
1: Ja, ha nem mondja el.
3: Hát nem hagyja, hogy persze, mert tudni, hogy oda jártam, de amúgy nem oda... Nem, nem,
1: hát valószínűleg akkor az lehetett, hogy oda járt, de nem fejezte be. Ugye? Mert akkor nem vagy te ott a
4: de van, mondta, de van. Hogy volt tablójuk, csak nem volt a főtéren, a nem tudom, a milyen áruháznak a kirakatába.
3: Skála, nem skála volt ott.
4: Skála áruház kirakatába volt, és aztán leégett.
1: Neki legalább volt tablója.
4: Na, tessék.
3: Nyíregyházi kirakmának, hogy mi volt annak az áruháznak a neve, ami a Meki mellett volt a főtéren, most már én sem emlékszem rá, és felidegesített.
1: Röltex.
3: Nem. Aranypók.
1: Aranypók.
3: Nem
4: Keravil.
1: Vasedény. Nyíregyházán ilyen lehetett körülbelül.
3: Nem ilyen volt, nem ilyen volt. De...
1: Éva butik.
3: Skála! Skála áruház.
4: Ó, ott is volt. Hogy lehet volna skála? Pesti bót volt.
3: Skála áruház volt.
4: És nektek is volt skála kópé?
3: Igen, de nálunk is outlet volt automatikusan.
1: Hú, de jó.
3: Az volt, hogy a többi városban hitték a jó cuccokat, és hozzák a skála outletet.
1: És volt neki is, ha bemegyek, kijövök.
4: Jövök, de milyen jó!
1: Ha bemegyek, kijövök. De nagy reklám volt.
3: De én nem emlékszem.
1: Ez már generációs különbség köztünk.
3: Ez már csak a volterenesek tudják.
1: Ez csak a 70-esek tudják, igen. Na jövünk, gyerekek, 7 óra van pontosan. Döbrenteni téren keresztül áll egy villamos. Pont elzárja a felhajtót a rakpartról. Forgalom irányítók vannak, úgyhogy az ott szép lesz, jó? És hát sok minden van ma, úgyhogy mindjárt jövünk, jó? Ne menjen senki sem.
0: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
5: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csogliterenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
5: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
6: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
10: Úgy is tett!
11: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön! Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat, fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét! Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon! safaripark.hu.
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
14: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá 0639-441-509.
15: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A Tiszakécskei Barack Thermal Resortban. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
0: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtó verseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtó verseny Izsákon, július 23-26.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
17: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
18: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó.
19: Kecskemét, Napsugár utca 2.
18: Veszelsz ki autóbontó.
20: Július 30, augusztus 1.
21: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
20: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
21: második Kecskeméti Summer Fest.
20: Jegyek oneticket.hu.
3: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
10: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
22: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Reklámot hallottak.
20: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
23: Újabb tragédia a Dunánál. Kezdődik az albérleti főszezon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. Demeter Dia vagyok. Tragédia a Dunán. Úszás közben merült el egy ember a folyóban még hétfőn délután Ordasnál. A kalocsai és a bajai hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával csónakkal kezdték meg az eltűnt keresését. A kutatásba bekapcsolódott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvár szolgálata, valamint a Tolna megyei katasztrófavédelem drónja is. Csak nem 3 órás kutatás után egy búvár megtalálta a vízben elmerült embert. Ezt követően az egységek a vízből kiemelték és kivitték a partra, olvasható a katasztrófavédelem honlapján. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Az elemzés szerint Kecskeméten nagyjából 70 ezer forintért lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 118 és 170 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Lézerrel világítottak egy alacsonyan szálló katonai repülőgépre Balló szöktérségében. A híres.hu információi szerint a repülőbázis feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomoz az elkövető után. A lézersugár a pilóta fülkében elvakíthatja a személyzetet, ezért az ilyen esetek a repülés biztonságát is veszélyeztetik. A hatóság szerint a lézeres támadás bűncselekménynek minősül és akár letöltendő szabadságvesztéssel is büntethető. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Sülike, Viki, Laci, Rázsko, Eszti, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után 17 perccel.
2: Szevasztok! Egyesével válaszoltunk kézzel a írott levelekben. Így a van. Feltett kérdésekre, azért jöttünk ilyen későn, ami az Oti bulit illeti.
1: Így van.
2: Hogy gépágyút tudok-e bevinni, ágyat, és nem tudom, kislámpát, tablóképet,
3: Fideszest.
2: És egyebeket.
1: Minden megválaszoltunk. Kézírással így van, ezt tartott egy ideig.
3: Érti vevényesen fognak érkezni pont az időpontra.
1: Így van, de itt vagyunk gyerekek, elindítjuk ezt a reggelt, és van egy időjárás jelentésünk.
2: Az mindig van, egy jó időjárás jelentés ebben a rádióban nagyon sűrűn előfordul és elhangzik.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu, klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Hát ez most már lassan tényleg a himnuszunk lesz ez a dal, gyerekek, az van, hogy így addig ment ez a loko-loko, még aztán végül is aztán itt ráerőltettük mindenkire, és megszerettük. Ez olyan, mint a nagy zserbója. Nem évekig hozzá, egy idő után meg már azt mondta, hogy jaj, jó, ez megesszük, jó lesz ez. Jó lesz ez. Olyan zene lesz, amilyen tegnap is volt, nagyon tetszett Jani Zalából, de lehet, gyerekek. Tehát ez nekem azért van ám a kis tarsolyomba. Ha, úgy ér, ha ez a vonal tetszik, nekem ez az irány.
2: Nézem, van bekészítve egy Lady Gaga, mehet.
1: Tudunk.
2: Van egy kamrám, van vagy egy, a tiéd.
1: Egy jó kamrád, az is van. Hú, gyerekek, de finom volt ez a reggelim.
3: Nom.
1: Most ért le. Nektek is?
3: Nyom.
1: Van
3: nyom.
1: Egy ilyen...
2: És akkor most zene. Ja.
1: Mindenféle.
3: Ilyenkor kell megint egy nagy pohár vizet, Balázs, majd segít rajta.
1: Úgy érzed?
3: Így van.
1: Hogy a hisztamin allergiámat, az úgy...
3: De már érzed, hogy fel...
1: Persze, jövöget. Tonhal tojás együtt, nekem csodálatos.
3: Kis szívdobogás? Ez a kettő.
1: Az úgy nagyon, nagyon finom tud lenni. És hát nem tudtuk, mert megint elfelejtettük, de szólt egy hallgatónk, hogy mivel július utolsó szerdáját éljük.
2: Már adásilag.
1: Adásilag, mi ugye.
2: Belőle, de mi már nem vagyunk a jövő héten.
1: Köszönöm, nem mondjátok el így, vagy jövő héten lesz még egy július, ami szerda, nem így értem. Hanem az van, hogy akkor viszont nekünk az utolsó, úgyhogy ez egy mocskos nagy jónás lesz így nyáron.
3: És very big, oh my god, very big.
1: Oh my god, very big, így van. És az van, hogy itt aztán nyári gyónások lesznek, úgyhogy itt aztán kőkövön nem marad, gyerekek. Remélem mindenki mindenkivel mindent csinál.
2: Így van, csak szaftosokat akarunk.
1: Csak szaftos.
3: Én jókat hallottam a héten.
1: Van történés.
3: Van, én jókat hallottam. Nekem szerintem most kicsit úgy beröfettek a dolgok.
1: Igen, nekem is van. Van a szűkebb körben. Ez s az.
3: Na, hát akkor...
1: Úgyhogy akkor 8-tól gyónunk, gyerekek. Jó, mindenki készítse elő, hogy mit szeretne nekünk meggyóni, megbeszélni velünk, és akkor könnyíthettek majd egy kicsit a lelkiismereteken.
3: Így van.
1: Megvan a légnyomás különbséggel kiszippantott férfi.
2: A repülőgépes.
1: A Ryanair-es gépes? Megvan ez a történet, hogy ugye...
2: Meg hát átbeszéltük ugye adásban is, hogy ott kidobbant az ablak, a csávó meg kilógott.
1: Igen. És hogy arról is beszélgettünk, hogy mi ennek az utóélete. Van-e pszichológus, van-e valami Ryanair-es segítség, van-e ez utókezelve? És most megszólalt a pacák, akit majdnem kirántott a kitört ablak, és hát a Ryanair-es baleset után ő nyilatkozott.
2: És mit mondott, hogy ezen túl is mindig így akar utazni, mert jó levegő volt kint.
1: Egyébként ez érdekes egyébként, hogy azért itt tényleg ez milyen hatást vált ki.
3: Kapott-e valamit a Ryanair-től?
1: Ez is egy jó kérdés, hogy kapott-e valamit a Ryanair-től.
2: 20 eurós szendvics kupon a következő.
3: Ezt akarom, hogy ez néhány utat legalább. Szigorúan ablak mellé.
1: Igen, tényleg érdekes a dolog. És ugye elmondta, úgy hívják, hogy Jupsa Karovics, ez a neve ő egyébként, és a kórház elhagyása után interjút adott egy francia lapnak. Azt mondja, hogy a jobb karján egészen a hónáig és a mellkasáig égési sérülések és véraláfutások vannak neki, nyakmerevítőjét 6 hétig kell hordania, és akkor döntik el majd az orvosok, hogy van-e szüksége műtétre, ahogy őt visszarángatták ott az ablakból, megsérült a nyaka is.
3: Hát ez azért... csodálom.
1: Igen.
3: Ez olyan, mint hogyha... Tehát, óriási vákum van, nem? Tehát valaki a szülőcsatornából próbálok visszahúzni. Fú, na,
1: igen. Nagyon durva. És ugye mi marad meg? Megmarad, ahogy téged rángatnak? Törli az agyad a traumát? Megmarad az, hogy lógsz kint az ablakon? Megmaradnak a zajok, a fények, a hangok? Megmarad-e a maga a robbanás? Mert ugye nagyon sokszor a balesetben azt mondják, az agyad törli az emléket. Tehát, hogy nem emlékszel semmire, teljesen kitörlődik, nincs meg semmi. Vagy csak arra emlékszel, megkérdezte a riporter, amikor már kint lóg az ablakon. És azt mondta a pacák, hogy a robbanásra emlékszik, bevillanak neki képek a robbanás hangjáról. A hangja maradt meg, ahogy süvít a szél, fölrobban az ablak, és azt mondja, hogy minden este úgy alszik el, hogy ezt hallja. Oh. Tehát minden este ez van a fülében.
3: Ennyire tetszett neki?
1: Igen, ennyire jól szórakozott rajta. Igen. Ugye kim volt neki a feje, és a káosz is megmaradt neki, tehát azt mondja, hogy az a káosz, ami ott a gépen kitört, az is megvan, és azt, hogy a fejem is, a nyakam még mindig fáj, de életben vagyok, a biztonsági öv mentett meg, hogy be voltam csatolna, lehet, hogy a sors volt, hívő, de még inkább hívő lett, és minden nap hálát ad az életnek, hogy ő életben van, egészen átformálta a gondolkodását. Máshogy tekint dolgokra, és a hála az első, ami eszébe jut, ha ránéz a családjára, vagy a gyerekére, vagy a szeretteire.
2: Ez tök jó, de meddig hagyod magadba ezt a robbanást? Tehát mikor mondod azt, hogy ezzel most már csak kéne kezdeni valamit, hogy minden este úgy fekszem le, hogy...
1: Kérdés, hogy tudsz-e, tehát ez a poszttraumás teszet, ez meddig marad? Ez lehet
3: nagyon
1: évekig,
3: friss,
1: lehet,
3: Feri,
1: igen.
3: Hát akkor nincs még ilyen és... döntési helyzetet, hogy ez most maradja, vagy nem maradja, hát ez most a
1: hete. Lehet, hogy évekig álmodsz vele, lehet, hogy ez egész életedbe visszajön.
2: És akkor mit mondasz a Rájender úrnak, hogy ezért jön egy jó perelés?
3: Hogy pénzt kérek,
2: pénzt
3: uram.
2: Pénzt legalább, hogy minden este robbanást hallgatok, lóvét.
1: Hát ez is egy jó kérdés, igen, a per, mert hogy évekig vesz egy jogi eljárás, évekig bejársz, tanukat hívnak, kinek a hibája, akarod ezt? Tehát, hogy nyilván függ az anyagi helyzetet.
3: Mit írtál alá, amikor megvettél egy jegyet, tudod, mert az a sok pici apró betű.
1: Amit el sem olvasol,
2: hogy ablakrobbanás esetén nem fizetünk.
3: Igen, és tökre benne vannak ezek szerintem. Az egy érdekes kérdés amúgy, hogy milyen hatása lesz az életére, de azért maga a trauma, ugye az nem kell, hogy teljes mértékben meghatározza az életedet, inkább az, ahogy te ezt az egész, hogy ennyien feldolgozod, de a Ryanair meg lehetne annyira jó fel, hogy azt mondja, akkor azt a részét szívesen segítem a részedre, hogy akkor ez jól menjen, meg könnyű legyen, meg ilyenek.
1: Igen, itt még nyilatkozott az ügyvéd is, aki elmondta egyébként, hogy a személyzet állítólag az utasok beszámolóján sokkos állapotban volt, és hogy mindenki egyetértett abban, hogy a személyzetben sokkos állapotban voltak, és attól tartottak, hogy a gép lezuhan, ennek ellenére kiválóan végezték a munkájukat, és a pacák tényleg fél mellkassal kilógott. Tehát, hogy az volt, hogy nem csak a fejét vitte ki, hanem mondta az ügyvéd, mert ugye azt mondta, hogy ő is több dolgot olvasott, és hogy mellkastól felfelé kirántotta a légáramlat az ablakon, tehát ez nem volt ennyire egyszerű, hogy jó, be volt kötőjéle. Ablak mellett ült, és ugye amíg az ülés nem tart, a felső részét az úgy, ahogy van, kiszívta a légnyomás. Hát azért, mire a Ryanair megdicsérte a légiutas kísérők munkáját?
2: Na.
1: Hát mondjuk azért az rendben van.
2: Igen.
3: Amúgy ez egy olyan veszély, ami engem például nem fenyeget.
1: Nem, ha együtt utazunk, mindig te ülsz az ablaknál.
2: És olyankor az út alatt csak úgy hívunk, hogy tömítés.
1: Igen, és elállod a kiállatot, tehát ott se kisebe nem megy, se levegő, se semmi, nekünk az tökéletes, amíg a pilóta leteszi a gépet.
3: Szerintem akkor ezt megoldottuk.
1: De fogjuk a lábadat.
3: Látok testes utastársat, kérjétek, hogy üljön az ablak mellé.
1: Igen, Ryanairnél mindig valaki olyan mellé üljetek, gondoljatok bele, igen. Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbáltak elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
3: Micsoda?
2: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz egy bőröndel a kezedbe?
1: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
3: de
1: tudom.
3: A bőrönd.
1: Hát szerintem a te bőröndet gyorsan odaadnám. Feri, Feri!
2: Az pont illik bele.
1: Nézzék meg, az oda passzol a kiállt.
3: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
1: Ez egy jó kérdés, igen.
3: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor ez mit jelent pontosan?
1: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra, kell
2: szükség van rá!
1: Szükség van rá, parányjuk az ablakon! Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
3: De egy ilyen algaelvű hal, tudod az üvegbe szakadni.
1: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
2: Amúgy is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
1: Hát, na, kérdés, hogy mennyire ott jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, azt mondják, hogy tökös volt. Ugye albán, hát érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét. Nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
2: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab meg szigetelő szalag, és megoldja.
1: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. Amúgy. A pacák azért nem halt meg.
3: Be volt
1: egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad. De azért úgy most ezek után, nem?
3: Meg gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n?
1: Hát figyelj!
3: És soha nem jönnek rá. Soha nem jönnek rá, mi történt veled.
1: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és ha lezuhansz is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt, hogy kirántott! És gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod. Ezt nem hiszem el.
3: Nem, akkor
1: félmesszerűen zuhanok le a kép
3: WC-ből. Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcukra.
1: Igen, van egy ilyen. Igen, tehát valószínűleg a rántás pillanatában sem halsz meg azonnal, mert 10.000 méter magasan is.
3: Jó híre háziasszonyoknak.
1: Igen, tényleg. Mert tehát ugye mi van? Hát az van, 10.000-en azért gyorsan megfajtsz, meg nincs oxigén. Most 4-5.000-en azért ott ülsz a budin és kiránt.
2: Van még permásod,
3: de nem akarok gondolni. Nem akarok meg ott kirántni, hogy az egy pici nyílás, azon nem tud kirántani, inkább az, hogy mi van akkor, hogy csak így a belsőségedet rántja ki belőled.
1: Beszorulsz úgy, hogy feláll a lábad, a tested így félbehajlik, és úgy vagy benne a WC-ben, és a seggednél fogva kiszív mindent a beledből a légy.
3: Igen, hogy a lábadat nem, igen, csak beszipantja ott a ánuszrózsádat, és ott azon keresztül pedig mindent ki tud beszipantani.
1: Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi szelfi, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szerveim, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
2: Mivel a belső de kiszívna, így lassan esnél össze.
1: Igen. Segíts, csak egy fotót akarok
3: győzni. Azt mondom, egyetlen pillanatom, akkor végre laposan hasonló, és senkinek nem tudom megmutatni.
5: Ez történt.
1: Igen.
3: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép ugye gyakorlatilag az a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajzfilmes hozzáállás?
1: Szerintem csak behorpad, és így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed. Tehát nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
2: Igen.
1: Abban van méltóság. De a budi ne szívjon ki.
2: Zuhasz és azon gondolkozol, hogy így fognak megtalálni.
1: És szerintem az, hogy ez még egy pillanatra eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedbe. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
3: És mi van akkor, hogyha először a heride szippantja ki?
2: Ja,
3: és azt már látják az utasok az ablakon, mert az már ott lifeg így a repülő mellett. Tudod, így azért. Igen, és
1: akkor... Balázs, oda néz.
3: Igen, és csak utána jön az összes többi része.
1: Jó, bárhova megyünk, akkor te már tudod, hogy A, B, C, vagy C, vagy D, vagy F. Jó? Tehát ott kell ülnöd.
3: C vagy F. Ez jól sikerült. Valás, ez jól sikerült.
1: C vagy F, ott vagy. Ott jó, kell ülnöd.
3: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
1: Igen, holnap mész Münchenbe?
3: Megyek Münchenbe.
1: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
3: Évent egyszer felülök repülőre.
2: És mi előadásba mész?
3: Nem megyek előadásba, majd oda is szeretnék menni, majd előadni is, de most a családomat elviszem ebbe az egzotikus Münchenbe.
2: Miért pont München?
3: Mert a férjem nagyon kevés dolgot szeret Isten igazából csak a világon, de az egyik nagyon. Az a sör, az pont a sör. És úgyhogy most megnézzük, hogy az úgy rendben, a bruverályok ott hogy vannak.
2: Tudják-e
3: ott?
2: Tudják-e még csinálni rendesen?
3: Így van, így van.
1: Én voltam Münchenbe, ott talán van egy állatkert. De hogy olyan nagyon...
3: Na, nem
2: hát szerintem, igen, mivel hogy így elég nagy város, szerintem azzal nem tudsz mellé lőni, mert
1: nem nagyon össze, mi valahogy gyerekkel keveredtünk oda, hogy mit csináltunk Münchenben, nem tudom, de van egy állatkert, emlékszem.
3: Elhozom Ottinak majd a herefogóját a rendezvényre.
1: Jó, meg söröket kóstoltok, és ezért elmész

0: Igen.
1: Ennek senki sem tud.
2: Szexi lenne.
1: Ennek senki sem tud ellenállni. De az a gatya az nagyon durván néz ki, és főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövid nadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövid nadrágot, az a legszebb dolog a világon.
0: Igen.
1: Abban van valami szűzies, van valami új.
0: Azért, hogy München egy szép és egzotikus város, 1000 kilométer a tengerparton.
2: De fürdeni mennek, érted, vásárolni.
0: Mondjuk sok némettel nem fogsz találkozni, ebben hallgatónak igaza van.
1: Nem is azért megyünk, hogy a németeket megnézzük magunknak.
0: Igen. Azért este a parkokon, meg mindenhol azért óvatosan menjetek át, mert azért ott is küzdenek már problémákkal.
1: Veszélyek? Na, ezt most meg fogom nézni, ezt már kiderül. Én amúgy Szabolcsi vagyok, tudjátok, tőlem jobban félnek, mint fordítva.
0: Jó, a no-go zóna, tudod, mit jelent?
1: Ne
0: szeresd a kihívásokat, higgy a feliratoknak.
1: Vannak ilyenek?
0: Nem hogy tudom. Ne, nagyon sok német.
1: Münchenben.
0: Hát sok német város küzd már, azért nagyon, nagyon komoly bajok vannak, igen.
1: Most küzdhetnek tovább, mert jönnek a nyíregyháziak.
0: Ja, majd úgy helyre teszem innen. Két csicskalángos leversz nekik, aztán
1: gyere,
0: menekülnek.
1: Gyere.
0: Mit adogászol ott azzal?
1: Mi vagy te? Hogy érzed itt? Igen. Na, igen, ezt jó, ezt majd intézzük.
0: Jó, egyébként figyelj, nem egy rossz lokáció.
3: Érdekes választás.
0: Szereted a kihívás.
1: Igen, már kétségbe esett hallgatóknak mondani, hogy bejövök reggel, és utána megyek Münchenbe, jó?
0: Na már, be is belekötöttek?
1: Nyugodjatok meg. Srácok, utána pedig elmegyünk 2 hét szabadságra, senki nem jön be.
0: Így van, nem leszünk. Na jövő mindjárt 7:30 pontosan 1 perccel, lassan kezdhetitek a gyónást. Még nem kell, csak fogalmazgassátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után.
4: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
6: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Reklám.
7: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Na, mit kérsz inni, kicsim? Van baracklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
10: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
9: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
10: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
6: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden cseppben.
11: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. safaripark.hu.
12: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22. Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse web oldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
13: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
14: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
6: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
15: Üdv mindenkinek, aki éppen munkaközben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
6: Rádió 1 gong. Gong. A munkaközben is csak igazi mai sláger megy.
5: Hallgass minket online weboldalunkon. radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
6: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, nyáron is dolgoznak a revizióban.

0: szorok, keresik a 2027-es év madarát. Demeter Dia vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait, egy hordó dongákkal bélelt kutat és összesen 31, a 16-18. Századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül. A feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a hiros.hu. A feltárt leletek a Katona József Múzeum gyűjteményébe kerülnek. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskun megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termán és szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgóárusait ellenőrzik. Olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a megye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes. Mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
1: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, a másik macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuvik.
0: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: reggel.
1: Na, felébredtetek? Azt a rohadt mágyos jó életbe. Hát ez a Dua Lipa azért milyen jó, nem?
2: Gyerekek,
3: ittunk valamit? Új albuma?
1: Szandi új albuma Dua Lipa remixbe. Tehát Dua Lipa remixelte Szandi új albumát. Ez van, gyerekek.
2: Ez a szervit.
1: Ez kiüti az álmot. A szemedből. Igen. Na, jó van, gyerekek, jól van. 8-tól akkor gyónácska?
2: Persze, mehet, hogy ne.
3: Már olvasom, hogy gyónásokat itt jöttek hozzá.
1: De még nem küldjétek, csak úgy finoman álljatok rá fejbe, de még nem kell lesz nekünk elküldeni. Igazából, hogy mit gyurnátok meg, csak úgy szépen lassacskán. Jó, majd itt szépen megfogalmazzátok, és akkor elkülditek 8-tól beolvassuk. Figyeljetek, mi lehet azzal a nővel szerintetek pszichésen, aki...
3: Nyitott vagyok, igen.
1: Igen, aki júliusban, bármennyire is szereted a karácsonyt, júliusban már ünnepi hangulatban vagy, 40 éves anyukáról van szó, aki rajong a karácsonyért, és júliusban karácsonyi szedben üldögél otthon, és állítja össze a karácsonyi menüt. Megtalálta őt most az angol bulvárlap, és azt találgatják, hogy van az, hogy anyuka már karácsonyi lázban ég júliusban. Sima feltűnési visszatességű beteg, vele valami pszichés probléma van, a szomszédok nem hiszik el, ki van világítva már a háza, és januárban figyeli a leárazásokat, 800 fontot spórol így meg, júliusban már megveszi az ajándékokat, felrakja az égőket, és augusztustól égnek a karácsonyi égők a lakásában egészen a decemberig. Na itt ezt hogyan tessék? Hogyan diagnosztizálni?
3: Szerintem semmiben nem tire a viselkedése a barátaid, bármelyik barátodnak a viselkedését.
1: Igen? Ekkora baj?
3: Szerintem igen, és amúgy meg figyelj, ránézek erre az asztalra, és azt látom, hogy ez így oké. Ez
2: hogy ez így oké. A karácsony. Igen. Én is azt látom, hogy egyébként ugye hát az élete más irányba menne. Így minden ünnep ünneplés. Igen. Így minden nap ünneplés. És le is főzi a karácsonyi menüt? Tehát minden nap itt én töltött káposzta van meg.
1: Gondolkozik a menün, figyeld, és azt mondja, hogy már minden egyes nap ünnepi dalokat hallgat. Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony, ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni, ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként, és a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
3: Csak iriket, Balázs.
1: Tessék?
3: Csak iriket.
1: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
3: Neki egész évben áll a karácsonyfája.
1: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt, tessék, Feri. Hogyan?
2: Tedd be, légy szíves Last Christmas, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
3: De ennek van ilyen nyári verziója is.
1: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
2: Ezt
1: ilyen...
2: egy nagy költözéssel.
1: Ugye?
2: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá, hogy a karácsony a 24-én
1: hideg
2: szép.
1: Van, december igen, van, igen.
2: Igen, tehát sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells,
3: driving home for Christmas.
1: Igen, na, Christmas
2: számot. Meg ráadásul le is húz.
1: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretethiányosak, vagy mi a bajuk?
3: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
1: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
3: de
1: az újságért.
3: A karácsony nem a figyelemről szól, aztán, de a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre
1: olyan
3: az, hogy a
1: szeretet. Olyan cuki vagy, de olyan kis naívan fogad ezt fel. Tehát, nem, figyelem, nem egy ilyen figyelem felkeltés, hogy én már júliusban karácsonyozom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
3: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára igen. egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben, és meg tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
1: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
3: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész
2: ezt a
3: szükséget, egyfajta, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
2: De akkor baj van.
3: De mi a baj?
2: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ezt kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
3: De most ez miben más, mint a DJ Oti?
2: hogy az nincs karácsonyig.
1: Azért, bocsánat, egy bolond nő augusztustól karácsony. Na most nézd meg.
3: Hát csak igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
1: Parokába. Igen. Érted? Hát nézd meg őt.
3: De mi a baj?
1: Hát minden.
3: Hát azért most, mert karácsony felé ül egy pulóverben?
1: Az arca, ahogy elnézést kérően szeretethiányosan boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
3: Meg van, ha tudod, mert karácsony van.
1: De ez valószínűleg augusztusban készült. Karácsonyfa díszel a fején, érted? Most, júliusban, nem mondd, hogy te teljesen bolond. Hát nem... Ez már a feltűnési viszketesi, meg a szeretethiány olyan típus, amit nem tudsz megmagyarázni.
3: De miért? Ez egy privát Facebook oldalon, ezek a képek le vannak menni, és ezt nézegetjük, és ez teljesen oké.
2: Ez az OK magazinnak,
3: de látod, az OK magazin lementette a saját Facebook privát oldal ezeket a képeket. Tehát ez nem az volt, hogy ő elküldt az OK magazinnak, gondolom, hanem ő így él, és akkor valaki felfedezte, ezt megírták, mert nincs miről írni, mert uborka szezon van.
1: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsony. Hát, ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
3: Én oké vagyok a flúgosokat.
1: Nekem ebben mindig van valami ilyen fura érzetem, hogy miért...
3: Felvállalja?
2: Kiabálásnak
1: érzed. Miért akarod, hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
2: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
3: De milyen fura, hogy felbosszantjátok magatokat ezen? Egy ember kirak egy karácsonyfás képet a saját oldalára, és te meg itt hőbörök.
1: Nem.
3: Mit jelent ez olyan?
2: Mit mondod el rólatok?
3: Igen, hogy nem, hogy téged felbosszant. Ez tényleg, látod, hogy ez érzéseket vált ki belőle.
1: Nem, az jobban, hogy benyalod. Már, hogy úgy, tehát, hogy
3: nem,
1: úgy...
3: de hát inkább az érdektelen vagyok, mert azt szerintem, ez milyen hatása az én életemre? Hát semmi. Tehát ez teljesen, neki ez jó, nekem
2: de mégis csak egy zavaros emberről beszélünk.
1: Zavaros.
3: Ha zavarna, akkor is a játékbe. Azt itt is van egy zavaros ember, ne haragudjál meg.
1: Szomszédai meghalnak tőle. Gondolod, hogy ez szomszédod. Ez júliusban már teszik fel a karácsonyi díszeket. Azt mondják, figyelme, normális vagy. Nyugodj már egy picit.
3: Hát ez így lehetséges, de amúgy ennél szerintem, tehát miért most ott a szalacsi, tessék, akkor érted.
1: Az, ja, igen, a polgári hivatalban. Mi állítódik el?
3: De most az a bajod, hogy neki van egy érzelmi ilyen kötődése ez a szituáció, és ezt így kihelyezi a...
1: Nem, azzal van bajom, hogy borzasztóan hazugnak érzem, és azzal van bajom, hogy nagyon leugrik mindenről, és egy ilyen nagyon maher dolognak gondolom, és én szeretem az őszinte dolgokat, vagy a zárójeles dolgokat, de amikor ez nincs zárójelbe téve, hanem ezért komolyan van véve, azt én nagyon hazugnak érzem, mert senki nem ünnepel karácsonykor, csak az, aki nagyon akar valamit magáról, érted? Most mit rögsz, te sárvány?
3: Megvártam, hogy
1: nézzem. Ide szúrt, vagy elfordulok, és tessék, szúrt.
3: Megvártam, hogy befejezi a mondatot.
1: Láttam, jó, akkor most megfordulok, hogy azt a kést, amit közben felvetél, azt beszúrmazd a besékbe.
2: Szóval mi van az 50-es férfiakkal, akik DJ Ötinek öltöznek?
1: Sátányi tekintetel eszik, mert látom, hogy forognak az agytekérvény, és átalakul az arc, érted? És már tudom, hogy kapom, tudod.
2: Sétálsz a boxba be a csapdába, haver.
1: Leengedted a kezed a boxba, kész, már jön. Vagy jó, itt az állam, gyere ide, tessék. De akkor ájulásig üssön lehet, több azt szeretem.
3: Csak, mindig azt szoktunk gondolkodni, hogy kik írják ezeket a kommenteket, ezeket a gonosz kommenteket, tudod, emberek. És akkor most látom, hogy elveszed a klaviatúrát, írod.
1: Hazugnak
3: érzem, nem szeretheted a karácsonyt júliusban.
2: Igen, szeretheted, Otto bácsi. Várakozás múlik el, érted? A lelki felkészülés.
1: Legyen vicces, legyen maher, legyen bármi, csak legyen benne egy idézője, de ebben nincs, ő tényleg eljátsz, hogy szereti a karácsonyt júliust, és ez ilyen maher dolog, egy kicsit engem ugye hidegráz. Művinek érzem, és attól ugye kicsit olyan rosszul vagyok.
3: És tudod, mi a durva, hogy ez a nő mindezt nem egy karácsonyi pulóverben csinálná, hanem hatalmas csöcsökkel kirakva egy ilyen Mikulás nőruhában.
2: Hát az már mindjárt érdekes.
1: Azt gondolom, hogy megérkeztünk.
3: Így van, hogy
2: keresünk csak egy olyan oldalt.
1: Nem, és azzal most mi a bajod?
3: Jingle bell.
1: Egy nagy csöcsű szőke néz rám júliusba, egy ilyen Santa Claus-os, ne viccel, vagy egy szomorú tekintetű nő, egy rossz piros pulóverbe, érted, ilyen sírásra görbülő arccal.
2: Látod rajta a szenvedés?
1: Hát szenved.
2: De a szőkén nem látod, ott azt látod, hogy én szenvedek, hogy nem jutok oda.
1: Igen, nincs jól, érted? Nincs jó állapotban.
3: De ez benne a durva, hogy látjátok, hogy azért sem, mert nincs jól. Tehát ezt mondom az elejétől fogva, hogy szüksége van az érzelmi komfortra is neki ez a karácsony. És titeket az zavar, hogy ez a nő nincs jól, és látszik rajta.
1: Igen, persze. Szeretünk a gyengékbe rugni, legyen mindenki jól, aki rosszul van, mi utáljuk őket.
2: Mi nem is szeretjük az egész karácsony.
3: Igen, nem, ti azt nem szeretek, amikor valaki vállalja a valódi érzéseit. Ez a, igen, és nincs csöcse, ez a kettő. Tehát, hogy ha lehetnek érzése, hogyha van dekoltázsa.
2: Igen, ez akkor ez a már sokkal nyugodtabbak vagyunk.
3: Igen, igen, és szerintem az van, hogy ugye most ez a nő, ez egy ilyen átlagos nő, nincs benne semmi olyan.
1: Na most mondtad ki a lényeget.
3: Micsoda?
1: Hát, hogy egy átlagos nő, nincs benne semmi. Ezért karácsonyozzuk júliusban. Hát ezért karácsonyozzuk júliusban. Mert nincs benne az ég egyadta vegyem semmi. Annyira nem különleges, mint ez a pohár víz itt
3: De meg attól szól, hogy különleges, hogy mit tudom, hogy szexuálisan vonzó számodra, vagy nem. Mosolyog a szemmel, vagy mi,
1: nem,
3: mit
1: nem tudom. Hát úgy, a zsűl élete hozzá képest, érted? Hát egy Al Capone sztori.
2: Érted?
1: Nem, én azt nem akarom már magam ismételni, hogy nem mondom el még egyszer. Nem, most akkor mi a baj a szomorú gyengenőkkel?
2: Érdekes,
3: csak kíváncsi vagyok, hogy a DJ Otil hány vett jegyet ezek közül, mert...
1: A szomorú karácsony, júliusban karácsony, ez a szomorú...
3: Ott fognak ülni a találtányok osztályát. Szerintem egyszerűen csak ennyi van, ez bosszant fel, hogy nem szeretnéd megkapni őt, és ezért már feleslegesnek érzed a jelenlétet.
1: Ez egyébként egy jó vonal, igen. Nem kaphatod meg őt, így vagy rá.
3: Nem, mert nem vonzó számod, hogyha vonzó lenne, akkor csinálhatná, és akkor viccesnek tartanád.
1: Hát, mi, most egy szexi nő júliusban beöltözik, Santa Claus-os
2: az se a karácsony miatt lenne vonzó.
1: Nem, az nem.
3: De igen, de látod, akkor megbocsátod neki, és ez az igazságtalanság.
1: Igen, na most mi a baj, szegény Zsüll? Igen. Na? Olyan jó, hogy vagy köztünk egyszer, annyira jól látod a dolgokat. Látod? Szívesen,
3: más, látod, ezt mondhatod a saját hangodon is.
1: De nem, hát én ezeket megpróbálom beolvasni.
3: Ennyi. Igen, annyi, hogy most ugye a vakok és gyengén látók országos szövetsége már szervezi a felvonulást a rendezvényedre, de minden oké. Szóval nem tudom, szerintem egyszer ennyi az egész. Például amikor van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmesztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
1: Hogy micsoda? Mit csinál? Félmesztelenül járkál a strandon?
3: Van ilyen nyári, igen, ez is volt hír, vagy nyári Mikulás, egy kigyúrt pali.
2: Hagyjad már, ezt most találtad ki, hogy nyári Mikulás Zsüli, a strandon. Zsüli,
3: mutasd meg fennek, mennyire téved. Keressél rá, nyári Mikulás a strandon.
1: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
3: Jó, akkor beszéljünk Feriről. És az ő szokásaira, hogy igen, szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
2: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
3: Igen,
2: nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
3: Igen, amúgy az nagyon plusz, egész éves húsvét.
2: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott
1: nem,
2: kalácsot.
1: Nem, biztos, hogy nem dolgoznék.
2: Hú, megint sonka!
1: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
2: Talás, tudod, mit hoztam ma?
1: Sonkát!
2: Főtt tojást, meg sonkát!
3: Én olyan boldog lennék.
1: Nem.
3: Gondoljatok már bele, Feri teljesen rákapna a húsvéta, és így jelent, hogy a fixációja.
2: Aha, persze, gyuszi jelmez.
1: És egész évben tolnád.
2: Répa.
3: Én ezt imádnám.
1: Há, igen, és egész évben ezt tolnád. Nem ez tudom, furák ez így. Furák ezek így aztán itt nekem egy picit, de egyetértek vele. Tehát ha csinálni akarja, csinálja, semmi baj nincs vele.
3: Várj, azt írják, hogy elég volt ebből, kérdezz meg Annát.
1: Nem.
2: Na hát itt van, tessék, Takács Zsolt küldte át ezt a videót, nézd meg. Mennyivel jobb?
3: Tessék, jöjjön, de ez ugyanaz, csak megijájoztatom.
2: Mennyivel jobb? Nézd meg. Oda néz.
3: Tessék, igen.
2: Nyissa csak meg. Elküldtem
3: egy harisnyatartós félpucérnőt egy karácsonyfelőt.
2: De mindig ugrik egyet, és egy valami lekerül róla, látod? Igen. Hát, igen. Na, ez karácsonyi tessék. Tartalom júniusban, ezt szeretjük. Ez
1: mit gondolsz, Anna, az ilyen diszkréten sérültekről?
0: Hát, nem is diszkréten, Balázs. Szóval ez egy energiavámpír az én számomra, aki magára akarja folyamatosan vonni a figyelmet. Ezt gondolom. Hát decemberben járjon bikinibe, és akkor megint lesznek róla posztok.
1: Ugye, hogy van benne valami vámpírkodás?
0: Ne, nagyon fárasztó.
1: Fárasztó.
0: Tehát fárasztó, abszolút fárasztó. De hát tudod, nincs egybe, tehát nem szeretjük.
1: Igen, egy de kicsit ez a jó szó tényleg, igen. Egy kicsit ránéz, jaj. Igen,
0: fárasztó szegény
3: tényleg. De olyan durva, hogy bármilyen érzemet kivált. Mert nekem teljesen, tehát én, nekem ilyen oké. Hát nem csinált. Hát most, nyilván nem iratkozom fel a levistájára, vagy ilyesmi, de hogy...
0: Hát igazából nem vált ki belőlem semmit. Csak így ránézek, és sajnálom. Tehát megnézem, sajnálom őt, és tovább
3: hallgatók, most el tudjátok dönteni, hogy melyik energiával szeretnétek tovább menni ezek közül, mert lehet választani, hogy ki hogy gondol ezekre a dolgokra, és választátok azt magatoknak.
1: Ki hogy szemléli ezeket a híreket. Na jól van, gyerekek. Oké, gyónunk akkor? Mi lesz? Megnézzük?
2: Persze.
1: Júliusi, várjál, milyen bűnök ezek? Júliusi bűnök. Ugye július?
2: Igen, hát tehát az elmúlt 3 hétre gondoljatok vissza, ha gyóntatok június végén.
1: Igen, elmúlt 3 hét, ugye, mert hogy jövő héten lenne elvileg, de mi nem vagyunk jövő héten. Úgyhogy akkor nézzük meg, hogy kinek mi nyomja a lelkét. Ez egy komoly, néha vidám, néha szomorú, néha megható gyónások jönnek, amit éreztek, jó? Amit gondoltok, azt küldjetek el nekünk, és akkor megnézzük. A múlt hónapiból mi azért éreztük, hogy nagyon nyár van, nagyon flörtöl mindenki mindenkivel, nagyon ment a szexszerelem gyengétségről van.
2: És nagyon reméljük, hogy most még jobban fogjuk érezni.
1: Igen, megnézzük, hogy mennyire van nyár. A karácsonyi gyónásoknak is, a tavaszi gyónásoknak is volt egy hangulata, megnézzük, hogy...
0: Atyám, hol... készítse az ostyák.
1: Nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy könnyítsetek a lelki ismereteteken. Jó, jövő mindjárt, 3 perc, pontosan 8 óra, egy apró közlekedésünk volt itt. Döbrentei téren keresztben egy villamos, nagyon nagy dugó elzárja a felhajtót és a rakpartot, mentők már meg, tűzoltó próbálja vissza nyomni a villamost a sínre, úgyhogy kerüljétek az alsó rakpartot. Jó, jövő mindjárt 2 perc, pontosan 8 óra, itt vagyunk a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat!
12: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
13: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
14: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
15: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontás igazolással, elszállítással.
16: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
17: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet. Vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
0: Július 30, augusztus 1.
19: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
0: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
19: Második Kecskeméti Summerfest.
0: Jegyek oneticket.hu.
20: vadász, ijász, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászbolt a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt, military shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
22: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
23: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
22: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
21: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten, a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
25: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
26: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
0: Rádió 1, Rádió 1.
26: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
27: Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium, véget ért a bűnsorozat, elkezdődött az őzek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik a következő csaknem két hétben zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhelymunkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórusnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodály.nál. Másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Három egymástól független sorozat ügy végére tettek pontot a kecskeméti nyomozók a napokban. Az egyik ügyben egy öttagú társaság tagjai hónapokon át loptak autókból, üzletekből és tanyákról. Egy kecskeméti férfi 5 vagyon elleni bűncselekményt követett el néhány hét alatt. A harmadik ügy főszereplője pedig főként kerékpárokat lopott és boltokat vett célba. Az eljárások során összesen 7 gyanúsítottat hallgattak ki, a 31 felderített bűncselekmény ügyében pedig vádemelést javasolnak, közölte a rendőrség. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mond a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
28: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
27: A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja, az üvegre tapadva nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközepén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék!
1: Vagyunk, hú, de gyorsan lecseget, ez 8 óra után 13 perccel szeles, még mindig egy kicsit kint szél van.
2: Maradt, nem is lesz már egyébként nagyon jó idő. Ilyen 26-ok, azt mondták.
1: 26-ok, az nem hangzik túl jól.
2: Hát attól függ, hogy mire kell, mert attól például függ, betonozni ilyen. Tök jó.
1: Arra egyébként jó.
2: Ugye, igen. Napozni szar.
3: De fogsz?
2: Nem, csak mondom, aki betonozik, az például most örül, hogy nem
3: aludni jó ilyenkor amúgy.
1: Ez jó, hűvösben, hosszú meleg után, igen. Igen.
3: Én ezt érzem, most azt tudnék egy...
1: Egy ilyen kis finomkát? Tudnál aludni egyet?
3: Megfogok is.
1: Sárvány 84-es teljes útzár, 6 mentő, 4 tűzoltó gyerekek, óriási baleset. Helga, köszi, hogy elküldted nekünk. Köszönjük szépen. Ha van még valami friss, az dobjátok. Jó, 0-23-111-111. Az SMS számunk. Sok mindenről beszéltetek már a VB kapcsán, de a spanyol kapusról, aki teát ivott és kekszet evett a meccs alatt, róla egy szó sem esett.
3: Ezt
1: nem láttuk.
2: Kellett pótolni az energiát. Ha ezt szereti, most van, aki ugye hisz az energiaszeletekbe, amit tudom én, miket dobálnak be magukba, ő a kekszet.
1: Igen, kekszet és teát.
3: Én rajta voltam Haalandon, teljesen őszinte leszek.
1: Sokan rácsüngtek Haalandra.
3: Nagyon-nagyon jó Haaland, és az egész social media, ami ilyen kampány, amit csinál, nagyon szeretem. Most már mindenki kivel felvette a kapcsolatot. Ha valaki egy tiramisztum betegeli, hogy ha esetleg kérsz, akkor küldök neked, arra is kommentel. Tehát ilyen krónikusan jelen van online, nagyon vicces.
1: Nagyon kemény egyébként. Na gyerekek, gyónások, megnézzük, hogy mi a helyzet így júliusban. Olyan. Jó, hogy vagyunk, ki, hogy van, nézzük akkor.
3: Ezt először.
1: Mit szoktam berakni? Beszoktam ilyenkor rakni valamit?
3: Nem, a múltkor nem raktuk be.
1: Igen?
3: Akkor csak fantáziáltam erről?
1: Csak mindenről fantáziázte szerintem.
3: Igen, az így van, de na jó, akkor
1: ez most ide. Ha megmondod, azonnal berakom.
3: Nincsen valami ilyen, tudod, ilyen kicsit ilyen gótikus,
1: minden van,
3: ilyen egyházban.
1: Minden van, de akarsz, hát, hogy ne szeretném.
3: És akkor szentelt fel magad, hogy megfelelő módon
1: nem kezelni ezeket. Most hirtelen keveset, várjál.
3: Bocsánat, elnézést, akkor hagyjad.
1: Jó, akkor
3: hagyjad.
1: Hirtelen
3: sok volt, akkor hagyjad.
1: Jónáshoz zene. Na, azt mondja, figyelj, így szól, az első van egy gazdag csaj, aki belém szeretett, de nekem csak a pénze kell. Úgy teszek, mintha én is szeretném őt. Mindent megvetetek vele, új ruhák, új laptop, új telefon, új bicikli. Most próbálom rávenni az új kocsira is. Lassan beadja a derekát. Pokorra fogok jutni, de szegény családból származom. Most kihasználom a lehetőséget. Őszinte.
3: Na, rendeljen, hogy mi a módszer? Tehát, hogy mit adsz cserébe?
1: Hát szerintem ilyen cuki gyermeki sóvárgás, kedves ilyen, de jó lenne egy ilyen, megsajnál, szeret, tudod, hogy szerintem ilyen cukin ajánlott föl, vagy kéred tőle. Én azért örülnék egyszer egy ilyennek, ő meg lesi, és aztán egyszer csak ott van.
2: Na de a másik oldalról akkor szerelem van.
1: Hát igen, elmondja, ugye? Hogy beleszeretett a csaj. Így van, hát leírta, aha, hogy egy gazdag csaj, aki belé szeretett. Igen.
2: De akkor az innentől kezdve meg, na, szóval, hogy ez csúnya kihasználás.
1: Mert
2: ha egyébként tiszta az esemény, tehát azt mondod, hogy tarts el, kérlek, és akkor én nem tudom, megkísérlek moziba, és szex.
1: De ő leírta, hogy pokora fog jutni, de kihasználja a lehetőséget. Hát ő tudja ezt.
2: De a csaj nem tudja.
1: Hát, ugye? Ez a kihasználás, igen.
3: Figyelj, nem feltétlenül sátáni a tranzakció ebben az esetben, ha ezért cserébe rettenetesen alámész a csajnak. És itt az alámész, az szó szerint értem.
1: Fizikailag?
3: Igen, minden szempontból. Tehát, hogyha ez a lány egy boldog nő, akit a te szolgáltatásaidért ugye, hát kapod az elnékot,
1: akkor... Na jó, de akkor... eljátszani a szerelmet pénzért.
3: Nem, fejezem be, akkor ő egy boldog nő, te pedig egy prostituált vagy.
1: Igen. Ami,
3: és tulajdonképpen ez már tiszta dolog.
1: Oké, okay, csak a prostinál tudod, hogy prosti. Itt viszont át van vágva, mert a csaj azt hiszi, hogy szereti. Ez nem ugyanaz a tranzakció. Szerinted... A prosti tudja, hogy prosti.
3: De most szerinted, amikor vettél valakinek egy laptopot, egy biciklit, egy kismacskát, egy nem tudom micsodát, hogy akkor nincs benned egy ilyen érzés.
2: Megfizették a melót.
3: És te mit csinálsz neki, rajzokat?
1: Szerintem az van, hogy tök intimben vannak, nagyokat szexelnek, de belül nem érzi, és tudja, hogy nem szereti. Tudja, hogy nem szereti, és egyszerűen az van, hogy igen, örülök az Eriknak, köszi. Én tudom, hogy nem szeretlek, de te nem érzed, mert nem éreztetem veled. De nincs szerelem, egyszerűen nem szeretlek. Kihasznállak.
3: Igen, de nem tudom, miért néztek közben szememben, mert furcsa eset. Ez egy furcsa szituáció.
1: Néha fel veszem a szemkontaktust.
3: Jó, oké. Érdekes. A másik, hogy jó, én se szeretlek, és nekem is csak arra kellett. A másik pedig az, hogy szerintem az ember legbelül érzi, csak ugye akinek nincs megfelelő szeretet háztartása, ezt most így fogalmaztam meg, az azt gondolhatja, hogy minden jobb annál, mint hogy ne legyen semmi. Nem?
1: Az is lehet, hogy megmagyarázza magának egy ilyen valósággal, igen.
3: Ú, de ez nagyon szomorú, tök sajnálom ezt a lányt.
1: Kemény üzenet, igen. Borzasztóan nincs türelmem az anyóshoz, másképp pedig nem tudjuk a gyereket nyáron megoldani. Agyrobbanás, teszetosza, míg egy dinnyét se tud felvágni. Gyerek, már a gyerek is azt mondja, miért a mama vigyáz rájuk. Aj, szegénykém. Szegénykém.
2: Attila, nyugodt 2 hét. Ez mindig ez járjon az eszedbe. Tehát értem, hogy nem szereted, a gyerek se szereti, de el tudtok menni.
1: Igen, de van egy kicsi pihenése, de el tudsz menni pihenni, így van. Azt mondja, hogy meggyónom, egyszer részegen hazavittem a szomszéd kerti törpét, mert azt hittem, engem követ. Reggel a nappaliban ült a fotelben, nem adtam vissza, megtartottam.
2: Azt hittem, engem követ.
1: Zseni. Azt hittem, követ. Elhoztam.
2: Azóta túsz kis rohadék. Jó, ittasan ki nem lopott már, emelje föl a kezét, aki nem lopott semmit. Tehát nem vittél haza kerti padot, vagy mitől sörpadot vittetek, ugye?
3: Már megbánta az őszinteségemet.
2: Csak mondom, hogy mindenkinek van ilyen sztoria.
3: Szerintem valamiért mindenki betyára iszta magát. Ez a magyar virtus, hogy elkezdünk huncutak lenni. A csíntevés előjön, és annak része sajnos az, hogy a berendezést elhordjuk helyekről.
2: Most egy kerti törpe volt ott.
1: Ott van, azt is leültett a nappaliában, igen.
3: Plusz a kerti törpék amúgy nagyon ilyen kötekedőek, nem?
2: Úgy is néz rád. Hogy úgy,
1: uh-huh. Igen, nem szeretem én sem. Furák azok a kertek, ahol kerti törpe van. Az utóbbi pár hónapban viselkedésért a feleségemmel szemben szeretnék feloldozást kérni. Nem töltöttünk együtt elég minőségi időt, és eltávolodtunk. Nyilván sok más is volt, de most elköltözött a testvérehez. Én 28, a feleségem 25 éves, szeptemberben lesz a 4. házassági évfordulón. Kérlek, gyere haza!
2: Ó, aha, de aranyos.
1: Ez kedves.
2: 4 év alatt, te viszonylag gyorsan jutottatok el akkor ide. Vagy az nem gyors idő?
1: Nem itt szokott még tartani a 4. házassági évfordulónál.
2: Hát 4 év után, hogy akkor szétköltözés, mert nem töltöttünk elég időt együtt.
1: Igen.
3: Én nem tudom, hogy ez milyennek az időkorlátja. Nem tudom.
1: 4 év az, hogy eltávolodjatok, hogy elhidegüljetek, elköltözzön. Még nem ez az íve. Persze nyilván megtörténhet, nincs általánosítás, de igen. Haza fog jönni, lehet, hogy ez csak egy ilyen figyelmeztető jel, nem egy végleges döntés, nem?
2: Megnyugtattad.
3: Nordégiába költöztem. Ez csak egy sóhajtás volt.
1: Igen, egy nagyobb figyelmeztetés, de lehet, hogy még azért ez nem végleges. Azt mondja, hétvégén szabadtéri bulion voltam, és úgy hozta az eset, hogy elkezdtem beszélgetni nálam 7 éve fiatalabb pasival. Az első pillanattól kezdve megvolt a szikra. Pár héttel után végre tánc lett, csók is, ilyen szex. A probléma az, hogy férjem van, meg gyerekem, de végre olyat éreztem, amit már nagyon régen. Oldozzatok fel, név nélkül.
3: Vettél neki biciklit? Ennyit szeretnék megkérdezni.
1: Igen, kapott valamit?
2: Igen, te vagy a másik oldal.
3: Pótkerék van rajta, másima. Igen, nagyon fontos. Hát igen, ez egy érdekes kérdés. Ez egy érdekes kérdés.
2: Nem lehet az, hogy együtt él a férjével és 2 gyerekkel, és együtt vannak 20-25 éve, és kapott olyat, amit nem kapott meg 10 éve, vagy 15 éve.
3: Vagy soha.
2: Érted? Vagy lehet, hogy soha. Meg az azért mindenkinek jól esik egy hosszú kapcsolatban, nem? Hogy egyszer csak valaki odaáll eléd, és megmozgat.
3: És így lát téged, és így az egész. Az a durva, hogy akinek gyereke van, ugye az alapból teljesen áthúrozódik, tehát hogy onnantól kezdve az esetek többségében minden a gyerekről szól. És egymást nem is látjátok, egymást elkezditek idegesíteni, ugye érdekkonfliktusok lesznek, és a többi, és a többi, és a többi, és ott, mint férfi vagy mint nő, az ember sokszor megszűnik létezni. Tehát az, hogy valaki észre, hogy a női kvalitásaidat egy hosszú házasságban, a 2 gyerek van, azért az, ahhoz egy nagyon speciális férj kell, vagy karakter kell mellé.
2: Persze mind a kettőnek jónak kell lenni. Igen, tehát, igen. Hogy a nőnek is föl kell tűnnie, mint nő, nem csak mint anya. Persze. De a férfinak meg kutya kötelessége lenne észrevenni. Most ebben a helyzetben jön egy 7 évvel fiatalabb kandúr, aki egyébként biztos viszonylagosan jól nézett ki, mond rád 3 szépet, én nem tudlak...
3: Viszlát, család!
2: Hát nem, de szép ő volt, látod, de látod, visszalépett, tehát megállt a csóknál, tudja, hogy hibázott, de nem lett szex.
3: Én szerintem az a most csókolóztál egyszer, srác, ez olyan
2: Fölmented?
3: Figyelj, most na, ez, nem gyónásnak hívják ezt a dolgot?
2: De, hogy, na, de a gyónás végén...
1: Csókolt kis ilyen szex, azt írja, igen.
2: De kis ilyen szex, ott megálltunk, nem volt.
1: Igen.
3: Ez annyira látni kéne a házasságot, amiben...
1: Persze, az nehéz így, mint mondani, igen.
2: De,
1: igen. Tehát, hogy
2: na, de azért mondtam, de értem, hogy ilyen hogy... a házasság, amit lefestettünk, hogy már csak anyuka vagy benne, apa nem vesz észre, nem kaptál egy szálvirágot évek óta, nem mondták, hogy de szép vagy, drágám, még így 40-50 évesen is, és ebbe bejön egy ilyen csók, föl tudjuk menteni? Én tudom azt mondani, hogy figyelj, elkapott egy érzés, nem tudtál megállni
3: ember
2: benne.
3: Vagy, ember, igen. Vagy, ember, ez teljesen oké, a másik meg azt tudod, hogy olyan érdekes egy trend lett, hogy a fiatalabb srácok így nyomulnak az idősebb csajokra. És hogy így látják bennük az értéket, és ez azért mondjuk 15-20 éve nem volt nem ennyire jellemző, de most ez egy visszatérő helyzet. Nekem tök sok idősebb barátnőmnek van fiatal fickója, és egy ilyen nagyon jó dinamikájuk van, nagyon...
1: Hát rájöttetek arra, amit a férfiak csinálnak, hogy fiatalabbat cserélik.
3: Hát de nem, most
1: már, nem úgy értem, de most már a nők is azt be tudják vállalni, igen, fiatal pasik mennek.
3: A férfiak jöttek rá arra, hogy az idősebb nőkkel milyen jól érzik magukat, mert ők már felettebbek, gondolom, eltűnnek azok a bizonytalanságok, meg nincs az a dráma.
1: Tehát igen, nagyon sok idősebb csajnak, vagy ilyen milfnek, fiatalabb pasia van, igen. Jövő héten indulunk nyaralni a férjemmel, már látom, hogy szokás szerint semmi jó nem lesz. Alig várom, hogy amikor csak lehet szexcseteljek majd a szeretőimmel. Szeretőmmel? Bocsánat, nem akartam túlozni. Ez elég keményen hangzik.
2: Miért vagytok még együtt, teszem föl a kérdést?
1: Igen.
2: Tehát már
1: kérdés.
2: Úgy mész el a családi nyaralás, hogy tudod, hogy szar lesz, mert morogni
1: fog. Meg...
2: Igen, engem. Tehát nem jó a szállás, miért esik, miért nem esik, miért ilyen a tenger, miért kavicsos, miért homokos, ha ilyen a csávó.
3: Igen, ezt én saját, ha ezt miért kell röltetni. Mert hogy nem kell veszakítani, hogy ilyesmi, de nyugodtan elmehetsz külön nyaralni.
2: Menjen a barátnőiddel, ő menjen a haverjaival. A horgászni, ez kész.
3: Azért megnézném az arcát minden. A fickónak amúgy, amikor először bejelentett, hogy jó, értem, neked ez egy nagy stressz, úgyhogy akkor most megyek nélküled is. Akkor
1: nem lesz egyedül. Igen,
3: szerint, azért ez meg szokta változtatni a széljárást, amikor az ember rájön, hogy egyedül is képes dolgokra.
1: Hm? Igen. Aztán itt van egy nagyon őszinte, azt mondja, utálom a nyári szünet minden napját. Gyerekekre felváltva vigyázunk a nejelben, minden szabink erre megy el, közösen nem vagyunk otthon, a gyerekek szenvednek minden nap, semmi nem jó nekik, nagyszülő nincs, tábort utálják, követelem, hogy max. Egy hónapra csökkentsék a nyári szünetet. Egy évben 100 nap szünet. Ki bírja ezt? Na, én ezt szeretem, Zoli kirovanását szeretem. Egyébként ebben valószínűleg nagyon sok szülő van. Hasonló cipőben. Milyen értékekről beszélsz, Eszter? Szimplán milfet akarunk, mert jobbak az ágyban.
3: Na, tessék.
2: Na, egy őszinte vallomás.
1: Igen. Azt mondja, hogy szeretném meggyőzni, sajnálom a tegnapot. Párterápián elküldtem a feleségem és a két dokit a csámba, majd egy taxist, akit büntető fékezet bántottam, mert nagyon feszült voltam. A terápián elhangzott a baromságoktól. Ezt követően a feleségem és a kisfiam végignézte, hogy elvisznek a rendőrök, és éjfélkor engednek el a fogdáról. Nincs igazság a világban. Mindenkinek nyugodtabb szerdát, így a Zsombor.
2: Elég zaklatott volt akkor a kedden valóban.
3: Hú, Zsombor, van benne vitamin, azért, lássuk be.
1: Ez így azért elég erős, igen.
3: Na?
1: Azt mondja, hogy várjál, csak itt keresek még olyat is, ami nincs úgy jelölve. Ma reggel elütöttem egy őzet, írja valaki, nem szóltam senkinek este. Pörkölt lesz. Frusztrál, hogy havonta többször erotikusan álmodom az exemmel, pedig jelenlegi páromat szeretem, az exem pedig nagyon sok traumát okozott nekem.
2: Hát egy... Ugye egy kis bántós kapcsolat.
1: Igen, de hogy mégis erotikusat álmodik el, igen. Alkalmanként elvonulok spanglizni, otthon azt mondom, hogy az irodában leszek, közben Szabit veszek ki, lazulok a természetben és pihenek.
3: Szép.
1: Otthon azt mondja, legyen. munkahelyem, Szabit vesz ki, és elmény is elszív egy cigit a természetben.
3: Figyelj, Barbara írt, ugye? 30 éves nő vagyok, és 22-26 éves pasikkal vájbolok, imádom őket. A velem egy idős vagy a 40-es pasik önismerettel abszolút nem foglalkoznak, és borzasztóan nehéz velük. Nem is akarom meggyúlni, csak ők kérkedni jöttem.
1: Hogy mi volt a felállás? Tehát ő egy 45-ös?
3: Nem, egy 30 éves nő, 30-as? És 22-26 éves srácokkal jön össze, mert hogy azt érzi, hogy ez egy másik generáció, tehát hogy sokkal jobban odafigyelnek magukra, könnyebb velük együtt lenni, ilyesmi.
1: Mint a saját korosztályával.
3: Hogy az idősebbekkel.
1: Az udvarunkon van egy mogyorófa, aminek véletlenül neki tolattam autóval, nem tört ki, de a fa törzsén lettek sérülés. Csak a párom nagyon mérges volt, ezért mivel van egy 6 hónapos kiskutyánk, és szétrág mindent, azt mondtam, a páromnak a kutya rágta meg. Kérlek, oldozzatok fel.
3: Milyen fogsora van a kutyának?
1: Igen. Úgy alakult, hogy nem lehet gyerekünk, de nem bánjuk, élvezzük a szabadságot, oldozzatok fel.
2: Hát ezért, szerintem ezért nem kell feloldozás, tök normális.
1: Érezzétek jól magatokat.
2: Nincs, abban ne pusztuljatok bele, hogy nincs gyerek. Hát nem, így nem, rendelkezett így a jóisten, a sors, a természet. Akkor igen.
3: Sem, én ezt nem is értem. Azt
2: igen. Nem, ez nem is kellett volna.
1: Nem is kell, nem is akarunk feloldozni. Igen. Így van, mert hogy nincs miért, igen. Elértem, hogy egy kolléga felmondjon, akit utáltam és alig dolgozott. Nagyon örülök neki, tudom, hogy ez nem jó fejség, de én vagyok itt régebb óta, és nyerni akartam. Oldozzatok fel.
2: Nincs a kakaskodás. És egy válasz SMS, rohagy meg, Barbara. Nem tudjuk, hova jött, de...
1: Ja, lehet, hogy valahol magára is ment. Rohagy meg, Barba, igen. Azt mondja, hogy 32 éves vagyok, és zugdohányos, senki nem tudja, hogy titokban dohányzom, heti egy doboz is elmegy. Stresszes a munka, és otthon is minden rám hárul.
2: De van egy olyan 70 éves ismerősöm, akinek 90 az apja, és nem tudja, hogy azt dohányzik mesélted, 50 igen. éve. De hogy?
3: Ebben van valami nagyon cuki, amúgy.
2: Hogy apád elől tagadod.
3: Hát van egy ilyen titkos
2: de életed. Tudod, megy hozzá haza, vidékre, nyilván nem minden nap megy haza, és akkor tudom, mondja, hogy letette a cigit, eldugta, visz szájsprét magával, mert még a ház előtt egy kilométerre elszív egy cigit, azt elrakja, és így megy haza.
3: De semmit sem használ, hát ezt minden tínédzser tudja, vagy? Hogy nem tudod.
2: Persze, semmi, mindenben semmi. Benne van.
3: De az érdekes, 32 évesen miért kell titkolnod, hogy dohányzol?
1: Hát ez, igen, meg ki elől, párod elől, szülők elől, tehát ki elől titkolod is.
3: A vastüdő elől?
1: Igen, hogy kinek és miért. Oldozatok fel, mert kezek belefárad az életem, egyszerűen nem tudok változtatni. Túlságosan félek a következményektől, a legrosszabb, hogy egyszerűen olyan egyedül érzem magam, hogy néha gyors befejezésen gondolkodom. Steel küldte nekünk ezt az üzenetet. Nincs mit gyónom, de ha Eszter is benne lenne, akkor az augusztusi gyónás alatt már mindkettőnek lenne mit írni. Krisz küldte nekünk.
2: De jó vagy.
1: Na,
2: mit szólsz? Krisz,
3: mondom az e-mail címemet. E.S.
1: Proton mail. Lehallgathatatlan Proton mail cím.
3: bajoscicák@protonmail.hu Ide kérem a bemutatkozó e-mailedet.
1: Igen. Oldozatok fel, évek óta küzdök a férjemmel, mert süket, végre jutottunk, és van hallókészülőke, most minden morgásomat hallja, kiveszem az elemet, hogy nem fog neki újra feltölteni. Eddig csak családi összevetelettel engedtem kivenni. Aha, tehát ő kiveszi az elemet a férje hallókészülőkéből, hogy ne hallja, hogy mit morog a férje ellen. Nagyon haladó. Nagyon
3: tetszik. Meg amúgy az, hogy ő a férje akkor azt választotta, hogy inkább ne halljon semmit. Tehát, hogy ugye éveken keresztül nem volt neki. Tehát a sükettséget választotta a felesége helyett, ami szerintem szintén egy heavy choice.
1: Igen, ezért ez nagyon kemény. Bevallom, beleszerettem egy egyedülálló apukába a játszótéren. A fiaink nagyon jóban vannak, a házasságom évek óta kuka, a hitel és a gyerek miatt nem léptem még, a pasi és közöttem megvan a vonzalom, mivel férni vagyok a fiam miatt, a pasi hátralépett. Csak rá tudok gondolni. Wow! Zsizseg az SMS, érezhető az energia. Igen.
3: Azt hiszem, milyen fejek a fogaid, Balázs?
1: Ez most valami vallomás?
2: Akarsz tőle

0: Abszolút, hát szóljál. Igen. Erkölcstelen mocskos műsor, de imádom, írta valaki. Kampuszra megyek, de nincs nagy kedvem hozzá. Hosszú idő után megyek zenei fesztiválra, hegy olyan lenne, akkor lelkesebb lennék, inkább itthon lennék. Aha, az jó.
1: De minek
0: miért mész el? Ne menj el.
1: Kényszerítenek fegyverrel?
2: Azok a legjobb fesztiválok, amihez nincs kedved. Mindig azok a bulik szoktak jól elsülni, amikor úgy mész, hogy mindegy, nem is akarok itt lenni, és akkor megvadulsz, nem?
0: Abszolút, nincs az kedved, igen.
2: Igen, az a szar, amikor nagyon nagy elvárásaid vannak, akkor ez nem tud jól lenni.
0: Igen. Oldozatok fel, 42 éves nő vagyok, hosszú évek óta csak fiatalabb férfiakkal voltam. Az egyik legfrissebb szerzeményem egy 21 éves, fele annyi idős pasi. Ha ezt mi csináljuk, ezért meglincselnek. Csak szólok.
2: Ez így van. Köztársasági elnök jelölt.
0: Csak mondom, hogy ezt ha mi csináljuk, akkor már lassan kacsingatunk a börtön felé. De a 42-es nő rácsap a kis fél gyerek 21-re, az persze lehet.
2: Van egy 3000 évnyi lemaradásunk, jó? Tehát amit ti az elmúlt évezredekben csináltatok, azt most be kell hozzuk, szóval.
0: Igen, ez a fiatalmi pasi érett milfez. Ez valóban most egy nagyon nagy együttállás. Nagyon nagy együttállás.
2: Bizony, ez a szezon.
0: Ez mindenkinek. A fiú kap egy éretnőt, az éretnő kap egy jó szexet, egy fiatal, de életerős.
2: Egy kollagéndús.
0: Igen, egy kollagéndús feneket. Szóval, hogy ez egy jó deal. Ez egy jó deal. Tökre érte.
2: A szituációt?
0: Egy fiatal fiút?
2: Olyan egy fiatal fiú.
0: Erre gondolsz, hogy elgondolkoztam? Ez egy 21 éves fiatal fiú, én most nagyon elgondolkodtam. Nem, nálunk is a társaságban, meg kiterjedtebb haveri körben nagyon megy. Az idősebb, jókarban lévő milfek a fiatal pasikkal.
2: De haverjaid 50 évesek, tehát nekik egy milf.
1: Hát nekik akkor
0: ez ők barátok, ő a szűk baráti kör, de a nagyobb haveri társaságban tapasztaljuk mi is.
2: De a nagyobb haverjaid azok 17 évesek?
0: És lányok. Nem, történet, beszivárgó történetek alapján a lányi haverságból valóban a fiatalabb fiúk futnak most nagyot a lánykákkal, vagy milfekkel inkább. Na jövünk mindjárt, van még egy csomó gyónásunk. 2:53, itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
4: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
7: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton, az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
8: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
10: Kicsim, itt a kaszapos autó.
11: Micsoda, rendeltél?
10: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
11: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap, építőanyagkereskedés nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
12: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
13: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
12: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
13: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
12: Marfühi Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
13: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
14: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
5: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.

0: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76 414 010.
1: Rádió 1 gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
1: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Újabb tragédia a Dunánál. Kezdődik az albérleti főszezon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. Demeter Dia vagyok. Tragédia a Dunán. Úszás közben merült el egy ember a folyóban még hétfőn délután Ordasnál. A kalocsai és a bajai hivatásos tűzoltók a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányításával csónakkal kezdték meg az eltűnt keresését. A kutatásba bekapcsolódott a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság búvár szolgálata, valamint a Tolna megyei katasztrófa védelem drónja is. Csak nem 3 órás kutatás után egy búvár megtalálta a vízben elmerült embert. Ezt követően az egységek a vízből kiemelték és kivitték a partra, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérlet piaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Az elemzés szerint Kecskeméten nagyjából 70 ezer forintért lehet szobát bérelni, a komplett albérletekért 118 és 170 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Lézerrel világítottak egy alacsonyan szálló katonai repülőgépre Balló szöktérségében. A híres.hu információi szerint a repülőbázis feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomoz az elkövető után. A lézersugár a pilóta fülkében elvakíthatja a személyzetet, ezért az ilyen esetek a repülés biztonságát is veszélyeztetik. A hatóság szerint a lézeres támadás bűncselekménynek minősül és akár letöltendő szabadságvesztéssel is büntethető. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió 1-en.
1: 3.9 lesz, pontosan 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Itt, gyerekek, szevasztok!
1: Hunges Hotel. Ja,
3: mi van?
1: Semmi.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Igen, egy nagyszerű támogatás, köszönjük.
1: Igen, és itt nagyon sok SMS pro és kontra, kicsit elkanyarodva akkor már a gyónásoktól, de jó a téma, és talán még nem is beszéltük meg annyira részletesen, hogy mi ez a trend, amit itt írnak nők és férfiak is, ugye itt fölvetődött valami gyónásba, aztán Eszter is reagált rá, ugye, hogy ez az idősebb nő, most nem vegye senki magára, hogy idősebb, de mondjuk egy 40 éves nő, és ő nem idős, meg nem jó szó, csak hogy akkor idősebb, fogalmazunk ki.
5: Érett hölgy.
1: Igen, érett, egy 40-es, 50 éves nő, gyerekek, ha jókar van, jól néz ki, ápolt, figyel magára, tök jó csaj. Tehát, hogy sokszor sokkal jobb egy ilyen csaj.
5: Már miről beszélsz?
1: Nem, jó csajok. Tehát úgy gondolom, hogy mint egy 20 éves, önmagát kereső, 25 éves, kajla, azt se tudja még, mit akar, hol van. Egy érett nő gyerekek, az teljesen rendben.
5: Más úgy érzem magam, nem úgy érzem magam, amikor így én körülményes vagy, és tudjuk, hogy amúgy alapvetően nem vagy az.
1: Most ezt egyszerűen mondtam.
5: Megjátszott ilyen politikai korrekt megfogalmazásokat felveszed magadra, akkor úgy érzem magam ilyenkor, mint egy ilyen hajléktalan nyomorult, aki próbálna nem azt érezni.
1: És mit mondjak akkor egy jó karban tartott milf? Mi hogy lehet röviden modoros? Mi nem bántó, vagy mi az, ami nem modoros?
5: Egy tőlem 10 éve fiatalabb.
1: Tőlem? 40-es, 50-es nőkről beszél.
5: Igen.
1: Mert azt írja, hogy szomorú a trend, hogy korombeli nők 41 fiatal a fiúkat keresik, eddig életem során két nagy szakításon mentem át, megfelelő tömet kell, és azért nem találok normális nőt, mert a kisfiúk jobbak, nem ár. Írja akkor ezt egy pasi. És akkor itt van egy másik, akkor mondok nektek olyat, 45 éves pasi vagyok, 22 éves barátnőm van, anyósom még ugyanannyi idősek, mint én, a sógorai migrek 7 évesek, no ez tűbereje valaki. Na, és akkor visszatérve erre ez a idősebb, vagy öregebb nő, vagy hogy mondjam, akkor most összezavartál. Milfek fiatal pasikkal. Tehát mi az oka ennek? És mi az oka, hogy más a megítélése, mint a fordított leosztásnak, tessék? Tehát egy 50-es pasi egy 20 éves nővel tök más, de most egy 45-ös nő egy 25-ös pasival arra azt mondta, hogy belefér.
5: Könnyen meg kell magyarázni.
1: Na, mi az oka?
5: Mert amikor egy szegény ember meggazdagszik, annak örülsz.
1: Igen.
5: De amikor egy gazdag gazdagszik meg, akkor ez nem érdekel.
1: Hát várjál.
2: Ezt most próbálom őszel, gazdag meg gazdag.
5: Nekünk ezek a lehetőségek nem voltak ott 10 év ezelőttig, sőt még lehet, hogy
2: de most vagy ebben a korban, most van itt a lehetőség.
5: Nem csak azért, mert nem voltam, hogy jó, persze, igen, de hogy ezek eddig teljes, tehát ennél sokkal durább elítélendő. Tehát a nők eszembe mindig ilyen nagyon szigorú elvárások voltak, semmi lehetőség, és csak a megfelelés. És ez egy kicsit most fellazult, most lehet úgy élni bele a világban.
1: Szerintem, igen, de ez lehet, egy kicsit túl is van ideologizálva, nem? Mit akar egy fiatal pasi? Akar egy olyan nőt, aki most nem vágyik komoly kapcsolatra, elvált, laza, jó szex, van egzisztenciája, nem azt keresi, hogy kitartsa el, hanem egyszerűen csak szeretné magát újra jól érezni még egy hosszú házasság után. Kilép 45 évesen egy házasságból, szexet akar, bulit akar, jól akarja magát ennyi érezni.
2: És nem akar elköteleződést, mert abban volt része 20 éven keresztül.
1: Mit akar egy 30 éves pali? Nem akar most kötöttséget, olyan kötöttséget, a korosztályával nem találja a dolgot, furák 25-ös, 30-os nő, gyereket akar, egzisztenciát akar, egy 45-ös nő, túl van a gyereken, nagy szex, jól érzik magukat, és mindenki tök jól érzi magát ebben a dologban. Én értem ezt a fajta kapcsolódást. Igazságtalannak tartom, hogy oda-vissza az 50-20 az nagyobb elítélés alá esik. Azt egy kicsit...
5: 50-13.
2: Az meg még inkább, de azt nem tartja igazságtalanságnak.
5: Mondd ki az igazi számod, Balázs.
1: Egy 50 éves pali bemegy egy 20 éves nővel, akkor azt mondják, eljjel, csókolom, na azért mindjárt hívjuk a rendőrséget. Most egy 45 éves nő ott sétál egy jól kinéző 25-össel. Az, hogy...
2: Megbocsájtóbbak az emberek ezzel?
1: Kicsit más a megítélése. Nekem is jobban tetszik.
2: Nem... Hát nyilván mette vagy az 50-es férfi.
1: Nem azt mondom, nem szeretem az 50-es férfit egy 20 éves nővel. Csalja. De egy 45-ös nőt sokkal jobban szeretek látni egy fiatal palival.
2: A férfit nem szereted? A férfit ítéled el, hogy 50 évesen 20-assal, vagy a csajt
1: nem.
2: Hogy hívják, hozománygadásnak?
1: Egészségesebbnek tartom azt a 45-ös nőt, aki most egy jó szexet akar, és van egy tét nélküli 25-össel, mint egy 50 éves furahajlamú pasit, aki nem találja a hangját a korosztálya, és azért 20 éves csajokat szélít. Az egy kicsit nekem mindig nyomorúságos. Ott van egy valami nagyon alul önértékelés, meg nem tudom. Az nekem nem jó. Fordítva sokkal szexibbnek és vonzóbbnak látok egy ilyen kapcsolódást.
5: Azt gondolom, és ebben nincsen tudományos háttér, de azt gondolom, hogy egy férfi, akinek fiatalabb barátnője van, az manipulatívabb, mint egy nő, akinek fiatalabb barátja van.
1: Igen, de most a fiatalabb úgy, hogy mondjuk 50-es pasi tényleg egy 20-as nővel.
5: Igen, mert abban benne van
1: 30-al fiatalabb.
5: Benne van az, hogy érzelmileg ugye teljesen máshol vannak, és hogy nagyobb játékos a férfi, és hogy az egy ilyen visszaélésre hajlamosabb szituáció. Mert egy nőből nem nézed. Igen,
2: nem nézel ki egy 20-25-ös csajt.
5: Pont ezt mondom, hogy olyan érdekes lesz, hogy most lesz végig. végig gondolom, és én is azt gondolom, tehát ez egy egyéni megélésem, tehát ez nem egy általános igazság, hogy kevésbé feltételezem egy 40-es nőről, hogy visszajel egy fiatal fiúnak a, érted így a jó indulatával, mint fordítva. És ez amúgy egy sztereotípia, tehát egyetlen sztereotípia, mert valószínűleg nem így van, de fura ez, és de én is ezt gondolom.
1: Igen, igen. Persze, a 40 éves nőknek kell a fiatal pasi, plusz a volt férjétől a zsíros gyerektartás.
5: Igen, ezek az 50 ezer forintok alacsonyan repülnek, látszok.
1: Jó a megfogalmazás, figyeld, egy fiatal férfi tapasztalatot keres, a nő pedig energiát. Ez milyen jó, ez milyen szépen írja le, ugye, hogy egy tapasztalt 40-es nő, aki jó az ágyban, jó szex, a nő viszont megkapja azt a fiatalos energiát, amit kilépve mondjuk egy házasságból, egy elhidegült kapcsolatból, gyereknevelés után, egy fértől, már nem jött, ez egy párkapcsolati cserekereskedelem. Van benne valami? Az energia találkozik a tapasztalattal.
5: Igen.
1: És ez egy win-win helyzet, nem?
5: Igen. Igen. Ez eljött, tudok menni.
1: Igen. A jó tyúk húsleves titka, ugye? Itt van ez a lényeg. Hát ezt ugye abszolút. Igen. És hát azt is ugye, hogy mit kell csinálni a lazanyákkal, ugye ezt is tudjuk, hogy írt egy nekünk valaki. Most vagyok 48-as férfi, akkor a feleségem ezért nem akar velem lefeküdni, mert a fiatal apasikat hajtja, kérdezi Laci. Hát
2: ez nem biztos.
1: Simán
5: ez is a személyes higiénia hiánya, ez szokott ide vezetni.
1: Igen. Igen, ha 25 éves palik az 50-es nőkkel vannak, akkor az 50-es paliknak csak a 25 éves nők jutnak. Ez is igazság. Nem tud máshogy választani. Nem tud máshogy választani.
5: Mi, hogyha ennek evolúciós oka van?
1: Vagyis?
5: Így próbálják meg hát így frissen tartani a genetikai állományunkat.
1: A nők.
5: Meg a férfiak is.
1: De szerintem tényleg frissen tart. Hát egy 25-ös, jól kinéző fiatal pasi, egy 45-50 éves nőt abszolút energetizálja.
5: Meg annyira na más problémakör, viszont... annyira más problémakör egy 25 éves férfi, mint egy 35-45 éves férfi, mert ugye akkoriban jön az életközepi válság. Ugye akkor van az első nagy beborulása a férfiaknak. Akkor találkoznak a halandóságukkal, akkor kezdenek ők is a gyengeségeikkel szembenézni. És tök sokan megrecsennek ebbe. És ahhoz képest egy ilyen kajla srác, aki még csak így jön,
1: megy a világban. Aki él, szexel, tele van tesztoszteronnal, jó teste van, jó vele bulizni.
2: Jó, de mit kap a csávó? Mert akkor a csajt megfejtettük, tehát a 45 éves nő az ezt kapja. Frissességet, bulit, jó szexet,
5: nem csak bulit, ezek szabadságot. A srácok már nem buliznak úgy, mint ti bulisztatok. Teljesen más az egész társadalmi réteg, vagy korosztály.
2: Jó, de mit kap a fiatal fiú?
1: Szerintem iszonyatos odaadást az ágyban, elfogadást, ítélkezésmentességet, és azt, hogy a csaj az tényleg oda van érte, mert hogy közben a csajnak is oda. Tehát, hogy jobban oda tud érte lenni egy 45-ös mint teljességében, egy, mint egy 20 éves, kicsit kamasz, kicsit felnőtt, ezek kicsit semmi nem kosztott, tetszik neki.
2: Kvártét.
1: Ja, és a 45-ös nő az meg nagyon hálás.
5: Tudod, mi van? Hogy az van, nem csak az, hogy hálás, hanem az, hogy teljesen más, ugye ez az ilyen... hogy is mondják, ez a vendégszeretési kultúra. Tehát, hogy ugye ez a generáció azért szereti így, nem tudom, így elkényeztetni a vendégeit. És ugye a fiatalok azok meg csak úgy jönnek, mennek. Tehát, ugye, ha belegondolsz, hogy a 20-as évben, amikor összejöttél lányokkal, átment az albérletükbe, hogy ez hogy nézett ki, vagy ott milyen helyzetek voltak, az nem ugyanaz, hogy otthon várnak egy meleg pitével, egy bolyhos takaróval.
2: Egy kis csipetropi letével.
5: Igen, szóval, hogy ez egy másik érzés. Plusz szerintem nagyon. Tehát nagyon mások most már azért a 40-es nők, mint régen voltak. Én azt látom, hogy most, hogy csomóan ebben a korban jutnak el odáig, hogy kapcsolatba lépjenek a saját vágyaikkal. Mert addig inkább a megfelelésről szól az élet, meg inkább arról, hogy helytáj benne, és utána hogy elkezdesz megint közeledni magad, és rájössz, hogy mennyi minden szerettél volna még, vagy lehetne még.
1: Még szerintem, ami még benne van, hogy egy 40-es, 50-es nő sokkal jobban éli a szexet. Sokkal jobban tudja már, hogy mit akar, hogy mi a jó neki, hogy nincsenek benne maszkok, hogy nem még csak keresi ebben az egészben a helyét, hanem már pontosan tudja. Ez van, ezt szeretem, így csináljuk, ez lesz. Ez a jó nekem, így csináld. És ez valahogy önbizalmat ad a saját generációjában meg nem találkozó nőkkel, akik még 30-as éveiben még azért egy nő. Ugye miért más egy mondjuk egy 50-es szexelőnek 30-es, még te is nagyon megfelelsz az ágyban, az, hogy jó vagyok, nem vagyok, jó, tetszem neki, nem tetszem neki. 45-50 évesen szerintem ezt a nők nagy többsége már el tudja engedni, és azt mondja, ez vagyok, ezt akarom, így néz ki a testem, gyere ide, a kellek, szexeljünk egy nagyot, és legyen rendben. 30-ason, hát te is tudod, milyen voltál egy korodbelivel az ágyba, 25-30-ason. Jó, nekem, ja, úgy akarom, ja, ne lépjük. Most hát hűlök, de érted? Tehát, hogy egy csomó önvizsgálatot tartottál, ennyi, és mindig folyamatosan monitoroztad magad és a másikat. 45-50 évesen nagyjából kész vagy, és az van, hogy figyelj, most már nincs idő arra. Nincs idő arra, hogy eljátsszuk, megcsináljuk, hanem gyere, itt van, és csapassuk. És ez felszabadítja őket is, szerintem ez az energia, ami jön mondjuk egy ilyen 40-es, 50-es nőből.
5: Meg könnyebb kiigazodni egy olyan koordinátorrendszerben, ahol le vannak téve pontok. Tehát, hogyha egy nő már tudja, hogy mit szeretne, akkor ezt sokkal könnyebb lekommunikálni.
1: Igen.
5: És a 20-as években a nők egy csomóan úgy vannak vele, hogy igazából ők se ismerik meg a testüket, inkább az egész arról szól, hogy így most reprezentálom magam ennek a férfinak,
1: aki így van, ez az ágy is, ugyanez,
5: igen,
1: így
5: igen.
1: Van.
5: És hogy utána pedig ugye, amikor megismer, és hogy nagyon sok nő aztán ott rontja el a szexre való viszonyát, hogy a férfitől próbálja meg leszűrni azt, hogy mi jó neki. Tehát nem ő próbálja felfedezni, mi jó neki, hanem megpróbál találkozni azzal a férfivel, aki tud neki örömet okozni. És hogy szerintem maga a jó szex az onnan indul, hogy te tudsz magadnak örömet okozni, meg te ismered a testedet, meg te ismered a dolgokat, amiket szeretsz, és akkor onnantól kezdve könnyebb csatlakozni bárkihez, akivel ugye tudtok majd egy nevezőre jutni.
2: De... Igen, meg a 45 éves már mer irányítani, tehát ő már érted, meg meri mutatni azt, hogy mire
5: először
2: van szükség.
5: Először portívózol, utána
2: igen,
5: igen.
1: Igen, tegnap néztem egy felnőtt filmet, ahol egy fiatal srác kapott el egy milfet 40 percig a zuhanyzó alatt. Egész éjjel gondolkodtam, vajon milyen bojlerük lehet, és hol lehet ilyet kapni? Igen, 40 percig jött a meleg, a rohadt életben. Hát ezt most felkem is le kéne cserélni. Rám hajtott egy 45-ös milf, de mondtam, hogy köszönöm, de már van anyukám. Nagy hiba! Nagy hiba, csak megijedtél.
5: De hogy hajtott rád.
1: Egyrészt hajtott rád, kettő. Összetojtad magad, hogy egy életnővel kéne lenned, aztán előjött a hamis önértékelésed, és elmenekültél. Igen.
5: Annyira szerettem azt, amikor, no, van egy ismerős, most nem mondok nevet.
1: Igen.
5: Nem mondok nevet, direkt nem mondok nevet. Elvált, most nem olyan régen, és az a lényeg, hogy azt várt, hogyha elválik, akkor ugye majd jön az a sok nő, aki eddig is jött. És hogy mondta, hogy hát ő rengetegen megkeresték, de hát ugye ő nem akar belemenni, és be, hát hiszen ő házas
2: volt.
5: És aztán ugye elvált, és szabad a gazda, és nem jönnek a nők is, hogy hogy van ez? És mondta, de mondd már el, hogy pontosan kik jöttek eddig, és elmesélte, tehát tulajdonképpen mindenkire, aki rámosolygott, még házas volt, azt gondolta, azt hitte, hogy ő igen, azért mosolyogja rá.
1: Beülök neki, persze, igen, elmarad a házasságnak. Rámosolygott, nem, egy szőlőszem van.
2: Lehetne valami.
1: Egy szőlőszem van a fogad között, egy gyökér. Mosolyog rám, mosolyog rám.
5: Felfoghatatlan.
1: És nem jött rá senki.
5: Nem, és akkor elmesélte, hogy milyen kikezdések voltak vele, kb. Tudod, valaki oda ment aláíratni vele, nem tudom, az aláírós kiskönyvét, meg ilyesmi, és akkor, hogy jó, hát ezt jól elkaptam volna, és nem
1: mondom. Ja, és annak vette jelen
5: igen,
1: minden.
5: Igen, igen. A kedvességet a férfiak nagyon gyakran összekeverik egy ilyen nagyon explicit ilyen közeledéshez.
1: Na, itt van Ilona, várjál, 49 és 33, pasi, hello Ilona, jó reggel, ciao.
0: Sziasztok, hello, jó reggel.
1: Csak egy rövidre, hogy legyen azért egy autentikus is, mert hogy itt mi ezt megfejtettük nagyon, de hogy akkor 33 a pasi, te egy hiány 50, 49. Elvártál hát, gyerek, mint nem?
0: Igen, 17 év után váltam el, van két gyermek, és ugye én a válás után nem akartam úgymond komoly kapcsolatot, hanem csak ilyen egészséget.
2: Hát így,
1: és beesett egy fiatal ropogós 33-as.
0: Így van, így van. És végül is 11 éve vagyunk most már együtt. Ugye az egész úgy kezdődött, hogy heti két alkalom, akkor három alkalom, hát akkor jó, legyen négy. És ugye ez így ment heteken keresztül, és egyszer csak azt tettük észre, hogy mind a ketten szerelmesek vagyunk.
1: Ez volt 11 éve, tehát ilyen 38-20 körül jöttetek össze.
0: Igen, igen, igen, igen, pontosan.
1: Na és milyen jó, és amiket már... mondtunk, vagy mik az, ezek az érvek nagyjából, amit mi felsoroltunk, hogy az embernek egy fele annyi idős palia van kb.?
0: Egyébként igen, sokkal erőteljesebb szerintem mindenben, energikusabb, de ugye ez csak az én véleményem igazából, de szerintem marha jó. Kurva jó.
1: És ő elmondta, hogy mit, mert ugye fejtegettük a fennek, volt egy kérdés, hogy mi a másik hogy oldal, mert még a nőket értjük, igen, de hogy egy pasi mondjuk, aki 20 éves, egy 40 éves nő, vagy egy 30-as, egy 50-es, vagy mit lát meg, vagy ő mit látott meg benne?
0: Komolytalan. Igazából komolytalan, meg ugye a tapasztalat.
2: Már amit te adtál neki.
1: Már amit te adtál, tehát ő azt látta meg benned, vagy azért van benned.
0: Így van, aha. Így van, meg ugye mi, mint 40-esek, 50-esek, azért már sokkal érettebbek vagyunk, meg más a gondolkodásmódunk, tehát máshogy állunk a dolgokhoz is hozzá, mondjuk mindegy 20 éves. Persze, ők köztük is lehet komoly, de én így vagyok vele, meg aha. Hát ő is.
1: És akkor 11 évet önnek, mert tök jól működik.
0: Így van, így van, így van. Persze, eleinte voltak harcok, főleg én felőlem, hogy miért nem keresel egy fiatalabbat, aki tud még gyereket szülni neked, stb. Stb. És akkor mindig azt mondta, hogy na jó, van, lapozzát itt a...
1: Ja, hogy neki ezt mondta, aha.
5: De ez nagyon érdekes, hogy a nőket sokkal jobban zavarja ez, hogy tudod, hogy fiatalabb a fickó, mint a fickót, az, hogy idősebb a nőjük.
0: Így és... van, ezt alá tudom támasztani, ez így van.
5: Meg az van, ugye, hogy ugye nyilván idősödünk, meg öregszünk, és hogy közben ez ilyenkor ott dobog az emberben, hogy most még így is jó leszek, vagy ez most már akkor is, és nem akar senki sérülni, ugye? És hogy nagyon próbálják ilyenkor az emberek ugye fiatalon tartani magukat, talán lehet, hogy kórosan, és miközben másokat egyáltalán nem érdekli ez, mert érdekelni nem állt volna összevele.
1: Igen. Ez nagyon fontos kérdés, hogy nálatok is boiler van, Ilona?
0: Micsoda? Hogy nálunk
1: is? Boiler. Nálatok is boiler van. Ez még az előző SMS-re vonatkozott, igen. Meg hogy vettél már neki kocsit, igen. Na jó, köszi, hogy elmondtad, akkor tulajdonképpen azért tettünk a dárul, csak hogy akkor ezek az érvek, jól fejtettük itt meg a dolgokat.
0: Tökéletesen jó, tökéletesen jó.
1: Jól van, hát akkor sok jót nektek, köszi, hogy elmondtad.
0: Nagyon ciao. Szépen köszönjük, sziasztok!
2: Hello.
1: Ciao, hello. Ah, ez lehet egyébként, igen. Ez egy érdekes. Érdekes, hogy régen idősebb nő, fiatalabb férfi.
2: És hol voltak ők 30 évvel ezelőtt, mikor mi voltunk 20-ak?
5: A tanáriban.
1: Igen? Ott voltak fel.
2: Ott csak nem vettük észre.
1: Ott mi voltunk rá, vakon.
5: Kocsi szaktanári.
2: Az, be is írták. Vakon voltunk, de ott, ugyanúgy, erre nem lehetsz vak.
1: Ugyanúgy ott voltak. Én szerintem azért ez nem egy olyan trend, ami mint 20 éve nem volt. Lehet, hogy most nagyobb számban van. De
5: már vállalható, már felvállalható.
1: Igen, felvállalható ja. Inkább.
5: De
1: igen.
5: Nézzük meg a zenei múltunkat, hogy ugye nagyon régóta megéneklik, hogy no miss, vagy nem. Angolul
1: nem értem. Azt kéne kell nézni. Na, jó,
5: és ott van még ott az Eleanor Rigby is, nem? Az is erről szólt.
1: Abszolút,
5: igen. Na, tessék, hát rengetegen meg voltak ilyen nagy kalandok. Szívesen, sziasztok.
1: Köszönjük szépen. Sárvár elkerül a 84-es baleset, két mentőhelikopter, teljes útzár, gyerekek. Norbi küldte, vigyázzatok. Jó, egy perc, a 9 óra, itt vagyunk mindjárt.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál. Július 22-26 a

Rádió Esztégyen. A lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: Március 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezményt számos paplanra és párnára. Jyszk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
6: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
11: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
12: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglenség szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
14: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
15: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
16: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
17: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz.
18: Nálunk van szabad kapacitás.
17: Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0639 441 509.
19: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünk
16: rendezvénybe most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz.
18: Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon.
16: Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
13: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Carglass javít, Carglass cserél.
20: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
21: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
20: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
19: Carglass javít, Carglass cserél!
22: 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban. Kecskemét legnagyobb papírírós szerosztályán 7000 forint kosárértéktől 20% engedményt adunk minden teljes áru termékre. A könyv és a játékosztályokon is tanszervásárral várjuk. 20%-os tanszervásár egész héten az Alföld áruházban.
23: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
24: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
25: Különleges leletekre bukkant a Kecskeméten, nyáron is dolgoznak a revizorok, keresik a 2027-es év madarát. Demeter Dia vagyok. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait, egy hordó dongákkal bélelt kutat és összesen 31, a 16-18. Századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő. A területen egyébként társasház épül. A feltárás még folytatódik, így további tárgyak is előkerülhetnek, írja a híres.hu. A feltárt leletek a Katona József Múzeum gyűjteményébe kerülnek. A nyári időszakban is dolgoznak a revizorok. A NAV Bács-Kiskun megyei adó- és vámigazgatóságának munkatársai a szezonális tevékenységet végző kitelepült zöldség- és gyümölcsárusokat, a fagylaltárusokat, a termán és szabad strandokat, valamint a strandok vendéglátóegységeit és mozgóárusait ellenőrzik. Olvasható az adó Trafipax oldalon. Az adó ellenőrök emellett a megye fesztiváljain és különböző rendezvényein is felbukkannak. Megjelenésükre hivatali munkaidőn túl és hétvégén is számítani lehet. Július végéig lehet szavazni a 2027-es év madarára. A kezdeményezés célja, hogy bemutassa a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajokat, csoportokat. Ezúttal 3 bagolyfaj közül kerül majd ki a győztes, mondta rádiunknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
26: Már a 70-es évek óta futtatjuk az évmadara programot, és körülbelül egy 15 éve rendszeresen most már a lakossággal, az érdeklődőkkel szavaztatjuk meg, hogy mi is legyen a következő évnek a madara. Most az Éjszakai Vadászok Fantázia néven hirdettük meg ezt a szavazást, és itt 3 fajt választottunk, amik egy kicsit különböző kinézetűek és életmódúak valamennyire, és más természetvédelmi problémákra hívják fel a figyelmet. Az egyik faj a gyöngybagoly, másik a macskabagoly, és a harmadik pedig a füleskuhik.
25: Szavazni az Egyesület honlapján lehet. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: És most
19: Rádió 1.
27: Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákó!

0: 9 óra után vagyunk, pontosan 13 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és a Szigetről beszélgetünk majd most egy kicsit, de nem egyetlen az Otiról, senki ne értse félre, nem promó. Magáról ez már tényleg a Szigetről, meg a Sziget Fesztiválról szól, és Gerendai Károlyt hívjuk nem sokára. Ugye hát nagy hát visszatérés történt igazából, nem is tudom, hogy ráncfelvarrás, romeltakarítás vagy építkezés, de hogy újra Sziget, újra magyar tulajdonosok, és hát a kicsit megtépázott, hogy is mondjam, csak az egykori korábbi menedzserek és portfólió átrendezések után kicsit szebb napokat látott Sziget újra ráncfelvarrásra kerül. Kérdés, hogy hogy lehet ebből fölállni, hogy lehet priorizálni, hogy lehet újra megszólítani a külföldi fiatalokat. Itt azért sok kérdés van, és nyilván mindenki baromira drukkol nekik, meg az egész Szigetnek, mert hogy azért 20 év alatt mindenkinek sok élmény a magyar gazdaságnak is egy baromi fontos dolog volt, turisztikailag is nagyon szerették sokan. Szóval ez egy ilyen közös kincs, és ezt itt kívülről nézzük most végig, hogy eladják, visszaveszik, kivonul a külföldi tulajdonos, értékesíti, újra összeállnak a gerendeiek, ami már önmagában egy ilyen piaci csoda, hogy valaki valamikor elad valamit, majd később tulajdonosok beszervezésével visszavásárolják, és próbálja új köntösbe rázni. De hát azért ez nem egy szobafestés, meg nem egy autónál egy alváz építés, hanem egy régi, valamikor szebb napokat megélt, milliárdos, iszonyatos volumennel rendelkező, hatalmas fesztivál. Hát nem is ráncfelvarrása, hanem újra szervezése, újra kitalálása, új köntösbe öltöztetése. Mit csoda elképzelhetetlen nagy meló ez,
1: úgy,
0: nem?
1: Úgy, van egy rohadt nagy elvárás, szerintem igen, a régi szigetesek részéről, már a régi szigetre látogatók részéről, hogy egy picit azt vissza akarod kapni. Mert ugye egy ilyen nagy nemzetközi fesztivállá vált a Sziget, és pont azt veszítette el, ami miatt szerintem a külföldiek is tökre szerették, hogy ez ugyan egy nagy fesztivál volt a sok európai fesztivál között, de volt valami jó kis magyar ragyogása, és ezt most jó értelemben mondom.
0: Abszolút, igen, igen.
1: De aztán ez eltűnt, mikor jött a nagy nemzetközi tulajdonos, és most szerintem egy kicsit... Igen, és mindenki ezt várja vissza egy kicsit.
0: Sterilek lett, nagyon sok pénzt kaptak a headlinerek, elment az arculat, elment egy csomó apró dolog, amitől a Sziget szerintem Sziget volt. Nyilván a másik tulajdonos más portfólió közepette, egy volt neki a sok közül. Máshogy is gondolkodott a Szigetről, de nyilván a Sziget egyénisége meg abban volt, ahogy azért nagyon sokáig az egykor, és most már újdonsült tulajdonosok gondolkoztak róla. Csak azért azon gondolkozom, hogy hogy lehet egy ilyet visszaállítani? Hogy ránc felvarrod? Hogyan jössz rá arra, hogy gondolkodik egy 20-25 éves lengyel, német, amerikai, holland, angol? Ezt honnan tudod egyáltalán? Ráadásul, hogy kötsz le valakit úgy, hogy negyen annyi időd van már csak, hiszen mindenki elkelt 2026 nyarára, hiszen neked azt egy évvel előtte le kell kötni.
2: Kivétel tehát, a prügyidó.
0: De jó, kivétel a prügyidó, igen, meg ha csinálsz egy magyar rock zenei színpadod aztán. Tehát egy számos technikai kérdés is eszünkbe jut azért, hogy ez micsoda meló, meg hogy aztán ennek mennyi kifutása van, mennyi tőkeinjekcióval tudott ezt évekig finanszírozni, hogy visszaállítsd azt, mert a visszaállítása biztos, hogy egy év, hanem újra felfedezik majd a külföldi fiatalok, de lehet, hogy ez megint 2-3 év, mire elterjedt, hogy figyelj, ez most olyan volt, mint 5 éve vagy 8 éve. Szóval, hogy számos kérdés, de mindjárt meg is kérdezzük. Gerendai Károly, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Hát hallottad az összes kérdést, még nem voltál vonalban.
3: Igen, hát most hirtelen nem is tudom, hogy
0: mire válaszoljak. Várj, akkor kérdezek előről. Ez most már építkezés, vagy még romeltakarítás, vagy mindkettőt csinálod, vagy már nagyon építkeztek így mondjuk 2-3 héttel a Sziget előtt? Mi történik?
3: Hát most már ténylegesen megkezdtük az építkezést, ugye most a héten elindult a fölépítése magának a Szigetnek, ezért azt mondom, hogy most építkezés, de olyan értelemben azért még persze zajlik a háttérben egyfajta romeltakarítás is, hogy azért itt valóban, ahogy említettétek, sok mindenen kell változtatni, újra gondolni. De annyiban azért az fontos tisztázni, hogy itt most nem abban gondolkodunk, hogy régen valamilyen volt, és hogy lesz megint olyan, hanem hogyan lesz egyszerre olyan, mint amilyen régen volt, vagy legalábbis azok az elemek, amitől régen ez talán szerethetőbb volt, azokat hogy lehet visszahozni. Úgy, hogy közben azért a világ is változott, meg a közönség elvárásai is változtak, és nekünk egyszerre meg kell felelni a mai fiatalok igényeinek, elvárásainak, és ráadásul nem feltétlenül csak a hazai fiatalok, hanem a világ fiataljai ezzel kapcsolatos elvárásainak, és közben meg kéne találni, vagy visszatalálni azokhoz az értékekhez is, amitől valójában a Sziget tényleg Szigetté tudott válni, és akár egy nemzetközileg is jegyzett jelentős eseményé.
0: De közben meg a trendek is változtak, mert hogy közben meg nagy előadók, meg nem biztos, hogy jönnek már headlinernek, bár ez mondjuk az előző tulajdonosa volt inkább jellemző, hogy csak a nagy előadókra koncentrált, de hogy mintha ők meg tűnnének el a fesztiválról közben, nem? Vagy nem annyira szeretnek
3: hát
0: ülni kötélre?
3: Hát ez egy világ sajnos, igen, hogy egyszerűen a legnagyobb nevek már nem szeretnek fesztiválokra menni. Ennek több oka is van, részben több pénzt tudnak a szólókoncertjeikkel keresni, másrészt azért ott minden róluk szól, ott az ő színpadképük van, az ő technikájuk, az ő showjuk. Itt meg ugye van 40 percen nagyjából egy előadónak, hogy átszereljen a színpadon, ugyanazon a színpadon, amin az előző előadó lépett föl, tehát hogy ez egy picit más igényeket tud kiszolgálni. Itt nyilván nem ez a lényeg önmagában egy fesztiválon, hogy most egymás után 3, 4 vagy 5 zenekar játszik, hanem az, hogy mi minden van még ott azon túl, hogy vannak jobbnál jobb zenekarok, mert azért az egy természetes elvárás, hogy továbbra is sztárokat akarnak látni a nagy színpadon, a kisebb színpadokon meg nyilván a feltörekvő, a jövő sztárjait, és lehetőleg minél több műfajból előadókat, tehát azt gondolom, hogy vannak törvényszerűségek, amiket meg kell tartanunk, és nem lehet abban gondolkodni, hogy majd nem kellenek sztárok, csak nem erre kell elsődlegesen sem a kommunikációs hangsúlyt tenni, sem azt gondolom, hogy a fesztivál lényege nem ez, hanem ez a természetes velejárója, hogy lesznek jó koncertek, és azon kell törnünk a fejünket, hogy miben tudunk többet adni, mint egyébként egy másfél órás koncert, amit egy számos más helyszínen is megkaphat ma már az ember.
0: Az, hogy ti tágítsátok a célközönséget, az cél, mert ugye azért az előző tulajdonos, az ő portfólió, azért tudjuk, hogy nagyon a fiatalokra lőttek. Tehát a szigeten fellehető fiatalok száma az gyökeresen megváltozott, brutálisan fiatalok lettek, mintha elfelejtettek volna korosztályt vagy korosztályokat. Nektek most őket is vissza kell csalogatni, nem?
3: Persze, hát az tudatos cél, hogy amennyire lehet mindenkinek szóljon a sziget, de megint csak azt nem lehet elfelejteni, hogy azért a legtöbben szórakozni járó emberek mindig is mondjuk úgy, hogy az ilyen 16 és 35 közötti korosztály, akik alapvetően a fiatalok. Az egy másik kérdés, hogy nem szabad azt érezze a közönség, hogy egyébként nekünk csak ők fontosak, meg kell találni azokat a programokat, azokat az előadókat, azokat a helyszíneket, ami kortól függetlenül mindenkinek ugyanúgy jó szórakozást tud nyújtani, mert ez volt szerintem az a hiba, amit elkövettek, hogy ők nagyon csak és kizárólag tényleg a headlinerekre, és azon belül is mondjuk az E-generáció számára fontos headlinerekre fókuszáltak, és mindent ennek rendeltek alá, folyamatosan csoportosították át a költségvetést a headlinerekre az egyéb színekből, és ettől van, hogy egy picit megfakultak ezek az egyéb színei a szigetnek. Most azt remélem, hogy azzal, hogy itt próbáljuk ezeket az arányokat helyreállítani, és a fejlesztésekben újra sokkal nagyobb hangsúlyt fektetni az egyéb dolgokra, ettől majd újra egy picit mindenki úgy érezheti, hogy a sziget újra neki is szól. Most idén ugye azért vízzel főztünk, hiszen már egyrészt ahogy említettétek, volt egy 3 hónapos csúszás a szervezésben, másrészt pedig hát örültünk, hogy egyáltalán találunk még fellépőket, de most azért van, hogy például ugye csinálunk 0. napot, -1. napot, hogy ezekkel legalább egy picit megszólítsunk más generációkat is, a szigeten pedig nem feltétlenül a nagy színpad programjával, hanem az egyéb dolgokkal próbáljuk jobban most kiszolgálni ezeket az igényeket. A későbbi években remélem, hogy ezeknek az arányain is tudunk majd változtatni, valamennyit, hogy a nagy színpadokon is jobban meg lesznek találhatóak olyan előadók, akik nem feltétlenül mondjuk a tinédzsereknek mondanak csak valamit, de azért azt látni kell, hogy elsődlegesen továbbra is nyilván a fiatalok lesznek a célközönség, ezért nem, tehát ezt én mindig próbálom magyarázni, mert amikor elmondom, hogy mit akarok változni, akkor megijednek a fiatalok, hogy hát akkor ez már nem nekik szól, nem, az természetes, hogy nekik is szólni fog, csak nem csak nekik fog szólni.
0: Figyelj, arra emlékszel arra a pillanatra, amikor így nem tudom, 10 évvel adás után is teljesen más portfólióépítés és étterem, és nem tudom, egyéb számos vállalkozás után, egyszer csak kimentél az üres hajógyári szigetre, és azt mondtad, hogy ezt nem hiszem el.
1: Megint.
0: Megint itt állok, és ezt megint csinálom, és elkezdted megnézni a telefonkönyvedet, hogy akkor kik legyenek a tulajdonos társak. Hogy ez megvan ez a pillanat, amikor ezt először realizáltad, hogy úristen, ebben megint benne vagyok, amiben már nem volt a 10 éve.
3: Hát igazából az a szomorú, hogy nekem nem igazán ott a hajógyári szigete, hanem inkább a fővárosi önkormányzatnál üldögélve, vagy álva esett le ez a
0: dolog. Hát azért ott lettem volna, hogy egyszer csak megint ott vagy, mert megint benne vagy.
3: Tehát, hát az a szitu az ott, nekem ott ütött be újra, hogy húha, mit vállaltam én újra a nyakamba, de egyébként az igazság, hogy azért van az embernek ebben egy ilyen, nem tudom, nosztalgikus, ilyen örömélmény is, hogy most akkor újra valamilyen módon részese lehetek egy nyilván nagy kihívásnak, hogy most ezt meg tudom-e oldani. És én azért voltam nagyon megijedve, mert én tényleg tudatosan vonultam annó vissza, tehát én nem az eladás miatt szálltam ki a szigetből, hanem én már azt megelőzően ugye bejelentettem a kollégáknak, hogy a 25. sziget lesz az utolsó, mert egyszerűen azt éreztem, hogy bennem ennyi volt. Én kiöregettem ebből, már nem értem eléggé a mai fiatalokat, vagy a mai világot, vagy a mai zenekarokat, vagy nem tudom, és hogy akkor inkább olyasmivel foglalkozzak, amiben otthonosabban érzem magam. És ehhez képest volt egy picit ilyen, hát mondjuk úgy, hogy ilyen derültékből villámcsapás, amikor egyszer csak hívott a Kádár Tomi, hogy baj van, mert bezárják a szigetet, és hogy nem akarom-e visszavenni. Mert hogy én tényleg úgy éreztem, hogy ezt a történetet lezártam, és ahhoz képest most hát azért így föl kellett pörögnöm, vagy hogy mondjam, hogy fogom tudni én ezt az egészet most így újra a nyakamba venni, de szerencsére itt van az a csapat, akivel azért eddig, akik csinálták, és azért látom, hogy ők is egy picit felszabadultak attól a helyzettől, hogy akkor most nem az van, hogy jön, nem tudom, Londonból vagy Amerikából a direktíva, hogy ezt kell csinálni, vagy azt kell csinálni, hanem újra építkezhetünk, és azon gondolkodhatunk, hogy mitől lesz jó az igen, és ez úgy kezdenek ezek az energiák jó irányba, azt gondolom, összeérni, de azért még van nyilván sok-sok feladat ahhoz a következő években előttünk, hogy azt mondhassam, hogy megint olyan a sziget, amire már úgy minden elemére azt merem mondani, hogy igen, ilyennek álmodtuk meg.
1: Jó, a mostanit a 100%-ra mondod, hogy azt mondod, hogy van egy álom a 100%, amihez biztos, hogy kell majd egy év vagy kettő, a mostani az ezen a 100%-os listán mennyit lő ki? 80-at? 90-et?
3: Hát ezt azért nehéz megmondani, mert valójában ugye mindig aktuális 100% vagy aktuális álom van, hiszen nem, tehát én az alapvetően azért azt tisztáznám, hogy a jövő az nem olyan lesz, ami a mostanihoz képest x százalék, hanem az a jövő évhez képest kell 100% legyen. Az idei évre kitűztünk magunknak terveket, és ezt azt gondolom, hogy mondjuk 90%-ban fogjuk tudni megvalósítani. De ez nem azt jelenti, hogy akkor jövőre ehhez képest 10%-ot fogunk változni, hanem azt remélem, hogy jövőre ehhez képest is fogunk legalább 50 vagy 100%-ot változni, hiszen minden évben az a cél, hogy egyre jobb legyen a sziget, és egyre izgalmasabb. Egy csomó dolgot most még nem is gondolkodunk, ami lehet, hogy majd ősszel, ha eszünkbe jut, akkor azt mondjuk, hogy hú, akkor most ezt is meg kéne csinálni, vagy most akkor abba az irányba kéne tovább menni, mert a világ is változik, meg szerintem attól érdekes nekünk is ez a munka, hogyha nem egyszerűen újra és újra reprodukálunk valamit, hanem mindig álmodozhatunk azt, hogy mitől lesz ez jobb, és mitől lesz ez izgalmasabb.
2: Milyen hatással van erre a fejlődésre, DJ Oti megjelenése?
0: Viccel nem kell válaszolni. Nem tartozunk a szigethez,
2: hogy most, hogy az idősebbekre is lövünk.
0: Azt hozom én kacsinám, hogy az időseket hozom.
2: És tehát a Sebesti Balázs és Bródi, hogy...
0: A Bródi már a sziget része, mi nem egyébként, igen. Csak a szigeten vagyunk.
3: Hát abból a szempontból egyébként szerintem két fontos fejlődési pontot hoztatok be nekünk. Az egyik, hogy egyáltalán lehet ilyesmiben is gondolkodni ilyen együttműködésekben, mert hogy valójában a sziget nagy színpada alkalmas lehet akár ilyen teljesen tőlünk független, de mégiscsak a szigeten megtörténő nagy eseményekre. A másik részről meg azt remélem, hogy azzal, hogy azért az a sok tízezer ember, aki majd eljön hozzátok és megnézi ezt a bulit, ő valamilyen módon kap egy kis ízelítőt abból is, hogy különben milyen lehet ide kijönni akár a szigetre azok közül, akik még nem jártak kint, és hát ha kedvet kapnak, hogy majd megnézzék magát a fesztivált is.
2: És az ásások elkezdődtek már? Láttatok már ott embereket?
0: A régi szép idők, igen. Z+ metásától és hűtőszekrények elásása falat megtörtént már.
2: Szóltak ott bolyongani, furcsa kinézetük.
3: Már tapasztaltam már gyakorlatilag, aki bár most jut eszébe, az most már ilyen szempontból bajba lesz, mert már most ott állnak a bejáratnál a rendezők, és nézik, hogy ki mit hoz be. Úgyhogy valójában onnantól, hogy azért tényleg majd egy hónappal előtte megtörténik a sziget lezárása, és és az építkezés az ugye azért tényleg több hetet vesz igénybe, ezért ilyenkor már, hogy valaki most ki akarna jönni, és ott valamit elásni, akkor bajba lenne, mert már nem tudja behozni azokat, amiket el szeretne ásni.
0: Egy rövid kérdés van még időnk, hogy a magyar zene felé nyitás vagy visszahozás, azt gondolom azért cél. Most nyilván nem tényleg az Épusz metál sátorra gondolok, mint 97.
2: Csak az FLM-re gondolunk.
0: Igen, kifejezetten. De hogy ugye volt egy kicsi retro, meg külföldi tulajdonos, valamennyit engedett, de hát azért nyilván az utóbbi 10 éve nagyon leszorult a magyar zene. Ez most egy nagy nyitás lesz, vagy az is egy fokozatos, szép, lassú, de határozott?
3: Abszolút, hát azért itt most van egy nagyon, azt gondolom, hogy látványos lépés, hogy újra lesz magyar nagy színpad, ahol azért egész héten tényleg a hazai szénának a legjelentősebb előadói láthatóak lesznek. Eddig sem az volt, hogy nem voltak magyar zenekarok, csak nem voltak a helyükön kezelve. Tehát azt gondolom, hogy kiszorultak a kis színpadokra, vagy olyan kora délutáni sávokba, ami azt gondolom, hogy nem volt méltó ezeknek az előadóknak a jelentőségéhez, de nem nagyon tudták máshogy kezelni, mert a nagy színpadon nyilván a nemzetközi sztárok ragaszkodtak a fő pozíciókhoz, és akkor így egy picit megfogyatkozott a hazai, főleg sztároknak a felhozatala. De most attól, hogy lesz egy önálló színpad, ami kifejezetten nekik van, ahol egész héten csak magyar sztárok lesznek, ez azt gondolom, hogy ez valamilyen módon azért visszaad ebből, és látványos fejlődés lesz, de ezen túl is, és nem feltétlenül csak a zenekarokban, tehát szerintem ez is nagyon fontos, hogy azért van még egy csomó olyan hazai produkció, a cirkuszprodukcióktól, a táncszínházakig, a mindenféle egyéb művészeti ágakból, akiknek újra azt gondolom, hogy nagyobb szerepet szánunk a szigeten, mert hogy ráadásul ebből a szempontból az idejövő külföldinek is ezek ugyanúgy izgalmas produkciók, hiszen ezeknek nincs nyelvi kötöttsége, itt nem arról van szó, hogy érteme a szövegét annak az előadónak, vagy a tudom én. És én tényleg abban hiszek, hogy a szigetnek összességében ez adja a savaborsát, hogy mennyi minden van még azon túl, hogy megnézhetem azokat a sztárokat, amiket bármilyen más fesztiválon is megnézhetek, mert ez amit nem értettek szerintem az én elődeim most, vagy kellően, hogy ha azt akarjuk, hogy ez egy nemzetközileg izgalmas és vonzó fesztivál legyen, akkor nem fog csak azért fölülni valaki Hollandiába vagy Angliába egy repülőre, hogy azokat az előadókat, akiket az ottani fesztiválokon és megnézhet, azokat itt nézze meg. Ahhoz érvek kellenek, hogy mitől jobb itt megnézni azokat az előadókat, mi minden van még itt, ami máshol nincs.
0: Igen, a gondolkodás tök más, ez látszott rajtuk, meg látszik rajtatok is. Nagyon drukkolunk, tényleg kíváncsian várjuk a végeredményt is, ami maga a sziget, meg hogy mi lesz a sztoriból. Sokan dolgoztok.
3: Köszönöm.
0: Köszönjük szépen.
2: Kár esetleg, ha nincsen még fordító szakember a Luis Capaldinak, ha megérkezik, akkor szóltok már.
0: Egy forró ölelésre az Eszter nagyon szeretne valahogy közel jutni a Capaldihoz.
2: Igen.
3: Hát szerencséd van, mert nálunk senki nem beszél ennél a cégnél milyen nyelvet, úgyhogy ilyen értelemben.
2: Akkor csütörtökön 4 órára ott leszek, jó? És akkor intézem a többit.
3: Oké. Köszönöm szépen, hogy hívtatok.
2: Dolgok, amik nem jöhetek ki a számból a rádióban.
0: Köszönjük, jó munkát, köszönjük, beszélünk. Csáó. Teljesen imádom.
1: Föl vagy véve, kicsim.
2: Most, de nem, hát nem jövök a legalkalmasabb ember.
0: Figyelj, de én az egész sztorit imádom. Tehát üzletileg ez eladod a csúcson, értékesíted, lerohasztják, nem ért

0: volt fesztivál, aztán ennek ugye hát a szakértői és a Norbék aztán megcsálták a Sopron Festet, és újraépültek, lehet, hogy lesz is újra Szánt Magyarkézben, vagy akár a Volt újra tud épülni, tehát hogy itt egy csomó olyan más része is van ennek a portfóliónak, de hogy mennyire tényleg azért így magyar fejjel kell gondolkodnod. Meg hát azért ők ezt 30 éve nyomják. Szóval de, nagyon
1: meg nekem létszés, akkor a Hegyalja Fesztivál.
0: Jó, jó, jó, jó, most teszek rá. Ahogy a vége megszeres, egy komolyabb ételi ajánlatot, jó?
1: Csinálunk a Gyulinak kölyök idősátrat.
0: Inkább azt mesélnek ki, ez a Luis Capaldi.
2: Nem ismered?
1: Hát a kedvenc. Oh. Tegyünk be egy számot a Luis Capaldi-tól.
0: Nem tudunk, már megjön a best of, csak hogy mi a kapcsolódás hozzá meg hozzá. Van-e valami kis közös?
1: Ő a énekes fiú, akit a múltkor meséltem.
0: Igen, akit meséltél, igen, de jó. Kedves?
1: Nagyon-nagyon kedves, nagyon vicces. Olyan humora van, amit csak remélnénk, hogy egyszer nekünk is legyen. Nagyon vicces fiú. Vicces, kedves, tehetséges.
0: Intézek egy backstage-et? Otin keresztül jó vagyok a backstage-ben.
1: Egy kicsit fiatalabb nálam.
0: Csak mondom, hogy Otin keze most messzire elér a backstage találkozásokig.
1: Ásatok el a backstage-ben. Ezt meg tudjuk oldani?
0: Igen, igen.
1: Nagyon szeretem. De hogy nem lehet, hogy izé, hogy ott vagyok, és akkor majd viszem neki az ásány vizet?
0: Megoldjuk szerintem. Megoldjuk, igen. Skót.
1: Louis, jövök! Louis,
0: itt vagyok! És
1: utána Florence and the Machine lesz, aki
0: szintén a Szigetországon.
1: És mind a kettő vörös és tehetséges. Redheaddy. Ez a csütörtökön.
0: Igen, nem szép, de cuki. Ja. Na jövő mindjárt, nagyon. Fél tíz múlt, pontosan 3 perccel itt vagyunk a nap legjobb pillanataival.
3: Hú, micsoda témák, micsoda hangulat! Alig bírtuk abba hagyni, de hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
7: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
8: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Yépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Yépi Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.yepiauto.hu oldalon.
10: Roncsautó átvétel. Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
11: Sok időt eltelt az utolsó plazmaadásod óta, igaz?
12: Hű, legalább fél év.
11: Gond egy szál se. Mi tártkarokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazmaadásodat 25 ezer, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 ezer forint jutatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 ezer forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza. Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
13: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
15: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
16: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
15: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
14: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Miért hallgatják egyre több?

0: igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium, véget ért a bűnsorozat. Elkezdődött az

0: őzek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött Kecskeméten a 35. nemzetközi Kodály szeminárium. A Kodály intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik a következő csaknem két hétben zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhelymunkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórusnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodály.nál, másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a hírös.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Három egymástól független sorozat ügy végére tettek pontot a kecskeméti nyomozók a napokban. Az egyik ügyben egy öttagú társaság tagjai hónapokon át loptak autókból, üzletekből és tanyákról. Egy kecskeméti férfi 5 vagyon elleni bűncselekményt követett el néhány hét alatt. A harmadik ügy főszereplője pedig főként kerékpárokat lopott és boltokat vett célba. Az eljárások során összesen 7 gyanúsítottat hallgattak ki, a 31 felderített bűncselekmény ügyében pedig vádemelést javasolnak, közölte a rendőrség. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk párvezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mond a rádiónknak Vad Róbert rendőr alezredes.
1: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
0: A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Igazi, ma is láger megy.
1: Na gyerekek, jönnek a nap legjobb pillanat, egy 5 perccel 3-4-10 előtt. A Ryanair utassa nyilatkozott, akit kirántott az ablakon a légnyomás. Most szólalt meg, először adott egy nagy interjút, hogy hogy élte meg, hogy van azóta, és hát mi is ránéztünk erre az interjúra egy kicsit. A megoldás itt ül közöttünk.
2: Én vagyok a megoldás?
1: Igen. Ha együtt utazunk, csak ő lett ablak mellett. Igazából ez volt a megfejtésünk. A Pali még mindig nincs annyira jól.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
1: Azt mondják, hogy bőröndökkel próbálták elzárni utána már a lyukat. Volt egy albán utas, aki leszedett néhány kézipodjást, és bőröndel próbálta elzárni az ablakot. Az első bőröndöt kivitte a légnyomás. Hát azért az milyen?
2: Micsoda?
3: Oda mernél menni egy ilyen ablakhoz, egy bőröndel a kezedbe?
1: Hát szerintem, ha kiegyenlítődik a nyomás, és már látod, hogy nem szív ki senkit, akkor azért valamit valószínűleg megpróbálnék csinálni. Nem
2: de
1: tudom,
2: a bőrönd?
1: Hát szerintem a te bőröndet egy gyorsan odaadnám. A Feri,
3: az pont illik bele.
1: Nézzék meg, az oda passzol a kiát.
2: De a bőrönd ilyenkor számít-e, mint elveszett csomag? Vagy akkor ez nem számít bele?
1: Ez egy jó kérdés, igen.
2: Amikor Guatemala felett elhagyja a gépedet a bőröd, akkor ez mit jelent pontosan?
1: Eszter, ne aludj, gyere! Mi van? Gyere hátra, kell!
3: Szükség van rá!
1: Szükség van rá! Van egy lyuk az ablakon! Te csak annyit csinálj, hogy oda teszed a szádat az ablakhoz, kinyitod.
2: De egy ilyen algaelvihar, tudod, az üvegre szoktad.
1: Oda néz, hogy szíja a levegőt, oda néz.
3: Nem is tudsz oda menni, hát nincs rajtad oxigénmaszk.
1: Hát, egy kérdés, hogy mennyire ott jön ki az oxigénmaszk, milyen gyorsan ereszkedett, hogy állt helyre a nyomás. Az albán pasi tökös volt, azt mondják, hogy tökös volt. Ugye albán, hát érted, Marco Tropojában. Tehát, hogy ő nem szórakozott, odafogott egy bőröndöt, és a második bőrönd az megfogta. Van lélek jelenlét, nem tudom, hogy odafognék egy bőröndöt azért így hirtelen.
3: Biztos, hogy nem volt magyar utas a repülőn, mert akkor lett volna púrhab, meg szigetelő szalag, és megoldja.
1: Vidén egy púrhab, azonnal ott van. Magyar nem volt a gépen. A pacák azért nem halt meg.
2: Be volt
1: egyébként azt mondják, hogy valószínűleg kirántotta volna a légnyomás. Nagyon sokfajta cikk sokféleképpen elemezte. De azt mondják, hogy ha nincs bekötve, akkor az egészet úgy, ahogy van, kirántja. Tehát, hogy azért... Ugye mi hülyeségnek tűnik sokszor a gépen közbe magad, de azért úgy most ezek után, nem?
2: Mi gondoljuk ezt a dolgot, hogy ez pontosan hogy működik. És mi, hogyha ez a lyuk, ez nem ott nyílik meg az ablakon, hanem a WC-n. Soha nem jönnek rá, mi történt veled.
1: Igen, de arra szoktam gondolni, hogy mindig van egy pillanatod, amikor még realizálod, hogy éppen szarás közben zuhansz. Tehát, hogy nem halsz meg azonnal, és a lezuhansz is tudod, hogy zuhansz. Tehát van egy pillanatod, amikor ezt mondjuk, kirántott! És gatya nélkül zuhansz, és egy pillanatra realizálod, ezt nem hiszem el.
2: Nem, akkor
1: félmesszerűen zuhanok le a
2: jó,
1: két WC-ből.
2: Arra jó az a pillanat, hogy még egy mosoly ülhessen az arcodra.
1: Igen, van egy ilyen. Én, ahogy magamat ismerem, még egy magyar odalépni hozzám, hogy Balázsi selfie, és ott ülök, tudod, már nincsenek belső szervény, bele vagyok húzva a WC-be, csak a lábam van együtt az arcommal, és még oda, nagyon szeretjük a műsorodat, Feri, nincs itt véletlenül. Ezt nem láttad valahol, nagyon szeretjük.
3: Tudod, mivel a belsődet kiszívna, így lassan esnél össze.
1: Igen, segíts, csinálj, csak egy fotót akarok.
2: Amúgy szerintetek van-e az a belső, tehát hogy a kép, ugye gyakorlatilag ez a vákum kiszippant ugye mindent azon a nyíláson keresztül, hogy a szemgolyódat például ki tudja szippantani, vagy csak rajzfilmes hozzáállás?
1: Szerintem csak behorpad, és így befele nézel egy picit, így bemegy a szemed. Tehát, hogy nem horpad be azonnal. Inkább az ablak mellett szívjon ki, abban van méltóság.
2: Igen.
1: Abban van méltóság. A budi ne szívjon ki.
3: Zuhasz és azon gondolkozó, hogy így fognak megtalálni.
1: És szerintem azon, hogy ez még egy pillanatra eszedbe jut. Nagyon megijedsz, de még egy-két gondolat lefut a fejedbe. Csak ne találjanak meg. Ne, csak ne így.
2: A Lufthansa-nak szeretném üzenni, hogy holnap utazom Münchenbe, úgyhogy ennek fényében kérem a utasoknak az elosztását.
1: Igen, holnap mész Münchenbe?
2: Megyünk Münchenbe.
1: Ilyen nagy repülős lettél itt aztán te.
2: Évente egyszer felülök repülőre.
1: Söröket kóstoltok, és ezért elmész Münchenbe, hogy tényleg igen, megkóstoljon egy jó kis német sört.
2: Hát, hogy aha, meg ott császkálunk, frissítjük a ruhatárát, ilyesmi.
1: Hova menne az ember öltözködni, ha nem Münchenbe?
3: Hát egy divat fővárosa érte.
1: Divat fellegvára, Milánó, hagyjad már New York, Hengen, Párizs, Münchenbe kell öltözködni.
2: Híres német divat, ezt szeretik.
1: Visszafogott úriember ez a Péter. Szereti ezt a német, ezt a kis precíz német öltözködést, ő nagyon
2: az
1: szereti.
2: Az van, hogy egy ilyen bajon rövidnadrágot, ezt a kantárosat szeretném.
3: Meg egy, hogy hívják egy ilyen stűszivadás sapkát.
2: És ha az meg lesz, akkor jött a második gyerek.
3: Megvan.
1: Igen.
2: Ennek senki sem tud. Szexi lenne. Ennek senki sem tud ellenállni. De az a gatya, az nagyon durván néz ki. És főleg az, amikor meglátod azoknak az embereknek a lábát rövidnadrágban, aki látszik, hogy soha életében nem hordott rövidnadrágot, az a legszebb dolog a világon.
1: Igen.
2: Abban van valami szűzies, van valami új.
1: Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony. Ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni. Ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként. És a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
2: Csak irigykedsz, Balázs.
1: Tessék?
2: Csak idítke.
1: Mi lenne, ha ő lenne a feleséged?
2: Aki egész évben áll a karácsony fel.
1: Hát igen. Na, ilyen nővel élsz együtt. Tessék, Feri. Mit? Hogyan?
3: Tedd be, légy szíves a Last Christmas színű, hogy csak hogy tudjunk hangolódni.
2: De ennek van ilyen nyári verziója is.
1: Hogyan tudod ezt úgy, ezt a fajta ilyen...
3: Ezt
1: ilyen...
3: egy nagy költözéssel.
1: Ugye?
3: Ez elviselhetetlen. Az ünnepekben az a szép, hogy vársz rá. Hogy a karácsony az 24-én
1: hideg
3: szép.
1: Van, december igen, van, igen.
3: Igen, tehát sötétek az este, a délután 4-től sötét van, hazamész, karácsonyi díszkivilágítás van, és az úgy megdobja a lelkedet. Hát de júliusban, amikor kint ülnél, este 9-kor a világosba fröccsel, és közben szól bentről, hogy jingle bells, jingle bells.
2: Driving home for Christmas.
1: Igen, na, Christmas,
3: hát,
1: Christmas
3: az számot. Az meg ráadásul le is húz.
1: De hogy ők ilyen figyelmet akarnak, vagy szeretet hiányosak, vagy mi a bajuk?
2: Ez a comfort place, itt kapják meg a nyugalmat, a szeretet, amire egész évben vágynának, de nincsen.
1: De nem itt kapja meg azt a figyelmet, amit most mi is szentelünk neki, meg
2: de
1: az újságíró.
2: A karácsony nem a figyelemről szól, szerintem a karácsony arról szól, meg ez az egész arról szól, hogy ismerős érzéseket, szeretetteljes közeget varázsolok magam köré. Tehát neki nem a figyelemre az
1: olyan
2: szükség,
1: cuki vagy, de olyan kis naívan fogad ezt fel. Tehát, nem, figyel, nem egy ilyen, figyelem felkeltés, hogy fog, én már júliusban karácsolom. Én velem már foglalkozni kell, és nézzétek meg, velem ez történik, és én különlegesebb vagyok, mint egyébként december 22-től karácsonyoznék, nem? Hogy júliusban?
2: Szerintem a social media alapból olyan, hogy ugye most kirakott magára a saját oldalára igen. egy képet. Szerintem ez egyszerűen csak annyi, hogy keresi a sajátjait, akar találkozni azok, akik ugyanígy gondolják, akiket tud közösködni ebben, és meg tudja osztani az örömét. Nem az, hogy tehát ezt nem ő kérte, hogy kapja fel a...
1: Tehát akkor ez teljesen Balázs, normális, és ő csak közösséget keres a júliusi karácsonyfával.
2: Szerintem ez inkább az az érdekes, hogy ki tudta csatornázni a szeretet igényét, meg ezt, ezt az egész a szükséget, lett neki ennek egy ilyen plénuma, és szerintem ez így jó.
3: De akkor baj van.
2: De mi a baj?
3: Az a baj, hogy azt a szükséget, amit ő keres, azt nem kapja meg. Nem kapja meg a párjától, a gyerekeitől, a barátaitól, a családjától, és ezt kivetíti, ezt a hiányt vetíti ki a karácsonyra.
2: De most ez miben más, mint a DJ Oti?
3: Hogy az nincs karácsonyig.
1: Azért bocsánat, egy bolond nő, augusztus csak karácsony. Na most nézd meg. Hát csak
2: igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
1: Parokában. Igen. De érted, tehát nézd meg őt.
2: De mi a baj?
1: Hát minden.
2: Hát azért most, mert karácsony felőtt ül egy pulóverben.
1: Az arca, ahogy elnézést kérően szeretethiányosan boci szemekkel néz a kamerába júliusba. Ahogy nézd meg ezt a tekintet.
2: Meg van, ha tudod, mert karácsony van.
1: Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
2: Én oké vagyok a flugosokat.
1: Nekem ebben mindig van valamilyen ilyen fura érzetem, hogy miért...
2: Felvállalja?
3: Kiabálásnak
1: miért akarod,
3: érzel,
1: hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
3: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
2: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelenül szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
1: Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
2: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri és az ő szokásairól. Hogy... Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
3: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
2: Igen,
3: nem én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
2: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
3: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott
1: nem,
3: galácsot.
1: Nem dolgoznék
3: vele. Megint sonka.
1: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
3: Balázs, tudod, mit hoztam ma?
2: Sonkát!
3: Főtt tojást, meg sonkát!
2: Én olyan boldog lennék.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Na akkor egy gyors elköszönés, gyerekek. Hívjuk még a naphallgatóját. Van egy szép ajándéka valami? Van
4: igen,
1: szép
4: igen.
1: Ajándéka.
4: Safari Park.
1: Safari Park és...
2: Safari?
1: Safari. Ú, egy jó kis Safari Parkba mennek. Glampingelni lehet menni.
2: Uh-huh. Én nagyon szeretném a glampinget kipróbálni egyszer.
3: Mi akadályoz meg?
2: Az, hogy nem tudom elképzelni, mikor érek rá.
3: Nincs időm glampingezni. Bármire van, glamping. De erre sajnos
2: igen, de igen, de majd lehet, hogy ezt ki fogom próbálni. Szerintem, hogy majmok hozzák a reggelimet.
1: Nem, akarta ezt ő, de nem menekül a glampingtől, mert megmutatjuk, hogy mit nyert.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy családi VIP belépő, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenés a Richter Safari Parkba.
1: Jól hangzik ez, gyerekek? Jó ez? Egy éjszaka a safarival, nem rossz az.
3: Kint alszol, reggel nézed az állatokat. Egy majom hozza a reggelid.
1: Most megint miért kell velem személyeskedned, nem viszek senkinek reggelit. Csak, meg, csak a megkérnek rá.
2: Bír majom ember.
1: Jól van, gyerekek, akkor, akkor elmegyünk
2: a
1: ebben
2: a kicsit. A See You Later, holnap találkozunk.
1: Ez...
3: Hogy... See You Later, Alligator. Nem már, kérlek, ez egy dal egyébként, 60-as évek.
2: Ez nem is egy dal, hanem de... ez az angol óra, ez a Lenegede Deutsch-nak az angol verziója, a jeló, mi az a sárga, mi volt a
1: neve?
3: Sárga tenger alatt járó.
2: Nem, de, volt ez.
3: De van egy ilyen dal, See You Later, Alligator.
2: De volt ez a könyv, amivel tanultuk az angolt, és itt nem jut eszembe, na és na mindegy, abban is benne volt. Uh-huh. See You Later, Alligator.
1: Hát gyerekek, ebben a szellemben. Akkor csókoltatunk a müncheni viszontlátásra mindenkinek. Puszilunk benneteket, sziasztok, ciao.
0: Na,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Vokáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk! Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civit

0: jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Ez itt az Aranykosó.
4: Halló, Aranyka?
3: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
4: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
5: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
6: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
7: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
8: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alócsó literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
7: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
10: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
11: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu/fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
13: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: A 2026-os nyár támogatója a Trend Optika csoport. A multifokális szemüveglencsék szakértője. Keresse a Trend Optikákat.
15: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
16: Július 30, augusztus 1.
17: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
16: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
17: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
18: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
19: Itt a terasz fedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonát. Karbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonát.hu.
20: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agroker áruházban. 5 bar nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét Halasi úti Agroker áruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
21: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95
2: 5-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
21: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtóverseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtóverseny Izsákon. Július 23-26.
22: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden szerdán 14-től 17 óráig Király Andor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat. A délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 76-414-010.
22: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
24: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
22: És most Rádió egy

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Üdv mindenkinek, ez itt a Rádió egy gong, Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és az interneten a rádio1gong.hu-n online is együtt rádiózhatunk, ahogyan ezt tegnap is sokan tették például Szegedről, hiszen a Coca-Cola színfesztiválra Szegedre lehet ma is belépőt nyerni, sőt, nem csak belépő, ez egy konkrét bérlet. Két bérletet sorsolunk ma is napi fődíjként majd délután 4 és 5 óra között. Nyerő nyár a Rádió egy gongon folytatódik nyereményjátékunk, és hogy mit kell tenni, figyelni az igazi mai slágereket. Az egyiket megjelölöm, és a dal címét, előadó nevét jegyezzétek fel, hiszen ezt fogom majd kérdezni tőletek adásban. 29 414 020 az SMS, Viber számunk. Ha meghallottátok az óra slágerét, akkor ideírjátok a nyerni szeretnék üzenetet, de megírhatjátok a dal címét is egészen nyugodtan. Netpercek rovatunk előtt még Exendalát is hallgatjuk, ez a Don't Leave.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatjuk a netpercek rovatunkkal, a Meta új képgeneráló modellt mutatott be. Az eszköz a Meta AI szolgáltatásban érhető el, és szöveges utasításokból készít képeket, illetve meglévő fotókat is képes átalakítani. A vállalat szerint a rendszer pontosabban követi az összetett kéréseket, ezért a felhasználó részletesebben megadhatja a jelenetet, a hangulatot és a képi stílust. A képkészítés a beszélgetésenként folytatható. Ha az első eredmény nem megfelelő, új utasításra változtathatunk a fényeken, a háttéren, a színeken vagy egyes tárgyakon. Két kép elemei is összevegyíthetők, emellett előre elkészített stílusbeállítások segítik azokat, akik nem szeretnének hosszú leírást írni. A képek előírítások közben pedig többféle arány és felbontás közül is lehet egyébként választani. A Meta a modellt Instagramon és WhatsAppon használható kreatív funkciók alapjául is szánja. Ez azt jelenti, hogy a generált látványok idővel közvetlenebbül jelenhetnek meg a közösségi bejegyzésekben, történetekben és üzenetekben. A cég egy korábban bemutatott nyilvános Instagram fiókokra épülő hivatkozási lehetőséget felhasználói visszajelzések után eltávolított. A fejlődés ismét felveti a felismerhetőség és a szerzői jog kérdését, minél egyszerűbb valósághű képet készíteni, annál fontosabb jelezni, ha mesterséges intelligencia hozta létre, vagy módosította a tartalmat.
2: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Hamarosan programajánlatokkal jövök, addig is itt van Hypaton dala.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: A Neumann János Egyetem hallgatói önkormányzata Pontváró bulit tart holnap este 6 órától a belvárosban. Szombaton Tiszalpáron falunap lesz, ahol felép majd Dancs Anna-Mari és Vastag Tamás. Virágba borul Kecskemét főtere. Pénteken és szombaton rendezik meg ugyanis a virágos napot, ahol kertészeti bemutatók, egészségügyi tanácsadás, szűrések, gyermekprogramok, kézművesség, koncertek és sok más színes program várja az érdeklődőket. Pénteken este Nosztalgia, Abba est, szombaton pedig Radics Sándor cimbalomművész is zenél majd Kecskemét főterén. A Kecskeméti Egészségfejlesztési Iroda elindította az Aktív Nyár programját, amelynek keretében minden szombaton reggel 9 és 10 óra között ingyenes mozgásórákkal várják az érdeklődőket a Kenterben. Most szombaton 9 órától has-popsi tornát tart Domokos Hédi. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Most is megmozgathatjuk magunkat, a következő dal mozgásra késztet. Moves Like Jagger, Maroon 5 és Christina Aguilera felvételét játszom, de még nem ez az óra slágere, de hamarosan az is, amivel a Coca-Cola Színfesztiválra nyerhettek bérletet.

0: készleti útról a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
1: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
2: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
1: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
3: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtó verseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtó verseny Izsákon. Július 23-26.
4: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
5: Roncsautó átvétel. Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipa Parts Kft.
6: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Fülöpszállás és Solt között ma is számítani kell több szakaszon, hogy munkálatok zajlanak, útépítők dolgoznak, úgyhogy fél útpályát zárták le. Az M5-ösön pedig, akik Budapestről Kecskemét fele tartanak, arra is számíthatnak, hogy a külső sávot lezárják. Egyrészt Ócsa és Gyán között burkolati jeleket festenek, és Lajos Mizse térségében pedig a burkolatot javítják, úgyhogy a belső sáv járható, a külső sávot pedig a munkálatok miatt lezárták. Jó utat, balesetmentes közlekedés mindenkinek! Kábrát dalával megyünk tovább!

A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Az Eto FC fölényes 6-2-es sikert aratott tegnap este Luxemburgban, az Ater Bissen otthonában a labdarúgó konferencialiga selejtezőjének második fordulójában. A győri csapat 59 évvel az Apollon Limassol 5-0-ás legyőzése után szerzett legalább 5 gólt nemzetközi kupameccsen, és története során először lőtt 6-ot. A visszavágót július 30-án rendezik Győrben. Osztrák balhátvédet igazolt a labdarúgó NB1-ben szereplő Újpest. A 22 éves Tizian Sármer szabadon igazolhatóként érkezik a Lilákhoz. A 185 cm magas hátvéd az elmúlt 3 idényben a Sturm Graz második csapatát erősítette az osztrák másodosztályban. Brit rekord összegért igazolt angol válogatott labdarúgót a Premier League-ben szereplő Chelsea. Az Aston Villától érkező Morgan Rogersért 117 millió fontot fizetett a londoni klub. Rogerst az Arsenal is szerette volna soraiban tudni, de a 22-szeres angol válogatott játékost meggyőzte a Chelsea menedzsere Xavi Alonso, így, hogy inkább a kékeket válassza. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok, Jonas Blue és a Perfect Strangers. Ezzel folytatjuk, aztán hamarosan kiderül, ki az a szerencsés, aki esélyt kap a Coca-Cola Színfesztivál bérletre.

0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár a Rádió 1 gongon.
1: Itt a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik ma is nyereményjátékunk, és minden órában esélyetek van nyerni, mégpedig bekerülni a kalapba. Haló, ki vette fel a telefont közben?
2: Ja, én Laura vagyok.
1: Hello, Laura. Épp azt mesélem a hallgatóknak, hogy minden órában esély nyílik arra, hogy valaki bekerüljön a kalapba, és színbérletet nyerjen délután. Úgyhogy neked van most lehetőséged, hogy kalapba kerülj. Hogyha megmondod, mi volt a keresett dalunk, az óra slágere, mi volt?
2: Waiting for Tonight.
1: Úgy van. És emlékszel az előadó nevére is egyébként?
2: Fischer és Jennifer Lopez.
1: Igen, ez egy régi feldolgozó, régi fel, hát nem is tudom, mikor lehet a Jennifer Lopez dal? Emlékszel meg az eredetire is?
2: Nem.
1: Arra még nem? Nem.
2: Nem. Nem. Nem. Még fiatal vagy.
1: Még fiatal. Én is, de emlékszem rá. Na, elmondom neked is, meg a hallgatóknak is, képzeld el, hogy ez a dal, Jennifer Lopez dala 1999-ben jelent meg.
2: Akkor még képbe sem voltam.
1: Na, hát és egyébként hogy tetszik az eredetét? Meghallgattad, vagy ismered az eredetét, vagy nem is hallottad még?
2: Szerintem még nem hallottam.
1: És milyen előadókat vársz a szegedi ifjúsági napokon, akikre elmennél és ott lennél, mert hogyha megnyered, ugye mind a négy napot lehetsz, de van kiemelt előadó, akit megnéznél?
2: Én Meringen Marcira szeretnék.
1: Meringer Marci, hű, ő egy milyen új generációs előadó, ha jól tudom, igaz? Na, hát ő is ott lesz akkor.
2: Nagyon.
1: És hát, ha te is ott leszel. Na mindegy, a lényeg, hogy kicsit nehezen hallunk, de hogy a kalapba belekerültél, 4 és 5 között kiderül, hogy kiviszi el a bérletet, ugye 2-t is adunk. Maradj vonalban, mindjárt fölírom az adataidat, Laura.
2: Köszönöm szépen.
1: A következő órát pedig majd Ray Dalton slágerével indítom. Ez lesz a Blood Running itt a Rádió 1 gongon, és a játék is folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra egy pontos dalcímért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
3: Rádió 1. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
7: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
8: Ne várj, használd az Urzinolt.
7: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
10: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantumelméletet.
11: Meg amikor bográcsoztunk, és Mádli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
12: Fritman. Bor, ami sztorikat ír.
13: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
14: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Sunrise 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
16: Nyári akció a Martfői Shoemakers Outletben.
17: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
16: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
17: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
16: Martfő Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
17: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
18: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
19: Július 30, augusztus 1.
20: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszky meg a Vega és még sokan mások.
19: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
20: Második kecskeméti Summerfest.
19: Jegyek oneticket.hu.
21: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztárfellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kábráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
22: Öntöző szivattyúvásár a Halasi úti Agrokeráruházban. 5 bárnyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét Halasi úti Agrokeráruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
23: Kicsim, itt a kaszapos autó.
24: Micsoda, rendeltél?
23: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
24: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
25: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Újabb tragédia a Dunánál. Kezdődik az albérleti főszezon. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. Demeter Dia vagyok. Tragédia a Dunán. Úszás közben merült el egy ember a folyóban még hétfőn délután Ordasnál. A kalocsai és a bajai hivatásos tűzoltók a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányításával csónakkal kezdték meg az eltűnt keresését. A kutatásba bekapcsolódott a Fővárosi Katasztrófa Védelmi Igazgatóság búvár szolgálata, valamint a Tolna megyei katasztrófa védelem drónja is. Csak nem 3 órás kutatás után egy búvár megtalálta a vízben elmerült embert. Ezt követően az egységek a vízből kiemelték és kivitték a partra, olvasható a katasztrófa védelem honlapján. Csütörtökön kihirdetik a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Tavalyhoz képest idén visszafogottabb lehet a kereslet, derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható. Vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Debrecenben kínálják a legdrágábban a lakásokat. Az elemzés szerint Kecskeméten nagyjából 70 ezer forintért lehet szobát bérelni. A komplett albérletekért 118 és 170 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta. Lézerrel világítottak egy alacsonyan szálló katonai repülőgépre Balló szöktérségében. A híres.hu információi szerint a repülőbázis feljelentést tett, a rendőrség pedig nyomoz az elkövető után. A lézersugár a pilóta fülkében elvakíthatja a személyzetet, ezért az ilyen esetek a repülés biztonságát is veszélyeztetik. A hatóság szerint a lézeres támadás bűncselekménynek minősül és akár letöltendő szabadságvesztéssel is büntethető. Felkészítő foglalkozásokat indít a Máltai Szeretetszolgálat. A pótvizsgára kényszerülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknek segítenek. A foglalkozások a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon zajlanak. Az alkalmak célja, hogy csökkentse az iskolai lemorzsolódás arányát, így a foglalkozásokat személyre szólóan a gyermekek tudás szintjéhez igazítják. Tavaly mintegy 200 diák készült fel a karitatív szervezet segítségével a pótvizsgákra. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió 1 Gól.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásaink.
2: Jó hallgatni benneteket.
0: Rádió Egy Gong.
1: Csak

0: rádió egy gong, csak igazi ma is láger megy. Ebben az órában téma, és persze a nyereményjáték is folytatódik.
1: A műsor támogatója a Formont Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: Nyerő nyár a rádió egy gongon, a nyerni szeretnék mondatokat SMS-ben, Viberen várjuk a 2094140-20-ra, akkor, hogyha tudjátok, hogy mi az óra slágere, és hogy mi lehet az óra slágere, bármelyik igazi mai sláger, amit megjelölünk, előtte ugyanis, a dal előtt, és utáni is egyébként elhangzik a felhívás, hogy bizony az az óra slágere, illetve a megjelölt dal, úgyhogy lehet jelentkezni majd SMS-ben, Viberen. A nyeremény, napi nyereményről beszélhetek, mert heti bérletet sorsolunk a Coca-Cola színfesztiválra minden nap 4 és 5 óra között, úgyhogy óránként a kalapba tudtok kerülni. Játékra fel most is. A témában pedig a kulturális életről lesz majd szó. Pezsgőbb kulturális életet szeretnének itt Kecskeméten, és a Kulturális Bizottság elnöke, dr. Papp Zoltán lesz a vendégünk, akivel beszélgetünk arról, hogy volt egy egyeztetés a napokban, úgyhogy jövünk mindjárt a részletekkel.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Ja, lehet újra pezsgőbbé tenni Kecskemét belvárosának esti életét, úgy, hogy közben a lakók nyugalma se sérüljön. Erről egyeztetett az önkormányzat a vendéglátóhelyek képviselőivel a napokban, és a témában most vendégünk dr. Papp Zoltán, a Kulturális Bizottság elnöke. Üdvözlöm!
3: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, és téged is, Miki. Nagyon örülök, hogy újra vendég lehetek itt nálatok.
2: És erről a fontos témáról beszélgethetünk, ami olykor visszatérő, de hogy most a napirendre került ismét ez a téma, vagy mi volt ez a fórum egyeztetés, ugye, ahogy itt mondtam, hogy egyeztetés zajlott, és a szereplőkkel, az éjszakai élet szereplőivel.
3: A lakosok jelezték igazából ezt, hogy igény van erre, hogy Kecskemét városába fellendüljön az éjszakai élet, és úgy gondolom, hogy mi, mint önkormányzat abszolút támogatjuk ezt, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az esti órákban is lehessen Kecskeméten jól éreznie magát minden kedves lakónak, illetve vendégnek, és ezért azt gondolom, hogy az önkormányzat mindent meg is tesz, hiszen nem szabályozzák ezeket a nyitvatartásokat igazából rendeletek, tehát lehet itt nyitva tartani, és lehet jól érezni magát mindenkinek, aki a városunkba látogat, vagy itt lakik. Ugye elsősorban a fiatalokat céloztuk meg, hiszen a fiatalok felől jött ez a kérés, hogy változzon a kecskeméti éjszaka élete, és azt gondoljuk, hogy ezt támogatjuk, mint önkormányzat. Tehát nem fogunk elzárkózni, és nem fogunk olyan rendeleteket hozni, amelyek ezekre a rendezvényekre gátló lakhatnak.
2: Hogy említettek, igen, a fiatalok kezdeményezték, úgy gondolják, hogy túl hamar elcsendesedik a belváros esténként? Ön is látja ezt, vagy tapasztalja?
3: Hát azt látom, hogy igazából példálóznak, hogy bezzeg más városokban. Tehát ugye minden város egyéni és egyedi, tehát nem lehet mindig más képleteket másolni, azt gondolom, ezzel kapcsolatban sem. Azt is látom, hogy azért nagyon igyekszik az önkormányzat, nagyon igyekszik a Híros Agóra programokat szervezni, tehát egész nyár szinte be van ütemezve, koncertek, egyik koncert a másikat követi, jobbnál jobb fellépők, tényleg van pezsgő éjszakai élet, de amikor éppenséggel nincsen koncert és nincsen rendezvény, igazából azt az időszakot szeretnénk fellendíteni, és ez főként a meleg időszakra vonatkozik, tehát télen azért már megint más a helyzet, ami ki lehet ülni teraszokra, igen, és nagyon látványos ez, valóban más városokban, ugye az utcán ülnek az emberek, és ott étkeznek, meg esetleg fogyasztanak különböző üdítőket és nem üdítőket, és nagy beszélgetések színhelyei ezek a terek, tehát ilyenekbe próbálunk mi is támogatást adni, mint önkormányzat, tehát nem zárkózzunk el ezek elől.
2: Ha a nyitvatartást nézzük első körben, hogy akkor a vendéglátóhelyek meddig tarthatnak nyitva, tényleg milyen szabályozás, vagy nincs konkrét szabályozás ez esetben, hogy hosszabb nyitvatartást akár a pénteki szombat estékre, vagy ez hogy néz ki?
3: Igazából nincsen konkrét szabályozás erre. Én valamelyik nap is szétnéztem a városba, úgy voltam, hogy megcélzok egy szombat estét, hogy lássuk, hogy milyen Kecskemét éjszakai élete. Én szétnéztem a városban, és azért azt láttam, hogy a két templom közben hatalmas élet van. Ott nyitva vannak különböző szolgáltató helyek, és tele van fiatalokkal is, és nem fiatalokkal is, tehát minden korosztályot megtalálja azt a helyet, amire igazából vágyik. Tehát van itt élet, csak azt gondolom, hogy lehet, hogy a szombati nap kevés erre, tehát hogy többször kéne ezt megismételni, vagy több napon keresztül kéne ezt folytatni. De ezt hangsúlyozni szeretném, hogy nem az önkormányzat blokkolja ezeket a nyitvatartásokat, hanem egyszerűen a vállalkozóknak kell olyan módon reagálni a közönségre, hogy ez vonzó legyen. Tehát bevonzzák oda a közönséget, olyan projekteket kell kitalálni, és ebben az önkormányzat maximális támogatást ad.
1: Téma a Rádió egy gongon. Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár. A Rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió Egy Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Rádiónk vendége dr. Papp Zoltán, a Kulturális Bizottság elnöke. Hogyan lehet újra pezsgőbé tenni Kecskemét belvárosának esti életét? Erről egyeztetett az önkormányzat a vendéglátóhelyek képviselőivel a napokban. Itt ezen a fórumon, egyeztetésen is felvetődött a csendrendelet kifejezés. Polgármester asszony is ugye jelen volt az egyeztetésen, illetve ezen a fórumon, és ott kijelentésre került, hogy Kecskeméten nincsen egy csendrendelet, tehát nem létezik ilyen?
2: Hát így konkrétan nem tudok róla, hogy létezne kifejezett csendrendelet, mármint a vendéglátósokra értem. Viszont azt tudom, hogy azért a decibelleknek meg kell lenni, tehát bizonyos hangerők fölé nem lehet menni, ami zavarja a lakókat. Éppen ezért az önkormányzat erre azért fog reagálni, tehát mindenképpen mérni fogjuk a hangerőt annak érdekében, hogy a lakók is nyugodtan tudjanak pihenni. Tehát nem lehet azért éjjel-nappal koncerteket sem engedni, de igyekszünk minél jobban szélesíteni a határokat, minél inkább húzni ezt a lehetőséget, úgy, hogy mindenki jól járjon a nagy létszámú közönség is, és a kis létszámú lakóközösség is egyaránt.
1: Akkor igen, itt a zaj kibocsátásra fókuszálhatunk, illetve ezt kicsit boncolgathatjuk, hogy jelenleg most ez hogy zajlik, vagy nem zajlik, hanem milyen intervallumban, tehát este 10-ig lehet egy kicsit hangosabb lenni a teraszon, utána már csak ebben, vagy ez most hogy van szabályozva?
2: Igazából ez az este 10 óra valóban elhangzott ilyen, tehát a szabályozási rendszerben, akkor egy kicsit lehet hangosabban, de este 10 után úgy tudom, és most nem konkrét számot mondok, csak amiről nekem tudomásom van, ez az 50 decibel, ami fölé nem lehet a hangot emelni, annak érdekében, hogy a lakók is nyugodtan tudjanak pihenni, de szerintem nem is emelődik e felé, tehát a jelenleg nyitva tartó éjszakai szórakozóhelyek azért erre nagyon odafigyelnek. Tehát jártam, mondom, a két templom közben, teljesen viselhető volt, pedig mind a két egymással szemben lévő szórakozóhelyenről kiszivárgott, kihallatszott a zene, de abszolút nem volt sértő, nem volt sok, simán lehetett beszélgetni, és mondom, tömve volt. Tömve volt szinte a Szökőkúttól egészen a Kiskörútig, végigálltak az emberek, és jól érezték magukat. Tehát azt gondolom, hogy nem sértünk meg csendrendeleti, vagy hangrendeleti szabályokat, illetve...
1: Ez országosan is szabályozva van egyébként?
2: Tudomásom szerint azért igen, szabályozva van, de azt gondolom, hogy nem ez az oka.
1: Nem.
2: Nem ez az oka annak, hogy a Kecskemét élet egy kicsit... Hát azt nem mondanám, hogy visszábesett, csak sokan legfeljebb így érzik, hogy visszábesett. Azért nem mondanám, mert tényleg mindent megteszünk. Annyi rendezvényt szervezünk, hatalmas költségekbe kerülnek ezek egyébként, de megszervezzük, és tényleg igyekszünk jól megszervezni, jó hangtechnikával, jó zenekarokat idehozni, fiatalok érdeklődését követő zenekarokat, és ezek általában mindig full telt házasak, vagy telt teresek, nevezzem inkább így, tehát igazából jelen van az a korosztály, aki az éjszakai életben aktív szeretne lenni.
0: Téma. A Rádió Egy Gondon.

0: Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről a Rádió egy gongon.
1: A Kulturális Bizottság elnöke dr. Papp Zoltán a mai műsorunk vendége. A következő hónapokban akkor várhatok majd konkrét lépések, illetve akár a bizottsági ülésen ezt átbeszélik, és lesznek akár eredmények ennek kapcsán.
2: Nagyon bízom benne, tehát a bizottsági ülésben már igazából az üléseken ezt már végig átbeszéltük, tehát az önkormányzat teljesen nyitott, csak ismétlem önmagam, teljesen nyitott az irányban, hogy az éjszakai élet itt elérje azt a színvonalat. Egyébként szerintem sokkal magasabb színvonalon van néhány szempontból, mint más városokban, de hogy tényleg mindenki elégedett legyen. És ez a legnehezebb a mai világban, úgy döntéseket hozni, hogy mindenkinek jó legyen. Mert lehet, hogy 5000 ember nagyon boldog lesz, 10 pedig folyamatosan majd a telefont el nem engedi, hogy az igazságát érvényesítse. Tehát nagyon-nagyon nehéz úgy megszervezni ezt is, hogy ez mindenkinek jó legyen. Sőt, mondhatnám, hogy lehetetlen, de igyekszünk ezt a 10 főt még lejjebb hozni, ezt a képzeletbeli 10 főt, hogy minél kevesebben legyenek olyanok, akik ezzel nem értenek egyet, és nem támogatják. Fontos nekünk az, hogy ebbe a városba a hangulat továbbra is jó maradjon, sőt, még jobb legyen, mint amilyen volt.
1: És hát nem csak estéről beszélhetünk, utalok itt arra, hogy most hétvégén Virágos Kecskemét címen péntek-szombaton lesz program a belvárosban, hamarosan a Kodály Fesztivál is várható majd, augusztusban Hírős Hét Fesztivál, szóval elég változatos a programkínálat. Azt szokott még felvetődni, ha már programokról beszélünk, hogy honnan szerezzük az információkat. Tehát, hogy internet, közösségi oldal, sokszor ez felvetődik, hogy a programokról nehezen értesülnek a kecskemétiek. Nyitott szemmel járjunk, én ezt szoktam sokszor tanácsolni.
2: Igen, nyitott szemmel kell járni, ugyanakkor ott vannak a digitális hirdetők is a városban, azokon is futnak ezek a programok, illetve tényleg az internet az egy hatalmas segítség. Ugye a fiatalokat már nem is lehet a sajtóval bombázni, hiszen nem olvasnak újságot, csak is kizárólag a telefonokat nyomogatják. Mi is igyekszünk fölzárkózni ehhez a stílushoz, vagy ehhez a rendszerhez, és tényleg ezeken a fórum platformokon, most szándékosan nem akarok mondani platform neveket, de ezeken folyamatosan nyomjuk és osztjuk majd a programokat, illetve a Híros Agóra is külön a saját honlapján is terjeszti az információkat, és ahogy az előbb mondtad, Miki, tehát tényleg ez látszik, hogy egyik rendezvény a másikat követi a városba, tehát tényleg igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kecskemét város jó élhető és még élhetőbb legyen.
1: És még a Turinform iroda jutott eszembe, azért ők is tudnak a kecskeméti programokról talán.
2: Természetesen őket kihagytuk, de természetesen ők is tudnak. Tehát én azt gondolom, hogy eljut itt a hír, nincsen ezzel gond, mert most legutóbb is volt itt egy nagyon híres pesti zenekar koncertje, ez olyan villámgyorsan végigfutott a városon, hogy valami elképesztő. Tehát itt másodpercek alatt minden, ki már a platformokon látta, olvasta, tehát meg is volt az eredménye, mert óriási tömeget vonzott be. Mint ahogy általában a koncertek zöme bevonza. Tehát igyekszünk tényleg olyan zenészeket ide hívni, akik megmozgatják a közönséget, és van bennük fantázia, van bennük zenei teljesítmény, van bennük szövegkultúra, és van mondani valója annak, amit cselekszenek a színpadon.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, és beszélgethettünk erről a témáról. Dr. Papp Zoltán, a Kulturális Bizottság elnökével beszélgettem az elmúlt percekben.
2: Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és bízom benne, hogy a lakosokkal találkozom az éjszakában, és mindenki elégedett lesz azzal a teljesítménnyel, amit mi önkormányzat hozzáteszünk a kecskemét éjszakai életéhez. Köszönöm szépen a meghívást.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió egy gongon. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
3: Én nyertem a bérletet?
4: Te nyerted a napi fődíjat! Tied a páros bérlet!
3: Nagyon köszönöm, úristen!
0: Nyeremény sorsolás minden nap! Nyerő nyár! Rádió

0: Gong, csak igazi, ma is láger megy. 11:30 után 5 perccel járunk, és már sokan várják, hogy mikor szólal meg az a dal, amivel lehet színbérletet nyerni, a Coca-Cola színbérletet sorsoljuk. Napi nyereményként minden nap 4 és 5 óra között itt a Rádió 1 Gongon, és akkor a 29-414-020-ra a nyerni szeretnék üzenetet kell küldeni, hogyha tudjátok majd a következő dal előadójának a címét, illetve az előadó neve is fontos, de hogyha már az egyiket megmondjátok, én már akkor is az esélyt megadom, és részt vehet majd a sorsoláson. Szóval a következő dalra fókuszáljunk, mutatok belőle egy pici részletet, utána pedig 2,5 perc múlva elejétől a végéig is meghallgatjuk majd a nyerő dalunkat itt a Rádió 1 Gongon.
1: Jelentkezz játékunkra! SMS és Viber számunk 0620 9 414 020. Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
4: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
5: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerekdombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerekdombi termálfürdő Facebook oldalán.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
7: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO Home a generált kivitelezőt Kecskeméten és Vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
8: Ismerős a hang, amikor a...
9: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
2: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, megy autósok figyelem az 5-ös főúton Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as, 81-es kilométerek között félpályás lezárásra kell számítani, és szintén a városban a 87-es, 89-es kilométerek között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. Bármi rendkívül látok tapasztalatok, jelezzétek nekünk, jöhetnek a közlekedési írek, akár SMS-ben, Viberen, vagy hívjatok fel a 76 414 010-es telefonszámon. Sam Felt és Rosalind dalával megyünk tovább.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: Rádió egy gongot hallgatjátok, és ebben az órában is.
1: Hát, halló!
0: Halló, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, én Bogi vagyok.
0: Szia, Bogi. Hát, nagyon könnyű dolgotok volt észrevenni azt a dalt, amit megjelöltünk szerintem, nem?
1: Igen, igen.
0: És szereted is azt a dalt egyébként?
1: Nagyon. Igen, igen.
0: Nagyon. Na, mi volt ez a dal, mondjuk el azoknak, akik nem figyelték?
1: A Sugar Daddy volt.
0: Igen, és az előadó pedig?
1: Tóth Abigail.
0: Igen, igen. Mindent tudtál, Bogi, úgyhogy a feltételeket teljesítetted, és felhívtunk, kisorsoltunk, úgyhogy az esély megvan, hogy nyerj színbérletet, a Coca-Cola színfesztiválra bérletet sorsunk délután, Bogi. Hol hallgatsz minket egyébként?
1: Kiskunfélegyházan
0: és munka közben?
1: Éppen most értem haza.
0: Éppen hazaértél.
1: Autóban hallgattalak, titeket még akkor is.
0: Gyakran szoktál fesztiválra járni egyébként?
1: Nem, ez lenne az első, és nagy lányom nagyon szeretne
0: elmenni. Ó, és ő kit vár nagyon, vagy kit nézze meg ezen a fesztiválon? Ki a kedvence, tudod?
1: Én most meg nem mondom, mert mondta, de én nem ismerem
0: őket. Pedig az lett volna a következő kérdésem, na, és te kit néznél meg, hogyha már együtt akár elmentek majd, és hát ha délután neked kedvez a szerencsés hívunk. Majd 4 és 5 között lesz a sorsolás.
1: Szuper, nagyon várom.
0: Én pedig várom majd a következő órában is, a nyerni szeretnék üzeneteket. SMS-ben, Viberen tudtok játszani. Az ebédhez jó étvágyat kívánok! Indul a 2 órás Daily Mix, Martin Garrix, Butterflies című dalával, perceken belül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra egy pontos dalcímért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió 1 gongon. A Coca-Cola színfesztivál Szeged támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket, 40-60% kedvezményt számos matracra és fekvőbetétre, és 20-60% kedvezmény számos paplanra és párnára. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A többféle lés chips 130 g-os kiszerelésben 9 darab vásárlása esetén darabja most csak bruttó 599 forint július 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Lapozz rá a nyárra! Blikk, most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
9: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es piros kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Sunrise 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz enni jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
11: Július 30, augusztus 1.
12: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások.
11: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
12: Második kecskeméti Summerfest.
11: Jegyek oneticket.hu.
13: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
14: Extrém méretű fák, különleges növények, egy nyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
13: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
15: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
16: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
17: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha? A Richter Safari Park Nagykőrösön. Ete zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, különleges leletekre bukkantak Kecskeméten, melléképület égett Kiskörösön. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten, a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő, írja a hírös.hu. A feltárt leletek a Katona József Múzeum gyűjteményébe kerülnek. Teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres melléképület kedden Kiskörösön, a tűz elterjedt a főépület tető szerkezetére is. A kiskörösi, a kiskunhalasi és a kalocsai hivatásos, illetve a kiskörösi önkéntes tűzoltók egy embert kimenekítettek, és 3 vízsugárral megfékezték a lángokat. A tűzeset során senki nem sérült meg, közölte a katasztrófa védelem. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel ezelőtt. Derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható, vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Az elemzés szerint Kecskeméten nagyjából 118 és 170 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta a kiadó lakásokért. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul a Rádió egy Daily Mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez itt a Rádió egy gong, és már a Daily Mix című műsorunk.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Ahol ugyanúgy folytatódik a nyerő nyár, nyereményjátékunk. Egy megjelölt dallal nyerhettek akár a Coca-Cola színfesztiválra bérletet. Kettőt is sorsolunk. Augusztus végén lesz az esemény. Mindjárt mondom a további részleteket, de SMS-ben Viberen kell majd jelentkezni. A nyerni szeretnék üzenettel, hogyha megtaláljátok és halljátok az óra slágerét. Most jön Fastboy és a Good Life itt a Rádió egy gongon a Daily Mixben.

ez a Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mixben Alex Kenji dalával folytatjuk, de hogy ígértem, a nyereményjátékunkról még további részleteket mondok. Ugye megjelölök egy dalt ebben az órában is, és akit visszahívok majd az óra végén, neki meg kell neveznie az óra slágerét, vagyis mi volt a megjelölt dal, a dal cím, előadó neve, legalább az egyiket. Illik tudni, hogy kalapba kerüljetek, és a Coca-Cola Szín Fesztiválra sorsolunk majd ma is napi fődíjként 4 és 5 óra között két bérletet is. Nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben, Viberen, várok a 29 414 020-ra. Hamarosan beszélek majd időjárásunkról, de akkor nyári feeling és hangulat, Alex Kenji, és ez itt a Bamboleo a Rádió 1 gongon.

pop és dance slágerek. Mixben. Ez a Daily Mix a Rádió 1-en. Minden délben. 2 órán keresztül. Rádió 1 gong.

0: Ez volt a nyereménytérő dal. Nyerő nyár! A Rádió 1 gongon!
1: 29-414-020, ez az SMS Viber számunk, ide jöhet a nyerni szeretnék üzenet mostantól. Sok napsütésre is számíthatunk a mai napon, időnként zavarhatják egyébként a napsütés gomoly felhők. A délutáni órákban fordulhat elő egy-egy futó zápor, de az ország nagy részén száraz idő várható. Kecskeméten 23, Nagykörösön 24, Csongrádon is 23 fokot mutatnak most a hőmérők. Ed Sheeran dalával folytatódik a Daily Mix, az angol énekes Azizem című dala tavaly jelent meg, azóta is nagy kedvenc és nagy sláger, akár erre is lehet bulizni majd Szegeden. Miért is ne? Hiszen akármelyik Rádió 1-es DJ-s játszhatja, hiszen ők is ott lesznek majd.

Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Kiderült, hogy a tengeren túlon a vanília fagyi a legnépszerűbb. Az Egyesült Államok jégkrém és fagylalt fogyasztóinak körében egy friss összefoglaló állított össze egy listát a népszerű fagylalt ízekről. A harmadik legkedveltebb fajta a csoki darabos keks, de az első 10 között szerepel még a csokis kekszes, a brownies csokoládé, a mogyoróvajas és a csoki darabos mentás fagylalt, valamint a kávé és az epres és a cseresznyés. Én egy ízt hiányolok. Kitaláljátok melyiket? Na jó, elárulom. Hol a pisztácia? Az én kedvencem a pisztácia. Az első háromba benne van a fagylaltok körében. És nektek? Melyik a kedvenc ízetek? Írjátok meg ezt is akár SMS-ben, Viberen beszélgethetünk erről is, miközben hallgatjuk Nelly Furtado és Timbaland igazi mai slágerét. Promises!

0: rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Valakinél csörög a telefon. Már csak fel kell vennie és bemondani, hogy mi volt a megjelölt dal. Haló!
1: Ja.
0: Szia, Faragó Miklós vagyok.
1: Szia, Krisztián vagyok.
0: Krisztián, mi volt az óra slágere?
1: Katy Perry és Lifetime.
0: Tökéletes, a kalapba kerül a te neved is, délután sorsorunk, tudod, hogy mit?
1: Hát a bérletet a fesztiválra.
0: Igen, de melyik fesztiválra?
1: Színfesztivál.
0: Igen, a Coca-Cola színfesztivál, csak azért kérdezem, hogy akkor figyeltél, jól figyeltél, gratulálok. Úgyhogy az esély megvan, délután 4 és 5 között hívjuk majd a nyertest, és két bérletet sorsolunk. Kivel mennél fesztiválozni?
1: Egyelőre még nem tudom.
0: De aki mondjuk ráér augusztus 26 és 29 között.
1: Biztos lesz, aki eljön szívesen.
0: És melyik koncertre lennél ott, amit nem hagynál ki, hiszen nagyon-nagyon sok fellépő lesz.
1: Hát azt hiszem halott pénz az érdekel talán legjobban.
0: Igen, halott pénz, aztán BSV, Follow the Flow, Majka, Queen Bee, még a Punani Masszív is ott lesz. Krisztián, az esély megvan, délután 4 és 5 között is. Legyél elérhető.
1: Rendben, köszönöm, szia.
0: Nyerő nyár a Rádió egy gongon, folytatódik nyereményjátékunk a következő órában is. Nagyon figyeljetek, hogyha nyerni szeretnétek a Coca-Cola színfesztiválra bérletet. Beszéltem itt a fagyi ízekről, hogy a tengeren túlon a vaníliát kedvük a legjobban, amin én meglepődtem, de hogy ti melyiket szeretitek, erről is írhattok. És Károly írta is, hogy csak is a pisztácia. Én is azt mondom, a pisztácia esetben a felmérésben még mindig meglepődtem, hogy nincs benne a pisztácia. Ezek szerint a tengeren túlon nem szeretik a pisztácia is szerintem. Ez lehet a megoldás. Na jó, oké, jöhet még a vélemény és hozzászólás, hogy ki milyen fagyit szeret, és mi a kedvenc íze, írjátok meg, és jön majd ez a dal is, Bibi Rex, a Faithless és a New Religion itt a Daily Mix folytatásában.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra egy pontos dalcímért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A Coca-Cola színfesztivál Szeged támogatásával.
2: Rádió műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
5: Szűkös a hely az irodában. Nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639-441-509.
6: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
7: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
6: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
7: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
8: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek, oneticket.hu.
10: ismerős a hang, amikor a...
11: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelszki Autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelszki Autóbontó.
13: Július 23 és 26 között irány az Izsáki lovaspálya. Éld át a nemzeti fogadhajtó verseny izgalmait. Szombaton látványos maraton, vasárnap akadályhajtás vár. Gyerekeknek pónilovaglás, arcfestés és rengeteg program. Nemzeti fogadhajtó verseny Izsákon. Július 23-26.
14: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink. Viszont eladóknak további kedvezmények.
15: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
16: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
17: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban. Animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén a Barackban. Barack.hu.
18: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
19: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
20: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
21: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium, véget ért a bűnsorozat, elkezdődött az őzek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik a következő csaknem két hétben zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhelymunkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórusnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodály.nál, másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Három egymástól független sorozat ügy végére tettek pontot a kecskeméti nyomozók a napokban. Az egyik ügyben egy öttagú társaság tagjai hónapokon át loptak autókból, üzletekből és tanyákról. Egy kecskeméti férfi 5 vagyonelleni bűncselekményt követett el néhány hét alatt. A harmadik ügy főszereplője pedig főként kerékpárokat lopott és boltokat vett célba. Az eljárások során összesen 7 gyanúsítottat hallgattak ki, a 31 felderített bűncselekmény ügyében pedig vádemelést javasolnak, közölte a rendőrség. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk párvezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mond a rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
23: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszább a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
22: A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
0: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai sláger megy.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, folytatódik a Daily Mix, és a nyerő nyár nyereményjátékunk is.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemet.hu.
0: Ebben az órában is megjelölök egy dalt, és a dal címét, előadó nevét jegyezzétek meg, és küldjetek el a nyerni szeretnék üzenetet egyúttal SMS-ben Viberen a 29 414 020-ra. Így tudtok nyereményjátékunkra jelentkezni. A napi nyereményünk 4 és 5 között kerül kisorsolásra, hiszen ezen a héten péntekig minden nap heti bérletet sorsolunk a Coca-Cola színfesztiválra, és nem csak egyet, hanem kettőt, úgyhogy másodmagával bulizhat majd augusztus utolsó hétvégén Szegeden egy szerencsés Rádió egy gong hallgató. Néhány perc múlva itt a Rádió egy gongon elárulom nektek, hogy jövőre akár lehet Kecskeméten repülőnap ismét, 6 év kihagyás után, újra repülőnap Kecskeméten. Az időpont is már körvonalazódik, legalábbis kiderült, hogy mikor tarthatják meg a kecskeméti repülőnapot. Jövök majd a részletekkel, de addig is itt van Swish Disco, Rehab és Sam Felt közöse, ez a Sleep Tonight a Daily Mixben. Én Faragó Miklós vagyok, jó rádió!

0: az idei nyár legmenőbb buliára is eljuthatsz. Legújabb játékunkkal.
1: Én nyertem a bérletet?
2: Te nyerted a napi fődíjat, tiéd a páros bérlet.
1: Nagyon köszönöm, úristen.
0: Nyeremény sorsolás minden nap. Nyerő nyár. Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Remélem jól figyeltétek, hogy mi volt a megjelölt dal, mi az óra slágere, amivel nyerhettek. Jöhet a nyerni szeretnék üzenet, közben pedig akkor mondom nektek, hogy jövőre lehet, hogy lesz repülőnap, ugyanis a 2027-es Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutató megszervezésének és végrehajtásának előkészítéséről szóló honvédelmi miniszteri utasítás a napokban jelent meg. A hírről egyébként a Jetfly magazin Facebook oldala is beszámolt, és a miniszteri utasítás szerint a Nemzetközi Repülőnap és Haditechnikai Bemutatót 2027. augusztus 13-a és 16-a között rendezik majd meg. Hogyan fogadtátok a hírt, ha hallottátok, ha pedig nem, akkor most hogyan fogadtátok? Ott lesztek, vártátok ti is már, hogy újra legyen repülőnap Kecskeméten? Ezt is megírhatjátok a Viberen. Beszélgethetünk erről is, és persze hallgatjuk mindjárt Benson Boone slágerét. Jön majd a Beautiful Things itt a Daily Mixben.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
4: Július 30, augusztus 1, Summerfest! Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások.
5: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
4: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha? Irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkoz egzotikus állatokkal, simogass kapivarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park, egy csipet Afrika, Magyarországon. safaripark.hu.
7: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
8: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: És most!
10: Rádió 1!
9: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: mi.
1: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Ez a Daily Mix, autósok figyelem! Az 541-es főúton Kecskemét határában csatornáznak, a 2-es kilométernél a kanyarodó sávot zárták le. Ez egészen pontosan ugye a Halasi út és a Szent László körút kereszteződését érint, és azokat, akik ott közlekednek és arra járnak, tapasztalhatták már a héten, de az előrejelzések szerint és az információink szerint csütörtökig befejeződnek a munkák, úgyhogy a mai napon még forgalomkorlátozás, tehát a Halasi út Szent László körút kereszteződésénél. Az M5-ös autópálya pedig Lajos Mizsénél burkolatot javítanak a 72-es kilométernél, a külső sávon zajlik a munkavégzés, amely mögött több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki. A Kecskemét-Szeged felé tartóknak fontos információ, ezt hiszem azon az oldalon dolgoznak.
2: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Mindjárt újra játszunk, hívok is egy hallgatót, aki megnevezheti az óra slágerét, de addig is itt a Daily Mixben bulizunk tovább, ez a Turn the Lights Up.

0: rádió egy gongot hallgatjátok, és csörög a telefon. Már hívom is szerencsés hallgatónkat, aki játszhat velünk, és akár még nyerhet is délután.
1: Szervon, Károly, tessék!
0: Hello, Károly, én pedig Faragó Miklós a rádió egy gongból.
1: Szia, figyelek!
0: Hello, nem a pisztácia fagyi miatt hívtalak, de te írtad egyébként, mint kiderült, látom, hogy te is szereted a pisztáciát ezek szerint.
1: Az a legjobb.
0: Hát az nagyon finom. Jó, írtál egy helyet is, de hát ezt nem mondhatjuk be, mert ugye akkor itten az én fejemet leveszik.
1: De túl nagy lenne a sor náluk.
0: Az meg a másik egyébként. Igen, úgyhogy ez a mi titkunk marad így, tudom. Viszont az nem titok, hogy volt egy dal, amit megjelöltük, és mi volt az óra slágere, Károly?
1: A Fate of Ophelia, Katy Perry-től.
0: A dal cím jó, az előadó hölgy, de nem Katy Perry énekli ezt a dalt, hanem aki a napokban néhány hete éppen tele volt a hír, hogy házasságot kötött valakivel, mi is mondtuk.
1: Hogy Taylor Swift.
0: Igen, de ő énekelt ezt az Ophelia-s dalt. Jó van, elfogadom, mert azért beazonosítottad a dal címet. Úgyhogy Károly, az esély megvan arra, hogy színezz, ha így fogalmazhatok. Ugyanis a Coca-Cola színfesztiválra sorsunk majd bérletet, 2-4 és 5 között.
1: Szuper.
0: Kalapba tesszük.
1: Nagyon
0: a nevedet.
1: Jó lenne.
0: Jártál már a színen valamelyik évben?
1: Nem, sajnos még.
0: Hát,
1: pedig közel van, de sose jutok el.
0: Hát, hogyha megnyered a bérletet, akkor ráadásul vinned kell magaddal még mást is. Legalábbis, hogy
1: hát akkor lehet mondani otthon, hogy muszáj menni.
0: Hogy muszáj menni. Oké. Okay. Köszönöm a játékot, és azt is, hogy velük vagy. Szép napot!
1: Köszönöm. Hello!
0: Rápillantva az órára, mindjárt 14 óra. Úgyhogy az én műsoridőm lejárt, köszönöm szépen a figyelmet. Az elmúlt 4 órában Faragó Miklóst hallottátok. A következő 3 órában pedig Király Andor lesz itt a stúdióban. Ő is megjelöli a dalokat, de 16 óra után kisorsolja a napi fődíjat. Hertz, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Ezzel indul a következő zenei óra itt a Rádió egy gongon. Holnap jövök, 10 és 14 óra között együtt rádiózhatunk majd ismét. Viszont hallásra. Sziasztok!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nyerő nyár a Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra egy pontos dal címért vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár a Rádió egy gongon. A Coca-Cola színfesztivál Szeged támogatásával.
2: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
8: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
9: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
10: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cip.hu per fizetőgyűrű. Cip Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
11: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot. Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
12: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
13: Vadász, IASZ, túrafelszerelések, önvédelmi eszközök. Célpont a központban. Vadászból a zöldpontban. Zöldpont, vadász és fegyverbolt Military Shop. Kecskemét, Nagykörösi utca 16.
14: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
15: Ismét retro hétköznapok a Tisza Kécske Kerek Dombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi termálfürdő Facebook oldalán.
16: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a hely hiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
17: Öntöző szivattyú vásár a Halasi úti Agroker áruházban. 5 bár nyomású önfelszívó szivattyú, fémöntvény szivattyúházzal és óriási vízteljesítménnyel csak 28.900 forint. Akciós vízellátó berendezések és öntözési megoldások a Kecskemét, Halasi úti Agroker áruházban. Vagy rendeljen online akciós szivattyút 28.900 forintért az agroker.hu oldalról.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
18: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, különleges leletekre bukkantak Kecskeméten, melléképület égett Kiskörösön. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagy részt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten, a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő, írja a hírös.hu. A feltárt leletek a Katona József Múzeum gyűjteményébe kerülnek. Teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres melléképület kedden Kiskörösön. A tűz elterjedt a főépület tető szerkezetére is. A kiskörösi, a kiskunhalasi és a kalocsai hivatásos, illetve a kiskörösi önkéntes tűzoltók egy embert kimenekítettek, és 3 vízsugárral megfékezték a lángokat. A tűzeset során senki nem sérült meg, közölte a katasztrófa védelem. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel ezelőtt. Derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható, vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Az elemzés szerint Kecskeméten nagyjából 118 és 170 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta a kiadó lakásokért. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak, jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
19: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
20: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most Rádió egy

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahogy csak igazi, ma is sláger megy. Üdvözlök mindenkit, a következő három órában a mikrofonnál Király Andor, stúdió átvéve, zenetár előkészítve, de a mai napon nem csak zenélünk, hanem néhány hétköznapi tévhitet is helyre teszünk, például, hogy a szénsav valóban árt a fogaknak, vagy hogy mit jelent egészen pontosan a minőségét megőrzi felirat, különböző ételeken, élelmiszereken, közben pedig keressük együtt az óra slágerét, jól megjelölöm természetesen. Amint megvan, már is jöhet a nyerni szeretnék üzenet SMS, illetve Viber számukra 2944-0-20-ra. Az előadót vagy a dal címét fogom kérni, akár mindkettőt. Az esély azonban ugyanannyi. A nyeremény, amit pedig ma is 4 és 5 óra között sorsolunk, 2 heti bérlet a Coca-Cola Szín Fesztiválra. Azért ez anyagilag sem egy elhanyagolható kategória, úgyhogy induljunk is neki a délután igazi részének, mégpedig egyik legnagyobb kedvencünkkel. Ő Taylor Swift és az Opelite. Ezzel kívánok mindenkinek további kellemes délután.

0: Rádió 1 Gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Nézzük csak a lehetőségeket a szabadidő hasznos eltöltéséhez. A Neumann János Egyetem Hallgatói Önkormányzata Pontváró bulit tart holnap este pont 6 órától a belvárosban. Virágba borul Kecskemét főtere. Pénteken és szombaton rendezik meg a virágos napot, ahol kertészeti bemutatók, egészségügyi tanácsadás, szűrések, gyermekprogramok, kézművesség, koncertek és sok más színes program várja az érdeklődőket. Pénteken este nosztalgia Abba est, szombaton pedig Radics Sándor címbalomművész is zenél Kecskemét főterén. Tiszaalpáron pedig szombaton lesz falunap, ahol fellép majd Dancs Anna Mari és Vastag Tamás. A nyár második felében vagyunk, úgyhogy szerintem érdemes kihasználni a szabadtéri lehetőségeket. Mindenkinek kellemes kikapcsolódást kívánok. Egyúttal a délután további részéhez is várom az üzeneteket, aki nyerni szeretne. Nem kicsi a tét, a kérdés mindössze. Mi az óra slágere? Meglátjuk, hogy a következő lesz-e az, mert jön már is a Billy Dancer. Ezzel kívánok tovább.

0: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió 1 Gong játékában. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon.
1: Ha már Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a

0: itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy, közlekedjünk csak egy picikét. Ezt a legkönnyebben úgy tehetjük meg, hogyha odafigyelünk, mi a helyzet az utakon, az M5-ös autópálya Röszke Szeged felé vezető oldalán, Hocsa térségében burkolati jeleket festenek, a 30-as kilométernél a külső sávot lezárták, és több mint 5 kilométeres a torlódás. Távolabb pedig Lajos Mizsénél, a 72-es kilométernél a külső sávon zajlik munkavégzés, amely mögött 3 kilométeres a torlódás, tehát aki Budapestről Kecskemét Szeged irányába, ha egy órával később ír oda, azt bizony már most érdemes betervezni. Mindenkinek sok türelmet, jó utat, ha van egyéb info, a forrodrót 76 414 010.
1: A közlekedési információk támogatója a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: A várakozás idejére több jó hírem is van a zenéket tekintve. Már csak 2 perc és indítom Sam Felt és Rosalind felvételét. Ez lesz a Heart Like Mine itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Utazási csomagjából ne felejtse el!
5: Önnek a Protexin kell.
4: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
6: Gyógyszernek nem minősülő gyógyszer.

0: Ma zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, sok oldalú építő.
1: Roncsautó átvétel, Pipa Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24, gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipa Parts Kft.
2: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Thermal Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirik és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költ.

0: az idei nyár legmenőbb buliára is eljuthatsz legújabb játékunkkal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Tessék, Futó István!
2: Én Király Andor, ez a Rádió egy gong.
1: Halló Andor!
2: Hello! Kíváncsi voltam, ki az, akivel megismerkedhetem, aki nagy fesztiválozó, így van?
1: Így van, igen.
2: Tényleg? Igen. Melyik a kedvenc fesztiválon?
1: Legutóbb a Fehér Tón fesztiválon voltunk.
2: Nem tán oda is tőlünk nyertél?
1: De!
2: Tényleg?
1: Azt ő nyerte.
2: Na és milyen volt?
1: Igen.
2: Milyen volt?
1: Hú, brutális. Nagyon jó volt. Majkát hallgattuk.
2: A színen is lesz. Ott már voltál?
1: Ó, még nem, de nagyon szeretnénk rá nyerni.
2: Nagyon híres, nagyon sokan járnak, nagyon sokan szeretik, és nagyon drága a jegy.
1: Nem mondod.
2: Igen, két heti bérletet tudunk adni 120 ezer forint értékben.
1: Azt a mindenit.
2: Na kérlek szépen, mi volt az óraslágere?
1: Out of my head.
2: Azaz. Hogy tetszik ez a dal?
1: Nagyon.
2: Na
1: nagyon.
2: Akkor játsszuk
1: valamit. Meghallgattam azóta kétszer.
2: Jól tetted, bár annyi idő nem volt rá.
1: Nem.
2: Oké, de nálunk minden nap hallható. Ez azt jelenti, hogy ha őt előtt ismét hívlak, akkor mehettek?
1: Ó, de szuper. Jó van, várom a hívásodat.
2: Jó, köszönöm addig szépen. Is jó rádiózást. Szia!
1: Köszönöm, viszont kívánom. Hello.
2: Még egy óra, tehát előttünk áll, amikor lehet még jelentkezni. Lehet kutatni az óraslágerét, hiszen 4 és 5 között sorsolom a két belépőt. Mi mással, mint egy fesztivál himnusszal indítjuk majd az újabb 60 percet. Kamrád érkezik, és a Be Mine itt a Rádió Egyunkon.
3: Tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola színfesztiválra. Egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! Rádió egy gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
5: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etes zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
8: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star is 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
6: fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10 000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
12: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
6: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
14: Július 30. augusztus 1.
15: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
14: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
15: Második kecskeméti Summerfest.
14: Jegyek oneticket.hu.
16: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
17: Kicsim, itt a kaszapos autó.
18: Micsoda, rendeltél?
17: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
18: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap építőanyagkereskedés Nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: 10 éves vasúti fejlesztési program indul, különleges leletekre bukkantak Kecskeméten, melléképület éget Kiskőrösön. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint. A beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre. Fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat és partnerségre törekednek Budapesttel. Ritka monakói ezüstérme és egy 16. századi ház maradványai is előkerültek a régészeti feltáráson Kecskeméten, a Jókai utcában. A Katona József Múzeum szakemberei egy sövényfonatos épület nyomait egy hordó dongákkal bélelt kutat, és összesen 31 a 16.-18. századból származó pénzérmét találtak. A legnagyobb szenzáció egy 1660-ban vert monakói ezüstérme, amelyhez hasonló ásatási környezetből Magyarországon eddig még nem került elő, írja a hírös.hu. A feltárt leletek a Katona József Múzeum gyűjteményébe kerülnek. Teljes terjedelmében égett egy 40 négyzetméteres melléképület kedden Kiskőrösön. A tűz elterjedt a főépület tető szerkezetére is. A kiskőrösi, a kiskunhalasi és a kalocsai hivatásos, illetve a kiskőrösi önkéntes tűzoltók egy embert kimenekítettek, és 3 vízsugárral megfékezték a lángokat. A tűzeset során senki nem sérült meg, közölte a katasztrófa védelem. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érdeklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel ezelőtt. Derült ki az egyik ingatlan szakportál legfrissebb elemzéséből. Budapesten a gyengébb kereslet már az árakban is látható, vidéken ugyanakkor több nagy egyetemi városban drágultak az albérletek. Az elemzés szerint Kecskeméten nagyjából 118 és 170 ezer forint közötti összegeket kérnek el havonta a kiadó lakásokért. A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
20: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gomb.

Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit a mai napon, ebben is a következő órában a mikrofonnál Király Andor. A mai alkalommal pedig egy remek lehetőséget ajánlok, most nem csak hallgatni, hanem vadászni érdemes a zenéket. Ebben az órában is elrejtettem egy olyat, amit úgy nevezünk, hogy az óra slágere. Lesz egy rövid jelzés, és abban a pillanatban jöhetnek az üzenetek, hogy nyerni szeretnék SMS, illetve Viber számunkra 2094140-20-ra. Majd akit visszahívok, neki viszont el kell árulni, kit vagy mit hallott. Aki pedig helyes választ ad, bekerül a mai napi fődíj sorsolásba, az ajándék pedig 2 darab heti bérlet a Coca-Cola Szín Fesztiválra. Ha valaki utána néz az áraknak, én nem hagynám ki a lehetőséget, de hát nekem most más a dolgom, például egy picit utána nézzünk annak, hogy a szénsav valóban annyira ártalmas-e, mint ahogy mondják. Minden mellett persze, hogy meghallgassuk az igazi kedvenceket, a nyár slágereit. Ray Dalton következik, már is ez lesz a Do It Again. Pontosan így teszek. Mindenkinek kellemes délután.

Többek között Azaria, a Carson Coma és a Walmart koncertjén is ott lehetsz másodmagaddal. Ha részt veszel és nyersz is a Rádió 1 Gong legújabb játékában. Nyerő nyár a Rádió 1 Gongon!

gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, természetesen a zenék mellett azért néha beszélünk egy picit a fontos dolgokról, olyanokról, amik eszünkbe se jutnak hétköznap. Ma is ezt tesszük, lássuk csak egy picit pontosabban a szénsav problémáját, mert a legtöbben azt hiszik, hogy a szénsav teszi tönkre a fogakat, pedig nem egészen. A sima szénsavas ásványvíz önmagában enyhén savas, csak a valódi gondot inkább a cukros üdítőkben lévő savak és cukor okozza. Amikor például savas üdítőt, citromos, narancsos üdítőt, energiaitalt iszunk, a sav átmenetileg felpuhítja a fogzománc legkülső rétegét. Ez nem azt jelenti, hogy feloldódik, hanem hogy egy rövid időre sérülékenyebbé válik. Ha azonnal fogat mosunk, a fogkefe sörtéi mechanikusan jobban koptathatják ezt a felpuhult felszínt. Úgyhogy a szakemberek szerint érdemes 30 percet várni, ez alatt a szánkban lévő nyál semlegesíti a savakat, és elkezdődik a zománc természetes visszakeményedése. Feltételezem, hogy ezzel mindenki tisztában van, de szerintem néha érdemes ilyenekről szót ejteni. Mindemellett arról is, hogy mit lehet nyerni. Két heti bérletet a szegedi Coca-Cola színfesztiválra 120 ezer forint értékben. Az óra slágerét kell megtalálni, úgyhogy mindenki legyen résen. A következő percekben pedig egy újdonságot mutatok be, mégpedig Reggán Lili új felvételét. Ez a Heal Me és Lili állítása szerint ez a megtisztulásról és a lelki gyógyulásról szól, amikor lehullanak a maszkok és az ember felszabadul egy nehéz időszak után. Hát nézzük, illetve hallgassuk meg, hogyan fejezi ki ezt a dalban, zenében. Ő következik, itt a Rádió egy gongom.
1: Most következik az a dal, melyel te lehetsz az egyik szerencsés nyertes a Rádió egy gong játékában. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!

Többek között Azaria, a Carson Coma és a Walmart koncertjén is ott lehetsz másodmagaddal. Ha részt veszel és nyersz is a Rádió 1 Gong legújabb játékában. Nyerő nyár! Rádió 1 Gongon! Lélia!

0: Ez a Rádió 1 gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A tempót egy picit megszakítjuk fontos útinfókkal. Az M5-ös autópálya Röszke Szeged felé vezető oldalán Lajos Mizsénél a burkolatot még mindig javítják. A 72-es kilométernél a külső sávon zajlik munkavégzés, mely mögött jelenleg még mindig 3 kilométeres a torlódás. Az 52-esen pedig Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart a felújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Ez azt jelenti, hogy akár 20 perccel is megnövekedhet a menetidő. Mindenkinek sok türelmet és jó utat kívánok!
1: Az útinformációk támogatója, az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Payne Brothers.
0: A folytatásban pedig ismét egy hazai előadó, a Megasztár óta 2024 óta szépen ível felfelé. Tóth Abigail pályája most pedig valóban egy nemzetközi kollaborációnak köszönhetően. Miután a román világsztár Accent a partnere a következő dalban. Játsszuk a dalt, a Sugar Daddy-t, az egyik leghangulatosabb szerintem manapság.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
5: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
6: Tankolj az Osan benzinkutakon! Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 569 forint, a dízel pedig csak 585 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron! Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk!
7: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu/karrier oldalon.
8: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
9: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az idei nyár legmenőbb buliára is eljuthatsz legújabb játékunkkal. Nyerő nyár! Rádió 1 gongon!
1: Halló, Zoli vagyok.
2: Király Andor a Rádió 1 gongból.
1: Ó, szuper, akkor sikerült, akkor pont jó időben küldre az SMS-t.
2: Szuper, hát végre a mai napon is valakinek örömet tudok szerezni.
1: Igen.
2: Úton vagy?
1: Igen, éppen Kecskemétről most értem haza Szegedre, csak tudom, hogy nálatok színre lehet nyerni jegyet, úgyhogy a ti rádió egyeteket most kicsit jobban preferálom, mint a Szegedit.
2: Ezt természetesen megértem. Egyébként Kecskemét-Szeged milyen viszonylat, hol laksz, hol dolgozol?
1: Én alapvetően Szegeden lakom, de Kecskeméten nagyon-nagyon sokat járok a munkámból adódóan.
2: És bennünket hallgatsz.
1: Igen, és sokszor. Én előtte is, még mielőtt nem voltatok a rádió, nem tartottatok a rádió, úgyhogy előtte is sokat hallgattam ezeket, mint a Gong rádiót, úgyhogy én már régóta ismerem a rádiót.
2: Ez óriási hír. Szeretem. Köszönjük szépen, megtisztelsz vele. Hát akkor abszolút helyben lehet a nyeremény, hogyha sikerül majd a következő órában téged kisorsoljalak. Most viszont tudod, az óra slágerét kerestük, mi volt az?
1: Regál Lili volt, és az új száma, ez a Heal Me,
2: nagyon jó, tökéletes. Zoli, ez azt jelenti, hogy minden esélyed megvan.
1: Szuper.
2: Nem zavarlak tovább, óvatosan az úton, és még lehet, hogy csörgök.
1: Köszönöm szépen, várni fogom.
2: Jó utat, szia!
1: Köszi szépen, hello!
2: Na tessék, bármi lehetséges, csak hallgatni kell. A Rádió 1 gongot folytatjuk is, nem sokára néhány perc múlva érkezem vissza, az utolsó zenei órában a mai alkalommal, mégpedig, ahogy ma már sikerült elmondanom, kedvencünkkel, Taylor Swift-tel folytatjuk, és ez lesz a Fate of Ophelia, itt a Rádió 1 gongom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. Az idei nyár legújabb nyereményjátékában. Minden nap páros bérlet a tét a Coca-Cola Színfesztiválra. Egy pontos dalcímért, vagy az előadó nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! A Rádió egy gongon. A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
3: Nyaralj a szállás.hu-val annyiért, mint annó a nagyiék. Csak ma! Kövesd a nyomokat a szállás.hu Facebook oldalán, és találd meg a 9 darab 900 forintos szállás egyikét. Szállás.hu.
4: Úgy is tett.
5: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
6: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
5: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
11: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
10: Neked Sedacur Forte kell.
11: Sedacur Forte?
10: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
12: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Kicsim, itt a kaszapos autó.
14: Micsoda, rendeltél?
13: Ha, még szép. Ingyenes a kiszállítás 30 kilométeres körzeten belül.
14: Na, ezt mindenkinek tudnia kell. Kaszap, építőanyagkereskedés nagykőrös. Minden, ami építőanyag.
15: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
16: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amíg te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
17: Kavics felverődés, szélvédő csere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
18: Kecskeméten építkezik? Kezdjen ott, ahol az építkezés jó alapokkal indul. Megtalál bennünket a Lalánybenei úton az autópálya felüljáró után. Szentesi Bau Kft. Építőanyag és kivitelezés egy helyen.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 65 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Megkezdődött a Nemzetközi Kodály Szeminárium, véget ért a bűnsorozat, elkezdődött az őzek párzási időszaka. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megkezdődött Kecskeméten a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium. A Kodály Intézetbe 25 országból 42 résztvevő érkezett, akik a következő csaknem két hétben zeneismereti órákon, karvezetési képzésen és interaktív műhelymunkákon vesznek részt. A rendezvény több mint fél évszázada a világ minden tájáról fogad zenepedagógusokat, karnagyokat és előadó művészeket, akik a Kodály koncepció szellemében bővítik tudásukat. Fiatal kórusnagyok számára karvezetési mesterkurzust is szerveznek, amelynek célja a résztvevők repertoárjának és szakmai tapasztalatainak bővítése. A szeminárium résztvevői július 30-án este koncertet is adnak a Deák Ferenc téri Kodály.nál, másnap a mesterkurzus hallgatói mutatkoznak be a Szent Miklós templomban, írja a híres.hu. Kísérő programként kiállítás is nyílik majd. Három egymástól független sorozat ügy végére tettek pontot a kecskeméti nyomozók a napokban. Az egyik ügyben egy öttagú társaság tagjai hónapokon át loptak autókból, üzletekből és tanyákról. Egy kecskeméti férfi 5 vagyon elleni bűncselekményt követett el néhány hét alatt. A harmadik ügy főszereplője pedig főként kerékpárokat lopott és boltokat vett célba. Az eljárások során összesen 7 gyanúsítottat hallgattak ki, a 31 felderített bűncselekmény ügyében pedig vádemelést javasolnak, közölte a rendőrség. Elkezdődött az őzek párzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk párvezetés technikai szabállyal is az ilyen helyzetekre, mond a rádiunknak Vad Róbert rendőr alezredes.
20: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a vad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
19: A napsütést ma is többször zavarják megnövekvő gomoly felhők, elszórtan kisebb záporok, zivatarok itt térségünkben is kialakulhatnak. Jelentős mennyiségű csapadék azonban nem várható. Élénk erős lesz a légmozgás, a friss hajnalt követően 28 fok körüli csúcsokat mérhetünk itt Kecskemét térségében. Estére mindenhol kitisztul az ég, és holnap is több órás napsütésben bízhatunk, de átmenetileg megnövekedhet a felhőzet. Marad a szeles idő 28-29 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Itt a Rádió egy gangon, ahol csak igazi mai sláger megy, a délután utolsó órájához érkeztünk el, és ez azért nagyon fontos, mert valakinek nem sokára odaadok két darab heti bérletet a Szegedi Szín Coca-Cola Fesztiválra 120 ezer forint értékben. Úgyhogy akik szeretik a zenét, nyilván velünk is vannak, de a legkülönbözőbb fesztiválokra is el tudjuk őket juttatni, nem elesleg. Néha a néhány hétköznapi dényt érdemes tisztába tenni, mint például, amikor látjuk egy élelmiszeren a boltban a feliratot, minőségét megőrzi, illetve fogyasztható. Mindenki fejből vágja, melyik mit jelent? Nem sokára néhány szóban ecseteljük, addig viszont csak zene Ed Sheeran felvételével folytatjuk. Ez a Kamera, a mikrofonnál Király Andor, további jó rádiózást!

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: Ez a rádió egy gong, ahol csak igazi, ma is láger megy, és azokon a napokon, amikor délutánonként itt lehetek az én hallgatóimmal, ilyenkor beszélünk egy picit az időjárásról. Nagyon kellemes nyári időnk van, a további napokban is 27-28 fokos maximumokra kell számítani, a jövő hét végére melegszik föl jobban az idő, akkor már 30 fok felett leszünk, vasárnap és hétfőn viszont csapadékra, záporokra számítani kell.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Néhány perccel ezelőtt utaltam arra, hogy felmerült bennem a gondolat, hogy egy picikét tisztába tegyük, hogy a termékeken, amit a boltban megvásárolunk, mit jelent a minőségét megőrzi és a fogyasztható felirat, nem mindegy. Amikor azt látjuk, hogy minőségét megőrzi és ott a dátum, sokan azt hiszik, hogy a dobozban lévő dátum azt jelenti, hogy másnap már ki kell dobni az élelmiszert. Pedig nem. Ez a dátum azt jelzi, hogy eddig garantálja a gyártó a legjobb minőséget. Ha megfelelően van tárolva, sok termék ezután is biztonságosan fogyasztható. Na most, amikor azt látjuk, hogy fogyasztható, kettős pont és ott a dátum, az teljesen más jelent, ez főleg romlandó élelmiszereken tűnik fel. Itt már élelmiszerbiztonsági határidőről van szó, ezért a dátum után nem ajánlott elfogyasztani, még akkor sem, hogyha az étel ránézésre vagy szagra, illatra rendben lévőnek tűnik. Ilyenkor már nem érdemes szerencsét próbálni. A rádió egy gong, továbbra is fogyasztható, a minőségét is megőrzi. Főleg olyan dalok kerülnek elő, mint Switch diszkójékép, ez a Sleep Tonight, ezzel folytatjuk.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Mert imádom, mindent imádok, amit csináltok. Az első olyan rádió, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 Gong.

0: Itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. A mai napon utoljára segíthetek az autósoknak, hiszen 5 órakor kezdődik a Rádió Egy Live Mix. Többször is mondtuk, de még mindig érvényben van. A 72-es kilométernél az M5-ösön, a Lajos Misénél zajlik munkavégzés. Szeged felé jelenleg még mindig 3 kilométeres a torlódás. Érdemes ezt az érkezés időpontjához képest betervezni. Mindenkinek sok türelmet, jó utat!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: Nem sokára tárcsázok valakit, aki másod magával elmehet a Coca-Cola színfesztiválra. A 2 heti bérlettel 120 ezer forint értékben. Ennyit megsporolni talán maga a paradicsom. Majdnem odautazunk Kygóval és a One Republic-kal. Közel 2 perc múlva itt a Rádió Egyen.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
1: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
4: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
1: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
5: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, 2 óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
6: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
7: Öntöző zivattyú vásár a Halasi úti Agrokeráruhá.

0: az idei nyár legmenőbb bulijára is eljuthatsz legújabb játékunkkal. Nyerő nyár! Rádió egy gongon!
1: Hello, Bari Csatoltán.
2: Én Király Andor vagyok, a Rádió egy gongból.
1: Ó, ez azt jelenti, amire gondolok?
2: Azt mindjárt kiderítjük. Szia, Zoli. Hazaértél rendben?
1: Hát igen, közben már el is kezdtem edzeni, úgyhogy...
2: És közben zavarlak?
1: Nem, ugyan már.
2: Valamikor érdemes néhány friss levegőt venni és szünetet tartani.
1: Igen.
2: Ma egy kérdésünkre már jól válaszoltál, hogy mi volt az óra slágere. Van még egy kérdésem.
1: Igen.
2: Miért érdemes a Rádió egy gongot hallgatni?
1: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.
2: Például, és még?
1: De mert lehetnátok nyerni egyet a színre.
2: Akár nyerni, akár a színre. 120 ezer forint értékben két belépő a tied.
1: Ó, köszönöm szépen.
2: Nagyon meg vagy lepve.
1: Hát igen, mert most nem tudom, hogy most jól válaszoltam vagy sem, de hát akkor úgy jönzik, hogy jól válaszoltam.
2: Ilyenfajta örömeket tudunk okozni, szerezni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Úgyhogy majd egy kedvenc előadónál, hogyha ott vagytok, egy fotót lőj, légy szíves Facebook oldalunkra.
1: Jó, mindenféleképpen nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Jó szórakozást, 4 nap, ingyenesen a tiétek.
1: Köszönöm szépen.
2: További jó edzést.
1: Köszi szépen!
2: Szia!
1: Hello!
2: Ilyenfajta meglepetéseket fogunk még okozni a héten, holnap és holnap után is. Még mindig van 2-2 darab heti bérletünk a Szegedi Coca-Cola Színfesztiválra, úgyhogy csak bátran. Holnap folytatjuk, tisztel jön Miki, 14 órától én, de most 17 órától a Rádió egy live mix, a nyár lévén 2 órában. Mindenkinek további jó rádiózást kívánok! Az elmúlt 2 órában Király Andor voltam, remélem találkozunk holnap.

0: Rádió egy gong. Rádió egy gong.
1: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nyerő nyár!
0: A Rádió egy gongon!

0: hallgató nevéért. Jól hallottad? Mindössze ennyi a feladat. Nyerő nyár! Rádió egy gongon! A Coca-Cola Színfesztivál Szeged támogatásával.
1: Rádió egy. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
4: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
5: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra. 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Ez itt az Aranyka Show.
9: Halló, Aranyka?
8: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
9: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
10: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a, tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
11: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
12: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
13: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
14: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak szeretnéd fix helyet, amíg te a strandon hűsölsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig, brutál jó nettó 1500 forintos négyzetméter ártól. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rá. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csapj le rá 0639 441 509.
15: Családi nyár a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban. Egész nyáron minden 7 év alatti gyermeknek 100 forint a belépőjegy. Csobbanjanak nálunk!
16: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
17: A jó árakért nem kell messzebb menni. A Ceglédi úti körforgalom előtt várják akcióink, viszont eladóknak további kedvezmények.
18: Kattintson webshopunkra intersilver.hu.
19: Roncs autó átvétel, Pipoparts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
20: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
21: Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park.
20: Második kecskeméti Summerfest.
21: Jegyek oneticket.hu.
22: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakó cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakó cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
0: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz Kecskeméti vagy Kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
2: És most!

0: óra van. Hello mindenkinek, innentől mixelünk két órán keresztül. A háromszoros év DJ-je győztes Regán Lili jön, és a világ jelenlegi legjobb, legmodernebb lemezjátszóin fog nektek zenélni. Hello Lili!
1: Szia Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót! Hát én annyira örülök, olyan jó érzés ezekről zenélni. Nem ez az első alkalom, de tényleg ez mindig egy hatalmas élmény.
0: Nem csak nézni, hanem nem csak hallgatni, hanem nézni is tudtok. Minket élőben megyünk a YouTube csatornánkon, és csak mondom, hogy Regán Lili teljes harci díszben van. Ez már a ma esti Campus Fesztivál fellépőszet?
1: Pontosan, ez egy egyedileg kézzel készített, nagyjából 3000 kő van rajta, a barátnőm csinálta, nagyon szeretem ezt a rucit, úgyhogy igen, ebbe megyek már a Campus Fesztiválra.
0: Brutál jól néz ki, ma ugye elkezdődik a Campus Fesztivál Debrecenben, ott is várunk titeket minden este a Rádió 1 stage-en. Regán Lili tulajdonképpen saját magának formapol a következő két órában, induljunk el!
1: Csapjunk is akkor bele, elsőként induljunk a Wonderful Life-al itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mix-ben.
2: A lemezjátszók mögött

0: Edzői mögött közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Összeütközött két autó alig néhány perccel Budapesten a Könyves Kálmán körúton. A Mester utca előtt és defektet kapott egy teherautó az M0-as autóút déli szektorában az M5-ös felé vezető részen a Nagy Dunahídnál, a 15-ös kilométernél mögötte sajnos nagy dugó van. Vigyázzatok magatokra, mindenkinek jó utat! Csinos vagy Lili, üzeni a TikTokon Martin.
1: Köszönöm szépen, akkor ő már lecsekkolta a mai fellépő szettet.
0: Bizony, mert hogy Lili már a fellépő ruhában van, innen egyenesen megy a Campus Fesztiválra, ami ma megnyitotta a kapuit, tehát várunk Debrecenben a Campus Fesztiválon mától minden este benneteket a Rádió 1 Stage-en, ma tehát rögtön az első napon Regál Lili is fellép. Nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Hát egy olyan darab, ami abszolút nem maradhat el, hiszen érkezik a legújabb saját dalom, amit már olyan nagy nevek is játszottak külföldön, mint például Lucas and Steve, ez elképesztő wow. Számomra, és lesz majd hamarosan még egy nagy hírem a dallal kapcsolatban, amit még nem szeretnék lelőni, tehát érkezzen a legújabb saját dalom, ez a Heal Me, itt a Rádió 1-en, csak is a World Is My Radio Show-ban.
2: A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: Hellboyban ideje volt már ennek a közös dalnak, ez volt a Save Me Tonight itt a Rádió 1-en, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition ma Regál Lili élőben 2 órán át a lemezjátszóknál. Nagyon szeretem ezt a következő SMS-t, nagyon ideges vagyok, mert nagyon jó a zene, és pont a dropnál nem váltott át a lámpa zöldre, és nem tudtam padlózni, pedig nagyon akartam. Na mindegy, jó a műsor, hajrá Lili!
1: Köszi szépen, örülök, hogy tetszik, és hogy minket hallgat, talán a következő dalnál.
0: Így van, ha úgy érzitek meg a zöld a lámpa, akkor lehet padlózni, megyünk tovább.
1: Jöjjön egy olyan dal, amit szerintem nem kell bemutatni senkinek, egy örök klasszikus, amit szerintem mindenki imád, ez a Let the Sunshine. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött, reggel!

0: szerünk 5-től 7-ig. Úristen, Lili, nem bírok leállni a tánccal, ami azért baj, mert éppen dolgozom. Imádlak, csináld a hangulatot, ne hagyd abba a puszi Vikcsi.
1: De jó, hát akkor legalább jobb hangulatba telik a munka. Köszönöm szépen.
0: Így igaz, úgyhogy mi sem állunk le, tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, jön a mai első Hydration Break, aztán pedig Lili itt van még egy teljes órán keresztül a lemezjátszók mögött, jó?
1: Így van, úgyhogy ne menjetek messzire, hamarosan jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
2: A Metalsheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
4: Campus Fesztivál. Július 22-26. A debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-gyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
3: Fantasztikus ajánlatokkal folytatódik a vásár a Jysknél. Most 20-50% kedvezményt kínálunk minden étkezőszékre és étkezőasztalra, 20-50% kedvezményt minden iroda és gamerszékre, és 20-50% kedvezményt minden fotelre, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Emlékszel, amikor eltévedtünk az erdőben, de szerencsére volt nálunk egy üveg írsai.
5: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
6: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
7: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
8: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
11: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
12: Ez itt az Aranyka Show.
13: Halló, Aranyka?
12: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
13: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
14: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24% a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a cofidis.hu-n.
15: Miért választanál hagyományos benzinest, ha ugyanennyiért szuperhibridet is vehetsz? Megérkeztek a GECO vadonatúj full hibrid modelljei. A stílusos GECO 5 és GECO 7 hibridek már 9.990.000 forinttól elérhetők 7 év és 1 millió kilométer motorgaranciával. GECO.hu.
16: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáras háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
17: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
18: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
19: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
18: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
1: Jöjjön az utolsó kérdés. Melyik eszköz nem a fantázia szüleménye? A. Egy medál, ami visszaforgatja az időt. B. Egy övcsat, ami szigonyt lő ki. Vagy C. Egy gyűrű, amivel egy mozdulattal fizetni lehet.
8: Húha, talán legyen a C. A gyűrű.
12: Jó választás. Egy gyűrű, egy mozdulat. Ennyi. Regisztrálj, nyisd szíves bankszámlát, igényelj hozzá Visa bankkártyát, és akár tiéd lehet egy stílusos fizetőgyűrű. Részletek cib.hu/fizetőgyűrű. Cib Bank. Számíthatsz tanácsainkra.
20: Reklámot hallottak.
21: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Reklám.
22: A 2026-os nyár hivatalos támogatója a Trend Optika csoport. Most vegyen multifokális szemüveget, a második pár szemüveglencsét mi fizetjük ön helyett. Lehet fényre sötétedő vagy napszemüveg változat is. Próbálja ki most vízparton, napsütésben, akár az irodában. Trend Optika, a Varilux multifokális szemüveglencsék nagykövete. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
23: Nyaraljon ott, ahol élmény a pihenés. A tiszakécskei Barack Termál Resortban animációs programok, látványos esti sók, díjmentes csúszdapark, valamint sztár fellépők várják. Többek között Belánó, Nótár Méri, Irigy Hónaj Mirigy és a Hip Hop Boys. Minden szerdán és szombaton bűvészek, légtornászok és tűzzsonglőrök kápráztatják el a közönséget. Találkozzunk Tiszakécskén, a Barackban. Barack.hu.
24: Szűkös a hely az irodában, nincs hova tenni a nyári árukészletet, vagy a kamionodnak keresel fix helyet, amit te a strandon húsolsz. Nálunk van szabad kapacitás. Kiadó irodák 17 négyzetmétertől, valamint hatalmas raktárak 30-tól 1000 négyzetméterig. Brutál jó, nettó 1500 forintos négyzetméter árból. Plusz bérelhető szabad területek és kamionparkoló is vár rád. Ne izzadj a helyhiány miatt. Címünk Kecskemét, Halasi út 29. Csak le rá. 0630 944 15 09.
25: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Cafistimo kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tesco-ma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
26: 9 ember, egy autó, nulla kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
27: Ismét retro hétköznapok a Tiszakécske Kerek Dombi termálfürdőben. Július 13-ától visszavonásig mindenkinek egységesen 3000 forint a belépőjegy hétköznapokon. További információ a Kerek Dombi termálfürdő Facebook oldalán.
28: Házépítésben gondolkodsz? A LEGO HOMA generált kivitelezőt Kecskeméten és vonzás körzetében. Szakmai tapasztalat, árgarancia. Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO HOMA, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
29: Egy finom vacsora nem luxus, hanem élmény. A Jakult cukrászda és étteremben hétfőtől péntekig este 6 órától hetente megújuló vacsora menübár. Válasz kedvedre kétféle kezdőfogás és kétféle főétel közül. Minőségi alapanyagok, felejthetetlen ízek. Jakult cukrászda és étterem. Kecskemét, Nagykőrösi utca 2.
30: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.
20: Reklámot hallottak.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
32: A műsor támogatója a Burger King.

0: Hello mindenkinek, mellettem a lemezjátszók mögött még mindig Regán Lili, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, teljes harci díszben, fellépő ruhában, menetfelszerelésben. Hello Lili még egyszer!
1: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
0: Haha, mert hogy ma elkezdődik a Campus Fesztivál Debrecenben, nagyon erős a ma esti line-up, Regán Lilit is láthatjátok már rögtön ma a Rádió 1 stage-en, tehát mától kezdve reméljük jó sokatokkal találkozunk Debrecenben is a Campus Fesztiválon. Itt a Rádió 1 Live Mix Summer Editionben pedig indul a második kör, hajrá!
1: Én pedig innen egyből robogok is majd a campusra, de még itt vagyok veletek egy órát, úgyhogy csapjunk is bele, érkezik a Turn the Lights Off itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött

0: Bob Sinclair és a World Hold On itt a Rádió 1-en, élőben mixel nálunk Reggel Lili, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, két fontos közlekedési információ. Baleset a fővárosban történt néhány perce a Váci úton, a Gogol utcánál, az M1-es autópályán pedig árokba hajtott egy kamion Hegyeshalom felé Szárliget és Tatabánya között, 3 kilométeres emiatt a torlódás. Mindenkinek jó utat! Lili, mivel megyünk tovább?
1: A következő dal azért különleges számomra, mert volt szerencsém élőben találkozni az énekessel, hiszen én voltam a Warm Up DJ-je az egyik koncertjén, itt Budapesten, ő nem más, mint Kamrád. Tőle érkezik egy újdonság, ez a Hug Yourself itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey everyone, this is Kamrád, and you're listening to Radio 1.
3: A lemezjátszók mögött Regál

0: Lilivel. Tisztelt hölgyem és uram ott a stúdióban, most már én is táncolok a műhelyben. Vidám és precíz a mai mix, mint egy mendegélő manó. Ölelés, Rúci mester.
1: Valamiért azt hittem, hogy mandarin. Nem volt egy ilyen még a suliba. Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy átmegy az éteren keresztül, akkor így a zenéknek az energiája.
0: Vidám és precíz, ez mennyire találó. Mese szép, hogy Lili üzeni a Viberen Jóci.
1: Köszönöm szépen.
0: Lili mindig csinos, de hát ez pedig már ma, ami rajtad van, ez ugye a mai Campus Fesztiválos fellépőszet. Brutál jól néz ki. Hány kő van a ruhádon?
1: Nagyjából 3000 darab, ezt egyesével ragaszgatta rá a barátnőm, úgyhogy ez egy ilyen kézzel készült darab. Én azért szeretem ezeket, mert nincs még egy ugyanilyen.
0: Hánytól vagy Debrecenben a kampuszon ma?
1: Éjfél.
0: Éjféltől megnyitottam itt az én kis meteómat, az időjárás jelentés. 16 fok lesz szél és eső nélkül Debrecenben ma este a fellépésed alatt.
1: Nagyon szuper, hát várom szeretettel a hallgatókat. Oda is egyébként egy nagyon erős és energikus szettel készülök.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Mi pedig tartunk egy nagyon rövid hidratációs szünetet, jön a mai első Hydration Break, aztán pedig jövünk vissza. Úgyhogy senki sehová.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
5: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
7: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelére további 10% kedvezményt adunk.
6: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
7: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
6: Marfühi Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
7: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
6: Gergő, 34 éves Carglass autóüveg szerelő.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelvörődések. A Carglassnál megbízhatóan javítjuk meg a szélvédőjét, hogy biztonságos legyen az utazás. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes. Igen, ingyenes.
6: Ne várjon vele! Keresse a Carglass-t Kecskeméten, az M5-ös autópálya budapesti felhajtójánál, vagy foglaljon időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Így van, itt a rádió egy csak igazi mai sláger, megy mellettem ma a rádió egy Live Mix Summer Editionben, Regán Lili élőben a lemezjátszói mögött. Lili, egyszerűen imádom azt, amit csinálsz, nagyon jó vagy, így tovább, Zsuzsko.
1: Nagyon szépen köszönöm, nem is gondolnátok, hogy mennyire sok

0: jelentenek ezek az üzenetek.
1: Lili után a Rádió 1 kívánság műsorban pedig majd a Strandfesztiválra nyerhettek páros belépőt, úgyhogy érdemes egész este minket hallgatni, lendülünk tovább.
0: Érkezzen egy dal, ami egyszerűen nem tud kimenni a divatból. Találtam belőle egy új remixet, ami szerintem elképesztően jó lett. Érkezik a My Love Justin Timberlake-től egy kicsit másképp itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: A lemezjátszók mögött.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ez lesz egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Ez volt mára a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Itt nálunk a Rádió 1-en. Sziasztok, Lili, imádom a mixeidet és a kisugárzásodat, meg a tehetségedet. Isten áldjon így tovább. Üdvözlettel, Boldi.
1: Nagyon kedves tőled, köszönöm szépen, és hát várlak szeretettel a fellépéseimen is.
0: Mert hogy Regán Lili az elmúlt két órában tulajdonképpen saját magának warm-up volt, ma elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, gyorsan mondjuk a line-upot, 8 órától a Rádió 1 stage-en ma Kollár, aztán 9-től New Week, 10-től Cookie, 11-től Jamina, éjféltől pedig Regán Lili.
1: Pontosan, én egyébként már előbb le fogok érni, nagyon szeretem ezt a fesztivált, úgyhogy egy picit körbenézek én is.
0: Nagyon helyes, drága Lili, jó bulit kívánok, jó közönséget, mi pedig jövő héten találkozunk.
1: Köszönöm szépen, hamarosan folytatjuk tovább, és nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Puszi, sziasztok!
0: A Rádió 1 kívánság műsor kezdődik mindjárt Ray Daltonnal. És jönnek az újabb játékok napi jegyekért a Strandfesztiválra, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyári utazás. Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
3: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
4: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
8: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
9: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a poskupon ajánlatként.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől az 500 ml-es pilos kakaós ital 30% kedvezménnyel csak 249 forint, az 1 kilós Golden Star Rizs 41% kedvezménnyel pedig csak 339 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
12: Nem naptárhoz igazódik neki a karácsony. Ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni. Ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként. És a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
13: Csak iriket, Balázs. De most ez miben más, mint a DJ Oti?
12: Azért bocsánat, augusztustól karácsony. Hát most nézd meg. Hát csak
13: igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
12: Parokába.
13: Igen.
12: Érted, hát nézd meg őt.
13: De mi a baj?
12: Hát minden.
13: Mert karácsony felett ül egy pulóverben?
12: Az arca. Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan. Nekem ebben mindig van valami ilyen fura érzetem, hogy miért
13: felvállalja?
14: Kiabálásnak
12: miért akarod, érzed, hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
14: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
13: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmesztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
12: Csadon. Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
13: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri, és az ő szokásaira. Hogy... Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
14: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
13: Igen,
14: nem én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
13: Igen, amúgy az nagyon jó, egész éves húsvét.
14: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott karácsonyt.
12: Nem dolgoznék
14: vele. Hú, megint sonka!
12: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
14: Balázs, tudod, mit hoztam ma?
13: Sonka!
14: Főtt tojást, meg sonkát!
13: Én olyan boldog lennék.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió E! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi ma is lágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri, teletömöm ezt az egy órát isteni zenékkel, jó sok kérés szeretnék teljesíteni, és persze játékok is lesznek. Hello Dani, mi újság?
1: Ja, most megyek hazafele, épp a munkából tartok a barátnőmhöz, és neki szeretnék üzenni egy szerintén számmal. Nagyon szeretem, és kitartás a főzéshez.
0: Mi készül otthon, milyen vacsorával vár téged?
1: Gyroszt fog csinálni nekem.
0: Nem mondod, házi készítésű gyrosz.
1: Igen. Tök nagyon szacikítóssal, salátával, kasáburgonyával.
0: Csípős?
1: Igen.
0: Hát óriásiak vagytok, komolyan mondom, Teddy's Films Door, ez ma este a tiétek itt a Rádió Egyen. Jó étvágyat a vacsihoz!
1: Köszi szépen!
0: És akkor figyeljetek, indítom is az újabb játékot, ha szeretnétek páros napi egyet a Strandfesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3 111 111.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma tehát elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, úgyhogy mától ott is várunk titeket a Rádió Egy DJ-kkel minden este a Rádió Egy stage-en. Nyár végén pedig jön majd ugye a Strandfesztivál Zamárdiban, ott is együtt bulizhatunk. Halló, halló!
1: Halló, halló, szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, hogy hívnak?
1: Viki vagyok.
0: Hello Viki, hol vagy, honnan hívsz és mit csinálsz?
1: Én Kazincbarcikáról most vacsoráztam meg, és nagyon izgulok, hogy reménykedek benne, hogy a tizedik leszek.
0: Elmondom, ha te előbb elmondod a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Na ezt a hangulatot szeretem, te vagy a tizedik!
1: Jó, szépen, nagyon jó, végre összejött. Nagyon sokat telefonáltam már.
0: Jössz velünk fesztiválozni, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strandfesztiválra.
1: Jó, köszönöm szépen, nagyon örülök. Juhu.
0: Kit hozol majd magaddal?
1: Szerintem a páromat.
0: Helyes, érezzétek jól magatokat, néhány perc múlva még ebben az órában jön is az újabb játék itt a Rádió Egyen. Ez pedig Tame Impala, Jenny és a Dracula.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, holnap hideg front jön, többfelé lehetnek majd záporok, a levegő 29, a Balaton vize pedig 23 fokos lesz.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Hungest Hotels.
2: Sziasztok, és számot szeretnék kérni Zexeltől. Lára vagyok, és a férjemnek üzenem, hogy nagyon szeretem.
0: Hello Lara, te még úton vagy haza, jól hallom?
2: Igen, hazafel a munkából.
0: A férjed pedig már otthon vár?
2: Már otthon van, igen, és hallgatja a rádiót.
0: Na, akkor már jön is nektek Accent és Tóth Abigail közös dala, a Sugar Daddy. És figyelem, indul az újabb játék, ha szeretnétek páros napi egyet a Strand Fesztiválra, most hívjatok 10-ként a számunk 0620 3111 111.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma este 8-kor Debrecenben a Campus Fesztiválon Kollár fogja elindítani a Rádió Egy Stage-et a World is Mine Radio Show képviseletében. Közben pedig nálunk adásban már a Strand Fesztiválra is bebiztosíthatjátok a helyeteket. Halló, halló!
1: Szia, Imi vagyok, a játékot szeretnék jelentkezni.
0: Hello, Imi, hol vagy, hol élsz, honnan hívsz?
1: Budapestről hívlak.
0: Egy Budapest-Zamárdi utat bevállalnál oda-vissza?
1: Hát nagyon remélem, mert nagyon, nagyon örülnék neki, nagyon jó fellépők vannak, Földi Szomasi már régóta fokas listás nekem eljutni oda, úgyhogy nagyon örülnék neki, ha működne.
0: Na mondj nekem akkor egy Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, te vagy a tizedik!
1: De jó, nagyon szuper, annyit a próbálkozom, annyira örülök neki, köszönöm szépen.
0: Úgyhogy láthatod végre élőben Purple Disco Machine-t, meg persze az összes Rádió 1 DJ-t, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Strand Fesztiválra.
1: De szuper, nagyon örülök neki, köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Kivel jössz majd?
1: A legjobb barátommal, vele szoktunk menni fesztiválozni, még a Strand Fesztivál eddig kimaradt, a többi fesztiválokon voltunk, úgyhogy nagyon örülök, hogy most erre van lehetőségünk idén.
0: Szuper, érezzétek nagyon jól magatokat, játék holnap is lesz ugyanígy egész nap a Rádió 1-en, most pedig jön Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Tünde vagyok. Cookie-tól az új számát szeretném.
0: Hello, Tünde, de jót választottál. Ez egy nagyon-nagyon vagány zene Cookie-tól, Fire a címe. Kinek megy, kik kapják?
1: Barátok, család, testvéreim.
0: Jól van, Cookie és a Fire már pörög is nektek itt a Rádió 1-en. Szuper nyarat kívánok.
1: Köszönjük

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi ma is sláger megy, és ma is nagyon sokan hívjátok a Rádió 1 kívánság műsort. Halló!
1: Szia, Dalma vagyok. Louis legújabb szeretném.
0: Hello, Dalma! Ez egy nagyon jó választás. Tegnap előtt mutattuk be Golden Summer. Ez a címe. Kinek menjen?
1: Barátomnak, Taninak. Várjuk a hétvégét.
0: Mit csináltok majd?
1: Igazából megyünk. Semmi konkrét program.
0: Tehát pihentek, együtt vagytok és élvezitek a közös időt.
1: Igen, igen.
0: Nagyon helyes, előre is jó szórakozást kívánok, mi pedig akkor élvezzük ezt a fantasztikus vadonatúj zenét. A nyárról szól, a szabadságérzésről, a barátságról, meg persze a szerelemről. Loi, David Puentes, Golden Sun.

0: Hidratációs szünetet, ez jó hosszú lesz, egy órás, aztán pedig jövök vissza a 9-től Vörvíz Máin Radio Show Jaminával és Pure Beat-tel a lemezjátszók mögött. Juhász Geri kijelentkezik, most tehát Hydration Break. Mindenkinek jó pihenést! Ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Nem ajánlott. Reklám.
2: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzem. Most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-én úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Nyári utazás? Telekomosként most még gondtalanabb, mint eddig, hiszen amíg nyaralsz, a neted ára is szabadságra megy. Aktiváld augusztus 15-éig az egyszeri 2500 forintos jóváírást otthoni internetszámládból a Magenta Momentsben. Mert nálunk a jobb az alap. Telekom.
4: Lapozz rá a nyárra! Blikk. Most minden nap extra tartalommal. Rejtvények, programajánlók, könnyed olvasnivalók. Oldalak, amik napsütésben is látszanak. Keresd a Blikket az újságárusoknál.
5: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell.
5: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
8: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Na Mézu, jöhet újra egy nagy sláger? Válaszd a tripla sajtburgert a nosztalgiázáshoz július 21 és augusztus 31 között. Csak neki a pos kuponajánlatként.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar tévépaprika kilója csak 655 forint, a magyar magszegény görögdénye kilója pedig csak 189 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
13: Nem naptárhoz igazodik neki a karácsony. Ő nem akarja ezt csak pár nap alatt letudni. Ő júliustól kezdve ünnepi dalokat hallgat egyébként. És a karácsonyfája van úgy, hogy egész évben áll. Csak a díszek változnak rajta.
14: Csak iriket, Balázs. De most ez miben más, mint a DJ Oti?
13: Azért bocsánat, augusztustól karácsony. Hát most nézd meg. Hát csak
14: igen, ez nem olyan, mint egy 50 éves faszti DJ-nek költözne.
13: Parokába. Igen. Érted, nézd meg őt.
14: De mi a baj?
13: Hát minden.
14: Mert karácsony felőtt ül egy pulóverben?
13: Az arca. Valószínűleg az van, hogy az emberek attól annyira félnek attól, hogy átlagosak legyenek, hogy nagyon dolgoznak azon, hogy kitaláljanak valamit, és ezért kitalálta magának, hogy júliustól karácsonyozom, hát ha kitűnök a többiek közül, és kitűnik, és ezzel ő megvan.
14: Én oké, vagyok a flúgosokat.
13: Nekem ebben mindig van valami ilyen fura érzetem, hogy miért...
14: Felvállalja?
15: Kiabálásnak
13: miért érzed? Akarod, hogy rád koncentráljak júliusban, hogy neked most van a karácsony?
15: Igen, a fölhívja magára a figyelmet, mert egyébként nincs neki.
14: Van ilyen nyári Mikulás faszi, aki félmeztelen szokott járkálni a strandon, akkor abban miért nem kötsz bele?
13: Csadom. Tök jó. De valaki egyszer fölöltözött, elment Mikulásnak, azt eljátsza. Aztán nincs ezzel semmi baj.
14: Jó, akkor beszéljünk Feriről. Feri, és az ő szokásairól. Hogy... Igen. Szóval, hogy jó, hogyha Feri nem lennél ilyen nagyon kedves, híres rádiós műsorvezető.
15: Igen, akkor én is karácsonyoznék otthon.
14: Igen,
15: nem, én a húsvétot jobban szeretem, a sonka mégiscsak közelebb áll hozzá.
14: Igen, amúgy az nagyon jó lenne egész éves húsvét.
15: Az normális lenne, hogy egész évben kis tojásokat pakolgatnék a házam elé, meg sütném a fonott
13: nem,
15: galácsot.
13: Biztos, nem, dolgoznék.
15: Hú, megint sonka!
13: Biztos, hogy nem dolgoznék vele.
15: Balázs, tudod, mit hoztam ma?
14: Sonkát!
15: Főtt tojást, meg sonkát!
14: Én olyan boldog lennék.
12: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
16: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
12: Diszkó! Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Ladies and gentlemen, my damon and herr, madon, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, mélyen tisztelt, nagyjárnám a publikum, ez a rádió egy csak igazi mai sláger, meg diszkósít radio show, DJ Junior nélkül, Bárány Attila nélkül, de velem Hanvai PG-vel, ott vagyunk FM-en élőben, és kérem szépen, ott vagyunk a TikTok csatornánkon is élőben, tessék följönni, ott 0-24-ben tudunk beszélgetni, és egy csomó jó hírem van magyar producerek dalaival kapcsolatban. Most viszont Bebe Rexa is a háttérben, Roberto Vin és jó magam, Hanvai PG kívánunk kellemes rádiózást ma estére!

kérem szépen, ezen az estén itt a rád ugyan csak igazi mai sláger, mert diszkosít Radio Show, és még Britney Spears is visszatér még hozzá Vintage Culture-rel. És már is megyünk tovább még hozzá azzal az információ, hogy a hétvégén hol fogok játszani. Pénteken kezdem, érkezem Veszprémbe, aztán szombaton Campus Festival Debrecen Rádio Estés, utána Perbál, vasárnap pedig Zarakaros, és nem elfelejteni, 31-e péntek Kecskemét, diszkosít aktivizáció. Most pedig egy saját, a Sebek.

0: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy, and don't give a fuck.
1: Radio Edge, csak igazi mai sláger, meg kérem szépen a vadonatúj Hugo búcsúzik a világ egyik legizzább pillanatban. Megszületett zenéje. Imádom. Stay sexy. Rádió egy csak igazi mai sláger, meg Diszkosít Radio Show, és már is megyünk tovább. Jön egy E-mail Angel.

Rádió egy csak igazi mai slágerem, egy diszkosi Radio Show, DJ Junior és Bárány Attila nélkül, de velem, Hambai PG-vel és három Email Angel dallal, ugyebár egy magyar hölgy világslágert alkotott először.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Civica

0: 2022. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Mikor dugta be utoljára egy teve a fejét az autód ablakán? Ha még soha, irány a Richter Safari Park Nagykőrösön. Etess zsiráfokat, elefántokat, találkozz egzotikus állatokkal, simogass kapibarákat. Fedezd fel Magyarország legkülönlegesebb safari élményét. Richter Safari Park. Egy csipet Afrika Magyarországon. safaripark.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a Third Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Isteni zenék jönnek innentől, isteni DJ-ktől. Jamina már berendezkedett mellettem a lemezjátszóknál. Hello Jami!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Ugye nyakig vagyunk a nyárban, és mindenki annyira fel van, tényleg pesdülve, mindenki látom ezt a vidámságot. Úgyhogy itt vagyunk veletek a következő 2 órában. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Ezzel kezdjük tehát a mai Third Is Mine Radio Show-t. Juhász Gerivel, velem Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: A Burns és a Talamanca egy régi kedves ismerős, ez egy új vintage culture remix volt belőle. A World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Jamina a lemezjátszói mögött, és képzeljétek el, én Tolvaj Renit követem mindenhol, meg nagyon-nagyon szeretem őt. Reni nyaral, és
1: olyan jó, nyaralni, ugye?
0: De jó, hogy ezt te mondtad ki. Igen, a Reni egy nagyon szexi csaj, amikor nyaral, akkor pláne.
1: Így van, igen, tehát tényleg Reni a Willendorfi Vénusz testesíti meg, az most teljesen jó értelemben mondom, hogy ő nem az a tipikus vékony lány, de ez így szexi, ahogy van, tehát ő elképesztő jól viseli ezt, és tudja is ezt magáról szerintem, úgyhogy nagyon szeretem a Reninek ezt a fajta önbizalmát, úgyhogy Reni, nagyon szexi vagy, nagyon tüzes vagy ott a nyaraláson is, neked megy a következő dal, ez Tolvaj Reni és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: itt a Rádió 1-es, a Flirt is Mine Radio Show, Jamina a lemezjátszói mögött, mint mindig szerdánként két teljes órában. Üdv a most érkezőknek, hello Jami, neked is még egyszer.
1: Hello Geri, mi a helyzet?
0: Minden rendben, süsü puszil.
1: Ja, gondoltam, igen. Én süsüről egyébként szoktam kapni képeket, tehát ha hajnali 1 óra 20 van, akkor is, és nagyon-nagyon aranyosan tud aludni, ülni, a bevásárlókocsiba ülni az IKEA-ban, tehát hogy ezek annyira aranyos dolgok, hogy Geri nekem küldi, és ezt köszönöm neked, Geri, mert eddig mindig a legnagyobb és legjobb pillanatokban küldted el nekem, amikor úgy szükségem volt egy ilyen képre.
0: De drága vagy, ami akkor lassan vedd elő a telefonodat, szeretnék neked küldeni egy... Igen, megvan.
1: Ezt tudnotok-e, hogy süsülről nincs rossz kép, tehát valahogy megnyitod, és ez a... Róla nincs rossz kép, igen. És valahogy mindig felvidítja az embert, úgyhogy nyitom is a telefonomat, nem bírom, de mi meg van nyírva?
0: Hogy most kozmetikusnál voltunk, igen.
1: És meccs megy a háttérben.
0: Igen,
1: és
0: a franciáknak rukkolt süsü.
1: Figyelj, azt el kell nektek mondanom, hogy süsünek volt egy arca, mielőtt Gerihez került, meg azóta most van egy másik, tehát összehasonlíthatatlan az az fej, az az arc, mióta Gerinél van ez a kis kutya. Ő ki van virulva, egyfolytában mosolyog, és egy elképesztő boldog és hálás kiskutyát látni a képeken is vissza. Úgyhogy Geri, tényleg mindannyiunk nevében köszönjük neked süsüt, és hogy ezt megadtad nekünk itt Magyarországon, hogy ilyeneket lássunk. Ugyanis süsüt több mint 20 000 lájkolják a Facebookon, nem mellesleg ezt hozzátenném. Tehát, hogy ilyen lájkszámokat, Geri, nem tudom, ha mesztelere webközben se tudsz produkálni. Úgyhogy nézzétek meg Geri oldalán, érdemes.
0: De drága vagy, köszi szépen. Jamina, menjünk tovább, jön megint egy új dal.
1: Így van, újdonságok sorozata igazából az első óra, hiszen most Milky és a Just the Way You Are-ral folytatjuk. Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni. Ez a nyár slágere lesz, vagy a nyár végének a slágere. Úgyhogy menjünk ezzel tovább, itt a Rádió 1-en.

0: látott 2026-ban. Ebből jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött is vele bemutatunk nektek nagyon sok friss 2026-os nyári slágert. Na ezek közül jön megint egy.
1: Így van, Alex Kenji-ről van egyébként egy sztori, én nagyon régóta ismerem őt, és egy line-upban is szerepeltem vele még Győrben, amikor nem volt ekkora neve, és sose felejtem el, hogy neki a riderébe egyetlen egy dolog volt, az pedig egy pamut fehér zokni, mert ő mezitláb zenél egyébként, vagy zokniban.
0: Wow.
1: Úgyhogy ez egy nagyon nagy érdekesség, ez maradt meg bennem, és nagyon-nagyon durva, hogy most így közel 6-7 év távlatában pedig itt játszhatom a rádióban. Jön Alex Kenji és a Bambolé itt a Rádió 1-en.

Ez a World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! Facebook.com/Rádió egy Hungary.

0: Vannak zenék, amik abszolút tökéletesen illenek az ilyen füllet nyárestékhez. Na ilyen volt ez is, Kashmir és Sam Feld fantasztikus közös dala, a Pretender a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszóknál, mi lesz 10-től?
1: Természetesen jönnek a nagy ágyuk, mint Robin Schulz és Lost Frequencies, aztán természetesen a hologram sem maradhat ki, hiszen sokan kértétek tőlem már az első órában, úgyhogy maradjatok velünk 10 után is.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Furbit, Pulmax, Christopher, Antonio és a Stadiumex. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Gratulálom mindenkinek, köszönjük, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok, és ne felejtjétek, ma elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, ott is várunk titeket minden este a Rádió 1 stage-en. Itt most a Rádió 1 stúdióban még mindig Jamina Mix-el, menjünk tovább, hello Jami!
1: Hello Geri, így van, a szülinaposokkal fogunk kezdeni, akik ugye idén itt voltak nálunk, ez Switch Disco és Sampled közöse, ez pedig a Sleep Tonight, ezzel indítom tehát a második órát, maradjatok mindenképp velünk.

0: Empire of the Sun és az Alive, ez egy Alok remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, Jamina a lemezjátszóknál. Ma ugye elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, nyár végén pedig jön a Strand Fesztivál, ott is lesz Rádió 1 stage, és ott fellép Robin Schulz.
1: Hogyne, ez azért nagyon durva tényleg, hogy ekkora nevek vannak itt Magyarországon, tehát akár a campuson, akár ha a strandról beszélünk, úgyhogy mindenképp menjetek, és egy kicsit ilyen tanulmányi kirándulást tegyetek ezeken a fesztiválokon. Na de menjünk akkor vele tovább, hiszen ígértem, hogy jön ez a nagy ágyú Robin Schulz, ez pedig a Barrel Times itt a Rádió 1-en.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, ő mindig hoz extra különlegességeket és vadonatúj zenéket. Jön megint egy friss megjelenés.
1: Igen, tehát akkor mondtam, hogy újdonságokkal jövök itt a második órában, ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All. Tessék ezt is sazamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.

0: Max Tyler és a You and Me szerda este a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jamina a lemezjátszói mögött. Na mi a helyzet a Jamina a tehetségkutatóval?
1: Hát nagyon durva, mert nagyon sokan érdeklődnek, ugye még konkrét infót nem osztottam meg, de most még a menedzseremet is hívogatják, mert kim van ugye a telefonszáma az oldalaimon, hogy lehet-e róla már bármit tudni. Úgyhogy hamarosan jövök az első konkrét dátummal, mert ugye azt annyit elárultam, hogy az online térben lesz az első kör, tehát oda kell beküldeni egy mixet, nagyjából 10-12 perces mixet, ami alapján majd leszűröm, hogy egyáltalán ugye érte valaki a mixeléshez, és akkor a második kör lesz az pedig már élőben, egy nagyon ikonikus helyszínen itt Budapesten, de ezt sem árultam még el, úgyhogy az első körben mindenképp az jön, hogy mi ennek a dátuma, amíg a mixeket le kell adni.
0: Oké, hát akkor sok sikert kívánunk mindenkinek, aki ebbe belevág, bizony. Mi pedig megyünk tovább, méghozzá egy saját dallal.
1: Így van, Jamina és Szofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalnak. Ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek, még mindig ez jön itt a Rádió 1-en.

0: Egyes a World is Mine Radio Show és egy remix, amire nagyon büszkék lehetünk. A Swedish House Mafia, Laidback Luke és a Leave the World Behind Pool Max készítette ezt a fantasztikus átiratot méghozzá Laidback Luke fiával, és úgy képzeljétek el, hogy a múlt héten a Tomorrowlanden a nagy színpadon is szólt ez a fantasztikus átirat, amiben tehát Pool Max keze munkája is ott van. Jamina pedig saját magának warm-upolt az elmúlt két órában, hiszen irány a kampusz.
1: Így van, fél lábbal már a kampuszon vagyok, nagyon vártam. Az egyik kedvencem egyébként ez a debreceni fesztivál, és elképesztő, hogy egyébként majdnem a kezdetek óta ott vagyok ezen a fesztiválon, és hogy hova sikerült kinőnie magát. Úgyhogy nagyon jó közönség van, elképesztő szép a rádió, egy színpada, mindenképp gyertek, nézzétek meg, ott találkozunk.
0: És maradjatok mindenképpen, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Pure Beat.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strand Fesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: egyet a Strandfesztiválra.
1: Buliz a Rádió 1 Jack Daniel's Stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel's Stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
1: Indulunk!
3: Are you ready?
1: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Bulizunk tovább. Hello mindenkinek. Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Hello Pure Beat.
1: Csoki, szavaztok srácok. Hello Gerikém. Szép estét mindenkinek. Rádió egy kedvenc érkezik, egy igazi vidám house dal, amit az olasz DJ Alex Kenji készített, ez nem más, mint a Bamboli. Ezzel kezdünk itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Pure Beat a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: David Guetta és Milky közös feldolgozása érkezik, a Just the Way You Are című track, és David Guetta ezúttal is a tőlem megszokott energikus dance elemekkel ötvözi a dalt. A feldolgozás egyszerre, hogy is mondjam, nosztalgikus és modern, ezért a fiatalabb és az idősebb közönség számára is könnyen befogadható. Nem véletlenül, hogy a nyári bulik, a fesztiválok és a rádió kedvence lett. Már is mutatom, érkezik a Just the Way You Are, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en.

0: Bob Sinclair, KSI és az I Can Wait egy tökéletes nyári sláger 2026-ban a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Ma elindult a Campus Fesztivál Debrecenben, mától tehát várunk titeket minden este a Campuson és a Rádió 1 stage-en. Itt a stúdióban Pure Beat Mix-el. Mi a most?
1: Hát itt a nyár közepén egyértelmű, hogy pörögnek az igazi latinos verziók, nálam elengedhetetlen a szettekbe, főleg ebben az időszakban. Nekem nagyon meghozza a nyári vibe-ot. Ezúttal a francia DJ páros Foul and Vad dalát hoztam el nektek, ami újra lesz gondolva. Ez a Tambura című track, zseniális egy track, nagyon különleges ez a vokál. Kicsit nekem már így belehúzza a latin, de picit ilyen afrikai elemeket is fel lehet vélni a dalba, és ezúttal Petix készítette rá ezt a verziót, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show.

0: Hugh Girl, Imail Angel, Ultranate és a Move Into the Sun. Itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Pure Beat a lemezjátszóknál, nézzük, hogy mi jön most.
1: A mai mixben sem maradnak el a magyar DJ producerek újdonságai. Ezúttal Viszó és Marcel Fit újdonságát hoztam nektek, ami a robot címet kapta nem véletlenül, hiszen a drop egy ilyen elég robotos, kicsit talán már mondhatom, hogy monoton vokált kapott, de ettől az egész track, az egész groove nagyon pattogós lett, és egy nagyon feszes tech house groove-ra épült rá a vokál. Már is mutatom, érkezik a robot, ezzel megyünk tovább.

0: Play feldolgozása Rosalinnal, ez volt a Heart Like Mine, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Pure Beat ezzel zárt. Ma milyen lesz neked a hét?
1: Ma este Szegeden leszek megtalálható, holnap ugye az a csütörtökön találkozunk Debrecenbe a Campus Fesztiválon a Rádió 1 stage-en. Pénteken Egerbe kezdek, és utána ismételten érkezem a Rádió 1 stage-re, méghozzá a Campus Fesztiválra, szombaton Mosó-Magyaróváron és Siófokon, és vasárnap reggel pedig az Afteron találkozunk.
0: Mi pedig mára köszönjük mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint, vigyázzatok magatokra. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben, csak itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Szigalom, Jackson Mi és a Riptide a folytatásban. Az énekesről se feledkezzünk meg, őt Ilan Kidronnak hívják, ausztrál, dalszerző

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei vált

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is, Kuki az imént, és saját dal a Vempaká, hozok még Rádió 1-es DJ-ket ebben az órában, Jaminát például. Na hát Rádió 1-es DJ-kkel a héten lehet találkozni a Campus Fesztiválon Debrecenben, ezekben a percekben is zajlik még egyébként a buli, szóval kit vagyunk a Rádió 1 stage-en, és minden DJ-vel össze lehet futni. World is my radio show, rezidensek, diszkos itt, és persze Kuki is, ő pedig most Sam Felt és a Heart Like Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, az Imagine Dragons után pedig maradunk a prémium előadóknál. Most egy brit szupersztárt, egy igazi nagyvilági nőt húztam elő a kalapból, a Ray és a Where is My Husband. És hogyha a Where is My Strand Festival belépő, hol van Strand Festival belépő kérdést teszik fel a Rádió 1-esek a héten, segítek, napközben lehet páros belépőket nyerni, például Atisnál, este pedig Juhász Gergőnél. Rádió 1-es DJ-ket még hozok ebben az órában is, most Ray és a Where is My Husband egy abszolút Rádió 1-es kedvenc zene.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig a brit szupercsapat, ami most már több mint két évtizede a világ egyik legnagyobb zenekarának számít, és semmi jelét nem mutatja a lassulásnak. Ők a Coldplay, és sok banda esetében elkerülhetetlen, hogy a rajongói tábor velük együtt hát gyakorlatilag kiöregszik, és már nem tudják megszólítani a fiatalokat, na hát a Coldplay erre alaposan rácáfol. Statisztikák szerint ugyanis a brit banda masszív Z-generációs bázissal rendelkezik az egész világon, különösen Észak-Amerikában és Ausztráliában. Ez a dal, a Sky Full of Stars pedig a Ghost Stories albumon kapott helyet még 2014-ben, ami a Milo Xyloto album után hát egy kicsikét ilyen megnyilósabb, szerelmi bánatosabb volt, nagyon-nagyon szerettük és mindig is szeretni fogjuk. Ez a Sky Full of Stars.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert két ikon, két élő legenda a folytatásban, David Guetta, Jennifer Lopez, akik bár már évtizedek óta a csúcson vannak, még csak ez az első közös trackjük. Szerintem erről elfeledkeztek mind a ketten, így Guetta így feküdt otthon az ágyban, már majdnem elaludt, és így felriadt így a verejtékében fürödve, hogy te jó ég, hát a J-Lo-val, a Jennifer Lopez-zel nem készítette még dalt, azonnal felhívom telefonon. 2026-os megjelenés, a Save Me Tonight.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz